0: Ha ez a dal nem indítja be a napodat, akkor semmi. Magyar slágerek a Forrás Rádióban. Mindig vele.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva.

0: Forrás Rádió. Kattanj ránk a Facebookon, az Instagramon és a TikTokon is.
1: Mert mind a piszkos kölyök, minden lidérc táncol. Nem izgat az élet, ránk számol. Villan negyed vagy pesti sikátor. Álljuk a sarat, az égbolt meglángol. Piszkos kölyök, minden lidérc táncol. Nem izgat az élet, ránk számol. Villan negyed vagy pesti sikátor.

tárcsak másnak, a magamnak is rossz vagy utásnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára bármi jobb. Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam a null, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztű. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remény, ne hazudjál.

0: látványosan bizonyított tény. A magyar slágerek javítják a hangulatot. Most ellenőrizzük is. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Zajló. Jadusza, no hay más nada. Mr. Worldwide. Dale, get on the flow. Dale.

túl sok volt a reggeli pörgés, jöjjön valami lazább. Hallgasd a koktélt Zimmerer Tamással. Sok zene, kevés duma. Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig.

0: hangerőt fel, jön egy újabb hazai kedvenc. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Mindig sok volt a rumli. Próbáltam a szab...
0: Hangerőd fel, jön egy újabb hazai kedvenc. Forrás Rádió. Mindig.

Session lehetséges mellékhatásai: mosolygás, dúdolás és táncra perdülés bárhol. Hallgasd a Forrás Rádió Mix műsorát minden hétköznap és vasárnap este 8 órától, az ismétléseket pedig hajnali 4-től. Light Session. Legyen tánc! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Velünk felpörgetheted a hajnalt. Ha már felébredtél, vagy az éjszaka után még mindig talpon vagy, akkor a következő 2 órában legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Ez a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora, hétköznap este 8 és 10 óra között.

Hangolódj nálunk a bulira! Hallgass a Club Session-t, a Forrás Rádió Mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig. Club Session! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye bírjátok még? Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Ez a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora, hétköznap este 8 és 10.

volt a buli. Ne feledd, mi házhoz visszük a parti. Hallgasd a Light Session-t a Forrás Rádió Mix műsorán. Hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig. Töltsd a szombat estét a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Megtörtént a minisztériumi adásátvétel. Határérték feletti gluténtartalom miatt visszahívták a Dibet márkájú Wofrif kakaós ostya szeletet. Tervezett áramszünet lesz Oroszlány több pontján. Hittaler Andreát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a Forrás Rádió reggeli hírei. Megtörtént a minisztériumi adás átvétel, teljes körű vizsgálat indul minden területen, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Budapesten sajtótájékoztatón. A miniszterelnök elmondta, hogy most fogják feldolgozni a kapott anyagokat. A miniszterek különböző formátumban átadták az információkat és aktákat, volt, aki papír alapon, több dobozban, volt, aki pendrive-on, az innovációs minisztérium pedig DVD-n. Kérdésre válaszolva azt mondta, hogy a kabinet elfogadta, hogy a távozó kormány tagjai jótékony célra ajánlják fel végkielégítését. Közölte, a kormányzat fogja elutalni az összeget a megjelölt alapítványnak. Határérték feletti gluténtartalom miatt visszahívták a fogyasztóktól a Dibet márkájú Wofri kakaós krémmel töltött, kakaós étbevonó masszával mártott ostyaszelet fruktózzal gluténmentes, laktózmentes elnevezésű terméket, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal az MTI-vel. A hivatal kéri a gluténra érzékeny vásárlókat, hogy a 30 g-os kiszerelésű Karamell Csoko Kft. Által gyártott 2027. június 26-a minőségmegőrzési idővel rendelkező ostyaszeletet ne fogyasztják. Tervezett áramszünet lesz május 19-én Oroszlány több pontján megszakító karbantartás miatt. A leállás több lakcímet, intézményt és a Szent István tér egyes szám alatti ügyfélfogadást is érinti. Az E.ON tájékoztatása szerint jövő héten kedden 8 és 16 óra között kell erre számítani. A szolgáltató és az érintett hivatalok a lakosság türelmét és megértését kérik. Az érintett címek listája megtalálható az oroszlány.hu oldalon. Ezen a hétvégén rendezik meg Tatabányán az immáron 14. forgórózsa fesztivált. A mai naptól május 17-éig zajlik az ingyenes program a Vértes agórájában és környékén. A forgórózsa fesztivál célja, hogy a Kárpát-medencében élő magyarság archaikus népi kultúráját bemutassa, minden évben más-más tájegységet kiemelve. A részletes programot a vértesagoraja.hu oldalon találják.
0: Időjárás.
1: Ma vármegyénkben borult, erősen felhős időre kell készülni, és a nap folyamán többször fog eleredni az eső is. 16 és 21 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rossz Morgan, Best of, Íj és Rolanddal és Riddle Ádámmal. Az előző epizód tartalmából.
1: Ádi újra szemüvegben.
2: Most már ez megszokott lesz szerintem, tehát hogy igazából még pár napig rácsodálkozhatsz a jelenségre, de azt hiszem, hogy törekszem rá. Most vannak rajtad foltok. Szedd már le, most már le magadról a foltokat.
1: Vannak rajtam foltok?
2: Lehet, hogy nálam van.
1: Szerintem igen, gyanítom.
2: Figyelj, egy új rovatot szeretnék behozni a műsorba. Az pedig a Bicskei tehenek mindennapjai. Bicskénél a Strádáról látszik a domboldalon néhány tehén. Tiszta Svájc, vagy mini Svájc, annyira jó a hangulatuk, és minden reggel, mikor jövök, akkor meg tudom figyelni, ezt nagyjából egy ilyen pár napja vettem észre, hogy ezek ott vannak, hogy hány tején van fönn a dombon, hány van len, hány van középen, hogy barátkoznak, mi a dinamika. És azt gondolom, hogy ma egy ilyen két tehenes csúcsnap van, ma ketten voltak felül, annyian voltak olyan erőben, hogy fölmentek odáig, ami azt jelenti, hogy ma egy ilyen lomhább napunk lesz.
1: Azért szerintem az életben nem hasonlították még Bicskét Svájchoz. Szóval, hogyha így vannak most bicskei hallgatóink, akkor úgy. Szerintem húzzátok ki magatokat, mert...
2: Pedig mocsok sok a párhuzam, tehát svájci bicska, meg bicskei bicska.
1: Bicskei bicska. És a híres bicskei csokoládé, ugye?
2: Biztos, hogy van valami, nem? De... Tud valaki csokit csinálni bicskén? Írjatok.
1: Vagy próbáljon meg, igen. Na jó, várom a további párhuzamokat. Bicska az is egy ilyen kis különönálló ilyen békeszigete, mint ahogy általában Svájc, hogy mindenből kimarad.
2: Igen, köztudott, hogy ott is helyi fizetőegység van, amit nagyon szeretnek, de hogyha hitelben veszel fel, nem érdemes bicskei frankban.
1: Mondjuk drága az élet, ezt mondjuk lehet, hogy sokan aláírnák Bicskén is, ugye Svájcban tudjuk, hogy az. Jó van, figyelj, azért nem nagyon voltam erre felkészülve, hogy hirtelen egy ilyen párhuzamot kell kibontanunk, így már 3-4 hét előtt.
2: Már tegnap óta figyelem őket egyébként, tehát a Bicskei teheneket. Azt nem tudom, hogy az Bicske-e már, mert ugye úgy van, hogy a Stráden, ahogy jössz, ott a Bicske tábla előtt egy nagyjából egy ilyen fél kilométerre jobbra nézel, ott vannak. De én bicskei teheneknek fogom hívni őket.
1: Tehát ők a bicskei határtehenek. Ők jelzik, hogy figyelj, mi itt vagyunk, akkor innentől jön bicske. Tehát, hogy...
2: Meg jó lehet a bicskei tej, gondolom.
1: Aha, tehát ők az előjáték tehenek bicskéhez.
2: Egyébként lehet, hogy Svájc innen veszi. Valahonnan kell szerezni a tehenet.
1: A híres bicskei tehén nevelés, ugye? Az azért úgy, na.
2: Hát valahol meg kell tanulniuk kisebb domboldalon azt, hogy hogy lehet ferdinálni. És szerintem ezt bicskén tanulják.
1: De várjál, és hol lilulnak be?
2: Ez szerintem út közben, nem? Tehát túl szűken vannak, és hát amíg átérnek, na.
1: Már is megfejtettük a Milka tehenek titkát, hogy mitől lilák. Na kérem szépen, azt nem tudom, hogy Ádi most az új szemüvege miatt haluzik-e ilyen mindenféle teheneket.
2: Vagy már reggeliszik.
1: Bicske térségében, vagy rászokott valamire, amiről még nem tudunk. Azt nem tudom, hogy a tehén az mennyire okos, tehát ő tud például, gondolom, hogy tud hallgatni a nevére, tehát, hogy úgy tud emberrel barátkozni, ha hozzászokik.
2: Szerintem igen, amit én konkrétan tudok a tehenekről, és számomra nagyon érdekes volt, hogy van legjobb barátjuk, már hogy egy másik tehén, és hogyha elveszik tőlük, akkor depresszióba zuhannak.
1: Igen, én azt tudom még, hogy panelban nem érdemes tartani. Bajosan lehet tudod fősétáltatni a harmadikra.
2: Jó, oké, de ha egyszer felvitted, akkor ott már jól el van.
1: Hát az biztos, kiállítod az erkélyre, csak nem nagyon tudsz szegény megfordulni.
2: Hát meg tudod, volt ez az eset, amikor egy házas pár, de ez nem Magyarországon volt, és tényleg megesett. Utána néztem, mert nem hittem a bulvár hírnek, hogy feküdtek az ágyukon egy parasztházban, és a férjre ráesett egy tehén. Mert ugye a ház mögött ilyen domboldalon legeltek, és szerencsétlen férjet levitte a földszintre a tehén a francia ágyból.
1: Sokkal nehezebben tudta volna kimagyarázni, ha egy bikinis playmate esik rá. Lehet, hogy jobban élvezte volna, csak nehezebben tudta volna kimagyarázni az asszonynak, hogy figyelj, nem tudom, hogy került ide, szerintem a domboldalról zuhant rám.
2: De meg amúgy most melyik nő ne bocsájtaná meg a férjének, hogyha azt mondja, hogy éjszaka rám esett egy tehén?
1: Ja, azt hittem, egy bikinis playmate.
2: Ja, ne bassz, az nehezebb.
1: Írjátok meg, drága hölgyek, hogy elhinnétek-e? Mondjuk, ha nincs fölöttetek domboldal úgy bajosan, de ha van, mennyire lenne hihető, hogy véletlenül oda esett. Hát pont arra járt, pont megcsúszott, pont oda esett. De most van rá esély.
2: Ha tőgyel a szájban ébredsz, akkor már csak mellé kell lenni a műzli. Na, valami ötlet, valami gondolat. Kellogg's.
1: Ezt is vetítsem le a bikinis playmate-re?
2: Ne.
1: Hallod, láttam valamelyik nap itt Tatabányán egy nagyon élelmes sofőrt. Nem tudom, mi volt aznap, de hogy láttam két mentőautót is szirénázva elrohanni, meg egy tűzoltót. És a főúton ment a tűzoltó autó, hát nyilván ugye a sofőrök ilyenkor illedelmesek, tudják mi a szabály, engedik, és mögé elég szorosan beállt egy Tesla, és gyakorlatilag így vitette magát. Tehát ő,
2: szimpatikus.
1: Ő rá csimpaszkodott így a tűzoltóautóra, és mondjuk úgy, hogy szélárnyékban követte, ugye, ilyen kis Forma 1-es kifejezéssel élve, úgyhogy mondtam, hogy nagyon rafinált itt valaki.
2: Ez korrekt. Még az üzen keresztül a mentő vagy a tűzoltó szivargyújtóján keresztül egy kis plusz töltést felvetne, és akkor még az sincs.
1: Ja, de tényleg beállt is szélárnyékba, és ahogy ment a tűzoltó autó, ment mögötte.
2: Meg amúgy a Teslák néha kigyulladnak, tehát akkor még praktikus is. Nem lehet, hogy a saját tűzoltóját vitte magával?
1: Van neki privát tűzoltója?
2: Simán, hát ilyen autó mellett szerintem belefér a dolog.
1: Hozzuk nektek a Titanic VR-t, mert hogy a virtuális valóságban újra át lehet élni a Titanic tragédiáját. Senki ne szóljon a feleségemnek. Léci, jó, aki ismeri
2: is
1: a Nóri.
2: Tudom, hogy elmentek.
1: Senki ne szóljon neki. Nekem elég, ott 60-szor megnézem a filmet vele. Jó, de senki ne szóljon neki, van ilyen.
2: Voltál Titanic múzeumban? Nyaltatok Jéghegyet?
1: Nem.
2: Én voltam. Nem voltál Titanic múzeumban?
1: Ne, ez sem mond ki, légy szíves.
2: Már nincs, de hogy az, azt hiszem, a Millenárison volt, és az elején húztál egy nevet, aki ott utazott a Titanicon, az te voltál, és a végén derült ki, hogy túlélte, és az utolsó szobában egy darab jéghegy volt kiállítva. Zseni, hogy mind tudnak pénzt lehúzni. Én túléltem.
1: De tényleg meg lehetett nyalni a jéghegyet? Vagy csak meg lehet,
2: bármit meg lehet nyalni.
1: Jó, hát csak mindent érdemes.
2: Mi? Én nem tudom, egy csomó olyan nagy híres templomot Európában megnyaltam.
1: Azért eddig is tudtuk, hogy vannak érdekes dolgaid. Ez kifejtenéd, hogy milyen indítatás volt?
2: A milánói dómot nyaltam. Hát, a milánói szkálát megnyaltam ezt.
1: Az ember, aki körben nyalta Európát.
2: Nem, így jártam anyátokkal.
1: Én eddig azt hittem, az a Rocco Siffredi, de hát úgy látszik, hogy a rétládam.
2: Az így jártam anyátokkalban van az, amikor megnyalják a harangot, hogy csináljanak valami különlegeset, amit senki nem csinált. Mert ugye oda mindenki elmehet, de kevesen nyalják meg. És akkor igazából ezzel teszel magadnak egy különlegesebb élményt.
1: Figyelj, jártam már egy pár híres épületben én is, így a világon.
2: Na és mit nyalnál meg így visszatekintve? Mit bántál meg, hogy nem nyaltál meg?
1: Hát most így nem gondolkozom, hogy mi az, ami...
2: Ez Eiffel-toronyra télen ráfajtsz, az óvatosan.
1: Igen, tavasszal voltam az Eiffel-toronyra, de akár az Eiffel-toronyot is megnyalhattam volna, vagy a Camp Nou-t, vagy nemrég a Chichen Itzát. Nem tudom, érdekes lett volna.
2: Az olyan, mint a Chicholina, annak az húga?
1: Nem olyan Itza.
2: Milyen Itza? Chichen Itza.
1: Megnyaltam Itzát, igen, milyen Itzát? Chichen Itzát, ja. De azt nem tudtam volna megnyalni.
2: Jó, de tényleg, mi a legcoolabb, amit megnyalhattál volna életedben?
1: Figyelj, következő óra elejére kitalálom, csak most át kell adjuk, egyrészt lesokkoltál, másrészt meg át kell adni a helyüket Andinak.
2: Andi, téged is megkérdezlek, mert te tudom, hogy például a Harry Potter múzeumban elmentél, de Titanic múzeumban voltál?
3: Én nem emlékszem rá, hogy
2: nem. Oké, okay, tehát nagyjából erre lehet itt appellálni, a Harry Potter múzeum jobb volt?
3: Hát figyelj, nem ájultam el tőle úgy igazán, meg voltak benne ilyen olyan dolgok, amiket így nem nagyon tudtam értelmezni.
2: Például?
3: Hát például az tiltott rengetegnél ott volt egy ilyen tök, tudjátok, ez a halloweeni tök ilyen fej. Uh-huh. Tehát, hogy én nem tehát is értem, nem is volt benne soha ilyenről szó. Még ha egy kentaurt állítottak volna, de aki, akkor azt mondom, hogy jó van, de hogy ez a tök, ijesztő tök fej, ez, hogy mit keresett ott.
1: Hát ott volt kéznél, valahova le kellett rakni.
3: Meg nem hoztam volna össze a legendás állatokkal, tehát onnan például ugye ki voltak állítva ugye ilyen kosztümök, én például hiányoltam a Malfoynak a kosztümjét, tehát, hogy én őt azért úgy beleraktam volna.
2: Jó, de az is benne van ebben az egészben, hogy egy ilyen kiállítást nyilván párhuzamosan 4-5 országban tartanak, tehát nem mehet mindenhova az egész Backstreet Boys, hanem csak egy szakasz. A másik pedig az, hogy nyilván földúsítják a dolgot olyan dolgokkal, amiket ott a helyszínen találnak, mert hogy nem utaztatnak ide minden titkos állatot, meg mit tudom én mit, hanem kell egy tök mondjuk a raktárból, nem? De azért ez mégis a magyar verzió volt.
1: És akkor lett volna ilyen magyar Harry Potter? Tehát, hogy így...
3: Ja, igen.
1: Nem tud ide jönni az igazi, akkor keresünk itt egyet.
2: De itt van Ungár Anikó varázslónő. Beöltözve valakinek.
1: ő az idősebb Hermione, vagy mire gondolsz?
2: Valami ilyesmi.
1: Danny Blue-t meg megcsinálják Harry Potternek.
3: Igen, nekem is a Danny Blue jutott eszembe, hogy ő is ott.
2: Kicsit magyarabb, de a miénk. Ez kicsit olyan egyébként, mint amikor nem tudom, megvan-e nektek, de volt ez a Godzilla vs. King Kong, ilyen volt?
3: Volt, igen.
1: Zseniális filmeket tudsz nézni te is.
2: De hogy ott is az volt szerintem, hogy a Spielbergnek a raktárába beszabadultak, megnézték, milyen jelmezek vannak, és abból valamit összecsaptak. Tehát, hogy engem annyira az a tök nem lepte meg.
3: Igen, hát ez ugyanolyan, mint amikor a Predátort meg a Jason X-et összehozták, ugye, a Jason-t.
1: Én azóta is várom a Harry versus Frodo-t.
3: Ja,
1: hogy miért nem, tehát hogy ezt miért nem csinálják meg, Gyűrűk ura kontra Harry Potter.
2: Ez nekem tetszik, vagy amit tudom én, Star Wars VS Trója.
1: Vagy akkor már
3: és a izé trójai falóból a birodalmiak jönnek ki.
1: Persze, tudod? A Star Trek kontra Gladiátor, tudod.
2: És a Gladiátor VS Predator.
1: De várjál, én akkor már megcsinálnám ilyen magyar vonatkozásból is, hogy Terminátor versus szomszédok.
2: Jó!
3: Aha, igen.
2: Jó, tetszik a dolog.
3: Az jó lenne.
2: Figyelj, ez az adja magát, de az biztos, hogy a filmes élményeket szeretjük, és minél inkább szeretnénk hozzájuk közel kerülni, és minél inkább szeretnénk őket megélni, átélni. És azért a Titanic a gyökere ennek a témának, mert a Titanic VR élmény kapcsán, ami egyre népszerűbb, a virtuális valóság és az ilyenfajta múzeumok kapcsán felmerült egy etikai vagy morális kérdés, hogyha úgy tetszik, miért szeretünk katasztrófa filmekbe belehelyeződni? Ez valami kis tudományos érdeklődés, vagy egyfajta, hát mondjuk azt ilyen ízléstelen szórakozás, hogy magában a tragédiában szeretnénk ott lenni. Egy biztos, az ilyen tragédia turizmus ilyen értelemben a VR segítségével 2025-ben már meghaladta a 114 milliárd dolláros bevételt, 2030-ra pedig 412 milliárd dollárra nőhet, és itt a Titanic VR kiállítást hozzák, amikor ugye VR szemüveggel a helyszínen átélheted a katasztrófát te magad is.
1: Biztonságos körülmények között, igen. Szerintem ez egy olyan közismert tragédia ugye a történelem során, meg hát nyilván ugye a film miatt is, hogy sokakat érdekel emiatt.
2: Én azért úgy kipróbálnám magam, hogy egy-egy ilyen helyzetben mit csinálok.
1: Tehát, hogy mit tudom én, a Mortal Kombatban te vagy a Johnny Cage, és hirtelen megtámad a Scorpio, mondjuk, na, vagy valamelyik karakter.
2: Vagy a Mortal
1: csinálsz?
2: Kombatban te vagy a Nicolas Cage, és hirtelen nem tudod. De egyébként igen, pontosan, csak az nehetsz, mert ugye, hogyha támad rád egy ilyen több millió dollárból összerakott Scorpio szobor, vagy nem tudom mi ez, robot, akkor nem biztos, hogy örülnek, ha te ezt szétvered.
1: Az biztos, igen.
2: De rúgnék.
1: Van olyan kultikus film, van olyan nagy kedvencetek, amiben belehelyezkednétek? Amire azt mondjátok, hogy na, akkor az engem érdekelne, és azt úgy szívesen megtapasztalnám? Nem, bármilyen film.
2: Ja, engem mindeket érdekel.
3: Viccelj, amiben Ryan Gosling van, bármelyikbe belehelyezkedni.
2: Még katasztrófa filmből tudnál mondani?
3: Mondjuk ez a Féktelenül. Az úgy. Tetszett.
2: Én valami jó autós, ilyen Fast and Furious. Tudom, nem katasztrófa film, de azért driftelgetnék, meg nyomnám.
3: Jó, hát ez ilyen. Sokan ezt megcsinálják amúgy a közutakon is, tehát, hogy...
1: Sokan az önjelölt Vin Diesel, igen.
3: Igen. Hú, hát akkor mennyi volt, úristen. Meg akkor kezdett népszerűvé válni ez a, mi ez, az autós találkozók, amikor ezek a felpimpelt járgányok álltak a parkolókba, és akkor...
2: Ja, a Tesco LED a Ladán. Igen, ezek jó, körül van neked.
1: Figyelj, Covid filmjei nem játszanak nyilván, úgyhogy nem, nekem egyébként nincs. Tehát, hogy az a baj, hogy a katasztrófa filmeket nem szeretem. Most miket nézek? Mit tudom én? Akciófilmek, thrillerek? Most egy fűrészbe helyezkedjek bele?
2: Nem,
1: tényleg?
2: De én tudnál képzelni a Teletubbiekben.
1: Abban simán. Azt a szintet tudnál. Várjál, mesébe? Húha, volt anó a Denver Dino jó barát, azt nagyon szerettem gyerekként.
2: Az tényleg üt.
1: Abba simán, igen. Vagy mondjuk
2: Sailor Moon, hogy jó csők vegyenek körül.
3: Jó, én azt szerettem.
2: Én a pálya ördögeiben is.
1: Az a másik.
2: Egy részig futsz a pályán, és nem érsz oda soha a kapuhoz.
1: Még egy rész, amíg a döntő lövés repül a levegőben. Igen, az is jó. Hát nyilván a Laszko a Dragon Ballba menne, tudjuk, ja, mert hát ő óriási, igen. Dragon Ball fan. Úgyhogy nála ez simán lenne. Terminátorban esetleg.
2: De egyébként szerintem amennyire te ilyen földhöz ragadott vagy az ilyen téren, valószínűleg a szomszédokban lennél valaki. Igen. Tehát, hogy ott valami jó karaktered lenne szerintem. Hoztam néhány filmet, és annyi a feladat, hogy csapjunk le rá, jó? Tehát, hogyha át kéne élni, akkor melyikünk viszi melyik filmet. Elsőnek itt van a Pompeii VR. Átélni, ahogy kitör a Vezúv, és menekülni a városból.
3: Hát ez nem.
1: Nem.
2: Senki?
1: Nem.
2: Marad nekem?
1: Aha.
2: Én ezt, kézzétek el, ezt a filmet láttam ilyen 4DX moziban, akkor volt új. Ismeritek a műfajt?
1: Aha, igen.
2: Az, ahol 3D is van, meg mozog a szék, meg fújnak, igen, meg nem tudom én mi.
3: Meg illatok is vannak.
2: Az a durva, ott az illat nagyon nem volt elkapva, amúgy egyféle szagot tudtak fújni, ilyen gumiszag volt, vagy valami ilyesmi. És így a harmadiknál, amikor azt kifújták, akkor így kérdeztem az öcsémet, hogy Dávid, ez milyen szag? És annyit mondod, pszt, Pompeii szag.
1: Na, erre Forma 1-es film, na most rövő eszembe jutott, azt mondjuk kipróbálnál.
2: Forma 1-es vele?
1: Aha.
2: Az jó. Na, akkor a következőre akartam lecsapni. Jurassic Park.
1: Az érdekel.
3: Milyen lehetőségek vannak még? Mert hogy
2: hát nem mondok mindent, hogy
3: mehetsz. Csernobili katasztrófában nem szívesen vennék.
2: Mehetsz többet. Jó, a Pompejben akkor ne legyen senki, Csernobilt is hagyjuk, de a Jurassic Parkban én például tök szívesen benne lennék. Engem baromira érdekelne az egész technikailag is, meg szerintem én nekem lenne győztes taktikám. Tehát, hogy ezt én ott megjátszanám. Ott érzek esélyt a kiútra. Na, akkor most elárulom a kulisszatitkunkat. Hoztam be egy futópadot a rádióba, hogy majd az egész stáb azon edz, viszont elhagytam azt a műanyag kütyüt belőle, amit bele kell rakni, ez a biztonsági zár, amit igazából, hogyha túl gyorsan megy, vagy baj van, csak így kitépsz belőle, és megáll a gép, hogy ne érjen téged baj. És emiatt nem indul be, és senki nem tudja használni.
3: Igen.
2: Tehát igazából most már ma ráveszem magam akkor, hogy bemegyek a boltba, veszek egy ilyen kis műanyag kacatot. Mondjuk, Roland, neked túl nagy szükséged nincs erre, mert úgy érszel odáig, hogy elért mondjuk ezt a kütyüt. Tehát az olyan sebességet kéne hozni, ami nem valószínű, de hogy legalább ezt lépjük meg. Csináljunk már egy depis nap túlélő csomagot. Tehát mi van benne a táskádban? Mi az a néhány dolog, ami egy depis naphoz mindenképpen kell?
1: Csoki.
2: Vagy csak mondjuk ki az Andi táskáját. Csoki?
3: Igen.
2: De hogy van a táskádban most csoki?
3: Nekem is az lett volna az első. Most nincs, de tegnap volt.
2: Milyen csokit raksz bele? Olyat, ami biztos, hogy nem fog megolvadni, tehát valamilyen tömény dolgot?
1: Na, hát olyan nincs.
2: Tehát csak betömed csokival a táskádat. Okay.
1: Ne, sima tejcsoki.
3: Hát valamilyen, igen. Kis szeretem.
2: Én tudod, hogy rakok be.
1: Sokat.
2: Powerbanket, tehát hogyha lemerülne a telefon, akkor lehessen tovább nyomkodni. Nektek nem kell?
1: Az praktikus.
3: Igen, de én sose szoktam.
2: Andiéban tuti lenne könyv.
1: Nekem sincs.
3: Igen.
2: Biztos beraknál valami könyvet.
3: Vagy az e-bookot, mert az ugye kicsit könnyebb is.
2: KP-ban egy másfél misit.
1: Hát, ha lenne, depi
2: nap táskámban.
3: Akkor már nem lenne depi nap.
1: Onnantól az, hogy feldobná azért a kedvedet, hogy hupika, ennyi pénz van nálam. Abba lehet egy-két dolgot venni. Na, jó van, Nachricht des Tages.
3: Ja, a napi igen, köszönjük.
1: Csodálatos.
2: Ez csak úgy kiszaladt, vagy erre készültél?
1: Hát így vannak néha ilyen spontán német beindulásaim. Na, jó. Vagy felindulásaim, vagy megindulásaim.
3: Neked ilyen német Tourette szindrómád van?
2: Zagenzi bitte.
3: Ja, Istenem.
1: Ja, Spritze dóze maximum.
3: Ezt tudjuk, milyen filmekben volt.
2: Ja, valami tűzoltos, nem?
1: Ja, igen. Pontosan,
3: igen. Abban.
1: Vagy ilyen ablakpucolós.
3: Abban.
2: Ha, vagy a Szabadítsátok kivilétben is van, amikor viszik az automosóba a bálnát. Szép kis bálna.
3: Szóval. Na,
1: mit hoztál nekünk, Andi?
3: Na, hát képzétek el, hogy furcsa bejelentést kaptak a rendőrök Tacoma városában.
1: Hol?
3: Tacoma.
2: Pécs mellett.
3: Igen.
1: A takta harkány mellett.
3: Amerika.
1: Takta harkány Tacoma. Takta harkány külvárosa.
3: Amerikában.
2: Leírom azért, hogy merre visz. Igen?
3: Azt írják, hogy egy fekete szemetes zsákot találtak egy parkoló autó közelében.
1: Hűha.
3: De mi volt hulla? A zsákban? Tippeljetek.
2: Hulla.
1: Biztos arra tippeltek, hogy hulla.
3: Igen, darabolt, összedarabolt.
2: Hát nagyjából az. Akkor ami még ilyenkor kiderülhet, az az, hogy valaki pénzt rejt valamilyen bútorba, ilyen szokott lenni, vagy valahova, és akkor az van benne. Tehát lehet, hogy egy zsák pénz.
1: Kis elejtezett plusz állat. Még ezt is el tudom képzelni.
2: Kis elejtezett házi kedvenc. És még ilyen, nem vagyok állatkínzó.
1: Kis elejtezett ex-férj. Ugye? Bedühödött hölgyek.
2: Mert te beleférsz a 120 literesbe, nem?
1: Ezt kétszer.
2: Vigyázzatok.
3: De egyébként az érdekes ebben a cikkben, hogy mitől válik egy szemetes zsák gyanússá?
1: Hát mert olyan tehát, hogy formája van. Mint ha hulla lenne benne. Szerintem ettől.
2: Hát amúgy igen, tehát láttam már én is ilyen értelemben gyanús szemetes zsákot, hogyha ott nálatok a lila akác köznél egy nagy szemetes zsák mozgolódik, abban lehet, hogy a Roland van. De jó, igen. De
1: te... Az azt, hogy kidobott.
3: Egyébként... Új értelmet nyert ez a fogalom.
1: Szóval szerint.
2: De szemét vagy.
1: Ja.
2: Kiderült a cikkből egyébként, hogy miért volt gyanús a zsák? Az nem? Csak az, hogy mi volt benne?
3: Nem.
2: És eltaláltuk?
3: Nem. Mondom akkor, hogy mi volt benne. 363 darab Hot Wheels kisautó eredeti bontatlan csomagolásban.
1: Az mennyit érhet? Hát az egy komplet gyűjtemény.
3: Sokat.
2: Ezzel vannak úgy egyébként a gyűjtők tényleg, hogy ki se bontják, mert hogy akkor nekünk nem is a Hot Wheels, hanem a Burago volt ilyen, hogy azt nem lehetett kibontani. Azok is ilyen autók voltak, mert hogyha be van csomagolva eredetibe, akkor az sokkal többet ér majd később. És azt például simán el tudom képzelni, hogy egy gyűjtő, mikor költözik, hát mi is mikor költözünk, egy csomó mindent rakunk szemetes zsákba. Lehet, hogy begyűjtötte, berakta a garázsba, aztán egyszer csak azt hitte az a szemét, azt kirakta.
3: Hát vagy ugye, mivel elméletileg egy autó mellett találták, ezért mondom, hogy lehet, hogy ott felejtette. Tehát, hogy kirakta valami miatt, vagy úgy volt, hogy mondjuk berakja a kocsiba, de mondjuk elment valahova, és ott felejtette.
2: Tudsz valamit az értékről? Tehát, hogy, mert ezek lehetnek ilyen olcsók is.
3: Ezekről az értékekről ugye ezt itt nem írták, viszont megírták ugye az 5 legdrágább hátvész autót.
2: Na.
3: Ugye a Bruce Pascal gyűjtő 70 és 72 ezer dollárt fizetett, ami ugye 21,2-21,8 millió forint. Aztán van egy 150 ezer dolláros, az ugye 45,5 millió forint. Aztán van egy 50 ezer.
2: Vágod? Drágább, mint a... Hát persze, hogy drágább. Drágább, mint a stáb összes autója együtt.
3: Hát ez...
1: És azért ennyi, egy ekkora gyűjtemény, az biztos vagyok benne,
3: biztos,
1: hogy nagyon...
3: Benne. Na,
1: több 10 milliós érték.
2: Azt a mindenit.
3: Igen, egy-kettő nagy értékű, nagyon nagy értékű biztos van közötte, de hogyha a többit is beleszámolnánk, akkor nyilván több összejönne, mint mondjuk ez a 45 millió is akár.
1: Igen, én 50-100 millió között hát, szerintem simán.
2: Biztos. Andi, igen. Visszakerült a tulajhoz a cucc, vagy most még jelentkezhetek, hogy én hagytam el?
3: Jelentkezhetsz, viszont nyilván nem mondhatod azt, hogy ugye tiéd ez az zsák, hanem meg kell mondani mindenképpen, hogy milyen modellek vannak benne.
2: El tudjuk találni? Hányat kell? 300, mennyit kell? Mesélyesebb, mint a lottó?
3: 363. darabot. Amúgy ez durva lenne, hogyha így tételszerűen meg kéne mondani 363 darab hátvészautót, mert most tehát még egy gyűjtő is, vagy mondjuk találta valaki valahol, hát hogy tudsz ennyit megjegyezni?
1: Á, kizár dolog
2: nektek
1: szerintem.
2: Van valamiből sok, amit hogyha ellopnának, meg tudnátok mondani, hogy mik pontosan?
1: Nálunk nincs, tehát hogy nem, semmiből nincsen komoly gyűjtemény.
2: Ha ellopnák a gyerekeket, azért meg tudnád őket nevezni.
1: A őket meg, föl is ismerem őket, igen. És van róluk fénykép is.
2: Oké, ha ellopnák az összes ruhátokat, akkor meg tudnátok mondani mondjuk 10%-os hibával? Én igen, fekete pólók.
1: Ja, hát nálad könnyű. Hát én 10, figyelj, nem biztos. Ami kell, ami érdekelne, azt meg tudnám mondani.
2: A fontosokat, igen.
1: Amit úgy gyakran hordok, azt nyilván.
2: Jó, hogyha most kirabolnák a hűtőtöket, el tudnátok mondani, mi volt benne?
1: Nagyjából igen.
3: Igen.
2: Az is működne. Jó, akkor azt is bizonyos szinten be tudod. Ha az a fürdőszobai zsák, amit elloptak tőletek, eltűnne, akkor...
3: Ellopták, kidobták.
1: Azt is meg tudnám
2: nyilván
1: mondani, hogy abban mi van. Igen, igen. Hát mindent? Ha nem is az össze... Nem, hát azért nem, hát az asszony minden cuccát nem ismerem.
2: Bemernél vallani mindent, amit abban találnak?
1: Be.
2: A lábgombakrémet is?
1: Nem, a guminőt nem ott tartom, úgyhogy... Nem, mindent bemernék vallani.
3: Az ágy alatt van, tudom.
2: Azt a mindenit.
1: Persze, mert akkor nem kell leereszteni, tudod.
2: Ugye, mert mi is szoktunk olyat, hogy mit...
1: Csak újra fújni, keményen.
3: Direkt úgy vetted az meg ágyat, egyébként... hogy alapférjen.
1: Lemértem előtte, direkt, tudod.
2: Meg egyébként ott a rajta lévő nyálból, már hogy ahol fújtad, abból meg lehet téged DNS-ezni, hogy az te vagy.
1: Aj, és csak ott lenne nyár.
3: Csak ott lenne DNS-ez, az...
2: Ott megvan a DNS-ből, Roland, azt lehet lenyomozni. Csak hogy szoktuk mi is így rádióban, hogy amikor találunk egy pénztárcát, vagy bármit, hogy akkor aki megmondja a pontos összeget. Most, hogyha ezt még játsszuk el, ha most azt mondom, hogy oké, megtaláltam a pénztárcádat, nincsen benne személy, meg semmi, mondd meg, mennyi pénz van benne, és akkor visszakapod. Megtudnád?
1: Megtudnám, mert momentán nincs benne sok, úgyhogy azt most nagyon könnyen meg tudom mondani.
2: Pontosan? Takra?
1: Pontosan takra meg tudom mondani, hogy mennyi van benne. Most egyébként azt, amit konkrétan egy 5000-es van benne.
2: 5000-es? Andi, te is tudnád takra?
3: Tudom, igen.
2: Tényleg
3: igen.
2: Mennyi?
3: 415 forint.
1: A jól menő gazdag rádiósok, ugye?
2: Elég egy energiaitalra itt kint, nem mi?
3: De elég, egy 400 forint egy energiaitalra.
2: Király.
1: Ha meg még egyet akarni, akkor meg tőlem kér kölcsön.
2: Nem tudtam, hogy én ma ilyen krőzus vagyok nálam. Általában semmi készpénz nem szokott lenni, de most pont van 11 ezer forint.
1: Az igen. Na, ez aztán a luxus élet.
2: Meghívjalak egy, mire szoktak meghívni, egy kólára?
3: Energiaitalra meghívhatsz.
1: Arra az Andit bármikor. Tatabánya és Szár között több kilométeres kocsisor az egyes főúton. Yes! Tehát nem elég, hogy beáll a pálya.
2: De jó
1: nekem. Nem elég, hogy nem tudsz haladni. Lemész az egyesre, ott se tudsz haladni. Ez az. Ez
2: hogy
1: gyerekek parádé. Sehogy, majd talszol.
2: Hogy lehet kikerülni az egyest? Van olyan is?
1: Hát figyelj, ajánlom, hogy akkor indulj le Fehérvár felé.
2: Szeretem azt a helyet. Tehát Fehérvár érintésével Szegedet súrolni kell, vagy nem?
1: Hát ha érinthetem, szép város. Tehát, hogy ajánlom a belváros, nézzél körül. Egészen klassz. Vannak jó üzletek a plázában is.
2: Most úgyis olcsó a benya.
1: Na, hát akkor ennyi. Most neki indulsz. Figyelj, lemész. Most nézem itt, próbálom. De igen, ott úgy Fehérvár. Szerintem akkor.
2: Hát de inkább menjek, nem, mint hogy álljak. Ez a filozófiám.
1: Tökéletes, kérem szépen. Vagy elmész úgy, mit tudom én, Mór, Zámoly, és akkor ott Bodmér felé vissza.
2: És amúgy másik oldal is áll, vagy hogyha átmegyek a szembesávba, akkor ott haza tudok tolatni.
1: A leálló sávban. A szembe oldalon tolatva. Na ezt megnézném. Hogy holnap killernél a Magyar Közút összes létező felületén, az biztos. De én nagyon adnám.
2: A fényképeken nem látod, hogy tolatok. Jó irányba áll a kocsit.
1: Nem látod videót. Azt megnézném, hallod? Esküszöm.
2: Ne szóda, hogy kamuznak, visszafelé játszották le.
1: Na oda ülnék be VR-ba, látod, hogy ezt az élményt átéljen.
2: Katasztrófa film, Ádi van.
1: Aztán megnézném, ahogy tényleg ott kattan a kezelen a bilincs. Aztán Zsolt azt írja, hogy Ádi, Tarján Gyermely Zsámbék felé is tudsz hazamenni?
2: Kipróbáljam.
1: Ugye? Látod?
2: Amúgy ez nem is hangzik annyira rosszul. Jó, tovább tart, bár hogyha áll az egész, akkor biztos nem.
1: Hát akkor nem, ha tudsz haladni, akkor annál minden jobb, mint hogyha egy helyben állnál, és ez az életedre is igaz lehet.
2: Köszönöm.
1: Meg ezt, ez a mai coach tanácsom.
2: Köszönöm.
0: A műsor, ami mosolyjal ébreszt minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig élőben a Forrás Rádióban. A srácok már készen állnak. Hamarosan innen folytatjuk.

0: miközben mások dudálnak a dugóban, te énekelsz a kocsiban. Délutáni csúcs Bálint Lászlóval. Csak slágerek, csak pozitívan. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A Kék Tigrisek ismét a pályán. Európa Kupa döntőt játszik a MOL Tatabánya KC. Gyere te is kézi meccsre, harcoljuk ki közösen a győzelmet. 2026. május 24-én, vasárnap délután 5 órakor az Ohrid együttesét fogadják a Kék Tigrisek.
2: Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók.
1: Szurkoljunk együtt tigriseinknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: madárfajok együtt állnak, a madarak csicseregnek. És jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kávé is gyorsabb. A reggeli show, ahol megtörténhet bármi, vagy annak az ellenkezője is. A mikrofonnál Illyés Roland és Rédl Ádám. Illyés Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos Morgan! 4 perccel fél hét után a hét utolsó Buenos Morgan-je indul. Szevasztok! Hello! Hát akkor kell így vidáman műsort vezetni, amikor jól esik. Ha! Ha!
2: Húha!
1: Hát ez nagyon, ennél azért lesz jobb poénom is.
2: Jó, van, de lesz híve, tehát hogy lesz honnan följönni.
1: Én pont ezért érted, hogy minuszból kezdünk, gyerekek, aztán úgy megyünk föl mindenféle téren, mert hogy ráadásul baleset is van az M1-es autópályán a főváros irányába a Győr és Komárom közötti szakaszon, a kiépített terelésnél egy kamion árokba hajtott. Az nem volt az útvonalba, üzenjük a sofőrnek, tehát azt nem kellett volna útba ejteni. A 96-os kilométernél a külső sávot lezárták, elvileg torlódik a forgalom, ennek én az élő térképen most még olyan hatalmas nagy jelét nem látom, vélhetően azért, mert még korán van.
2: Ne bántsd azt a szegény kamionost, szerintem megbánta.
1: Úgy gondoltál először, jó ötletnek tűnt, aztán...
2: De megbánta. Ja. Jaj, na figyelj, mesélek az utamról, jó? Tehát két olyan kalandom is volt, ami hallgatókra érdemes. Az egyik, a Bicskei Tehenekháznak. Tehát sajnálattal közlöm, hogy ma vízesedik a tej. Készítettem róla képet, mert földrajzilag nem vagyok egy nagy zseni, márhogy nem fotózgattam menet közben, hanem csak egy ilyen print screenre utasítottam a telefonomat, mert ez a Bicskei Ipari Park felé van, próbálom belőni pontosan, hogy hol látom én ezeket a teheneket a domboldalban. Nagy egyháza mellett, az még nevezhető Bicskeinek?
1: Nem, nagy egyháza, az nagy egyháza.
2: Akkor ezek már hiába a Bicskei Ipari Park tehenei, ezek már
1: nagyegyházi vendégmunkás tehenek.
2: Nagyegyházi tehenek.
1: Vagy vendégmunkás tehenek, VMT.
2: De nagyegyházai, nem? VMT.
1: Nagyegyházi.
2: Zi? Jó.
1: Szerintem igen.
2: Akkor elnézést a bicskeiektől, hogyha sértőnek vélték, bár egyébként az ipari park közelében vannak ezek a tehenek, de nagyegyházi tehenekről van szó.
1: Szuper.
2: És megnéztem, a világos barna van fölül, de most így az esőben nem ment annyira föl. Tehát valószínűleg félnek a villámlástól.
1: Nem, szerintem csúszik. Tehát yep. Én úgy tippelek, hogy
2: közelében vannak ezek a tehenek, de nagy egyházi tehenekről van szó.
1: Szuper.
2: És megnéztem, a világos barna van fölül, de most így az esőben nem ment annyira föl. Tehát valószínűleg félnek a villámlástól.
1: Nem, szerintem csúszik. Tehát yep. Én úgy tippelek, hogy csúszik a föld, és emiatt.

0: kikerüli az ablaktörlő a madárpiszok útját, és félreálltam, de nem volt nálam eszköz, amivel letakarítsam. Tudod, mi volt a megoldás?
1: Na, biztos, hogy valami féle kreativitás.
0: Mi az, ami mindig van nálad, és nem sérti meg az ablakod, de arra alkalmas, hogy takaríts?
1: Hát most, figyelj, jó kérdés, mondtam volna, hogy lakáskulcs, de az azért teljesen megsérti.
0: A nyelved. Nem. Edzőcipő. Szóval én voltam az, aki az út mellett félreálltam.
1: Levetted a cipődet?
0: Zokniban. Ja, mondd.
1: Levetted a cipődet? Vagy próbáltál egy ilyen elveszettül idiót a balettes mozdulattal egyébként fölnyúlni lábbal oda?
0: Kecses mozdulattal fölnyúlni. Írja valaki Zsóka, hogy bankkártya. Az se rossz, csak utána hogy fizetsz, tudod, mikor így lehúzod a madárt. Nem, hanem az volt, hogy levettem a cipőmet, akkor ott zokniban álltam az út mellett, és a cipő talpával tök jól el tudtam kenni a műalkotást, és akkor utána azt már lehozta az ablaktörlő, ilyen fél lábon ugrálva ott voltam az autó mellett.
1: Nagyon jó, és akkor a madárszaros cipődbe meg beültél a kocsiba. Gratulálok.
0: Meg a stúdióba, de ez már más téma.
1: Hát szuper. Na, jó van.
0: De tiszta az üveg, és végre kilátok.
1: Figyelj, legközelebb, ha ilyen van, akkor tényleg kérjünk már tanácsokat így a hallgatóktól, látod? Az még a bankkártya is jobb megoldás lett
0: volna.
1: Jobb
0: a bankkártya?
1: Hát, vagy nincs nálad bármiféle név egy kártya, olyan kártya, amit nem használsz, pontgyűjtő kártya, mit tudom én, ilyenek, tehát, hogy...
0: Majd nyomtatok pár fényképet
1: te
0: rólad.
1: Te jó fiú vagy, te még a hűségpontokat is biztos gyűjtöd.
0: Hűségpont, de rég volt, júj, pedig az egy helyen gyűjtöm, de már ott se ér semmit.
1: Jó, hát egyébként meg mind a mai napig vannak ilyen pontgyűjtő akciók, úgyhogy nekem az a baj, hogy szerintem azok a férfi emberek, akiknek van párjuk, feleségük, ők ezzel tudnak azonosulni, mert a nők egy jelentős része minden ilyen szar gyűjt. De tényleg, tehát ahol pontot lehet gyűjteni, hogy gyűjtjük. Hogy mire? Nem tudjuk, de gyűjtjük.
0: Jaj, de engem az öcsém egy új világba vezetett be ezzel kapcsolatban néhány hónapja. Képzeld el, van pontgyűjtő, összesítő alkalmazás. Nekem az egy csoda. Tehát, hogy igazából oda az összes ilyen pontgyűjtőkártyádat egy alkalmazásba berendezed, és nem kell vinni ezt a sok vackot, hanem hogyha megnyitod az alkalmazást, akkor ott van a QR-kód, és akkor ráhúzzák a pontot.
1: Tényleg?
0: Aha, majd megmutatom. Te ez a világ megváltása. Így se jó semmire, de legalább a lelkiismeretedet nem zavarja, hogy nem szedted be a pontjaidat.
1: De néha egyébként jó. Tehát,
0: de mire?
1: Néha hirdetnek olyat, hogy le tudod vásárolni a pontokat, tehát arra mondjuk évente egy ilyen akció van szerintem körülbelül az egyik ilyen pontgyűjtésnél, az mondjuk jó, meg néha meg lehet venni olcsóbban termékeket. Mondjuk ez egy bizonyos áruháznál van így, vagy egy bizonyos bolt típusnál, és akkor ott időnként lehet olcsóbban néha gagyit, néha viszont jó termékeket megkapni.
0: Figyelj, most megnyitom az alkalmazást, és megmondom neked, hogy hányféle pontgyűjtőkártyám van. Csak hogy mennyit kéne magammal vinni, hogyha úgy alakulna. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16.
1: 16 féle alkalmazás, vagy kártya?
0: 16 kártya.
1: Hát figyelj, valakinek elfér, tehát, hogy az a jó, tudod, hogy akkor legalább valamitől vastagnak érzed a pénztárcádat. Ha nem is a sok pénztől, akkor legalább a sok kártyától. Közben Norbi azt írja, hogy húha, nagyegyházát bicskével keverni, csak 8 kilométerrel van arrébb. Hát
0: de Norbi elmondom.
1: Ádinak suhan a táj, érted? Tehát úgy jön, hogy
0: egyrészt. Másrészt, tegyük hozzá, hogy én annyit mondtam tegnap, hogy Bicske tábla, és tényleg ott van, hogy Bicske ipari park Nagyegyháza után. Tehát akkor az hogy van? Hogy a bicskeiek vettek maguknak egy plusz bicskét?
1: Van a nagy bicske, meg a kis bicske.
0: De mi, hogy de tényleg bővülni akartak, csak nem volt mellette hely, ahova bővülhettek volna? És vagy lehetséges, hogy ez azt jelenti, hogy a kettő közötti helyet is el akarják foglalni? Szóval nagyegyháziak rettegjetek.
1: Hát meg érted azt, hogy ki van táblázva, de azt nem nézted meg, hogy hány kilométerre? Vagy hogy lehet, hogy arra fele lehet lehajtani arra, de onnan még mész egy keveset, jobbra, balra, akár.
0: Hát de akkor is a bicskei ipari park nem ér össze bicskével, hanem van köztük nagyegyháza?
1: Nincs, nem. Tehát, hogy ez...
0: Akkor miért van ott a tábla?
1: Hát, mert hogy ott le tudsz hajtani a bicskei ipari park felé is, meg Nagyegyháza felé is, érted? Ezt így nem gondoltad még végig? Nem szoktál egy autópályáról lehajtani, és akkor nem viszont... nézed, hogy lehet menni jobbra is, balra is?
0: Akkor viszont ott kellene... Autópályáról jobbra-balra.
1: Nem, a lehajtó után általában lehet. Valaki azt is megoldja, de hogy nem. Tehát miután lejössz egy autópályáról, általában ugye a lehajtó után lehet menni jobbra és balra is. Így szokik lenni ugye általában ezeknél.
0: Értem, de akkor, hogy ott lehajtok, akkor én tudok egyből bicskére is menni, mert akkor viszont nem mondtam akkor a hülyeséget.
1: Bárhonnan tudsz bicskére menni, csak valahonnan messze van.
0: Bárhonnan tudsz bicskére menni.
1: Nyíregyházáról is tudsz, csak meg kell tenned még jó sok kilométer.
0: Ez a mai nap mottoja, drága hallgatók. Hogyha azt érzed otthon, hogy rossz a nap, vagy hogy így nem látod a kilátást, a bankkártyádban csak a pontgyűjtőkártyák duzzasztják a zsebedet, akkor gondolj arra, hogy bárhonnan lehet bicskére menni.
1: Ennyi. Tehát gyerekek, a célt nem szabad szem elől téveszteni.

0: Ha nem látod, akkor is megvan. Mondom, hogy építem a coach karrieremet. Mondom.
1: Olyan gondolatokat mondasz, de tényleg ez fel fog villanni majd napközben néha, és így reményt ad a napba. Oké. Na, nézzük, miről fogunk ma beszélgetni. Például a játékunkról, mert ma utoljára minden műsorban lehet nyerni a Forrás Rádióban Kaszker kertészeti árudás kupont. 15 000 forinttal feldobhatod a kerted.
0: Bizony, 7 és 8 óra között jön a játék. Jó, ma is egy ilyen korábbi időpontban játszunk. Próbáljuk azért ezt így variálni, hogy tényleg aki 7 és 8 között tud minket hallgatni, az is tudjon játszani a héten, aki 8 és 9 között, az is, aki 9 és 10 között, az meg így járt. Na, szóval most a mai reggelen 7 és 8 óra között tessék fülelni, egy előadótól hozunk 2 dalt, az egyik az első nagy slágere, a másik pedig egy aktuális tőle, és hát ugye elvégre, hogy a magból hajtás lesz, úgy fejlődnek az előadók, és na ezért ez a játék neve, hogy magból sláger, úgyhogy azt kell kitalálni, hogy melyik az előadó, akinek 2 dalát is lejátszuk. Szerintem a mai is lesz nehéz.
1: Amúgy, most itt beszélgetünk adás előtt arról, hogy Flordalt is lehetett volna, vagy lehetne. Ott tényleg, hogyha első dalt hozzunk, akkor megvalósulna a magból. Sláger. Jaj. Aki tudja, tudja, aki nem, nem. Viszont beszélgessünk ennél tisztább és fényesebb témákról. Pénzért eladott szabadság. 34 évvel idősebb férje szabályai miatt szedik szét a hölgyet, és hát Roland találta a cikket, és arra gondoltam, hogy itt már igazából a jövőjét tervezgeti, de mesélj róla, hogy miért választottad ezt a témát.
0: Tehát úgy érzed, hogy az lesz az egyik életcélom, hogy 60 évesen 26 éves párom legyen?
1: Hát, és ezt nem mondom, mert bírom a feleségedet, szóval nem hiszem, hogy ez a célod, de az olyan állapot, hogy erre lehetőséged legyen, az célod lesz.
0: Hogy úgy nézzek ki 60
1: úgy
0: évesen?
1: Nézzek ki. Igen, szerintem ezen dolgozol.
0: Hát nézd, hogyha meg lesz a Short King Energy-m, akkor lehet, hogy erre lesz esélyem.
1: Ez a másik téma.
0: Mert hogy ez a másik téma, Short King Energy, kérem szépen, miért van oda egyre több nő az alacsony pasikért? Erre fogunk beszélgetni, és nem én hoztam be, képzeljétek, nem. A Rédládi hozta ezt be.
1: Esküszöm, hogy nem én találtam ki, hanem találtam egy ilyen kutatást, és hát a 165 centit emelik ki itt a nők, hogy az úgy oké.
0: Hát ugye a körül, tehát az alacsony pasik. A Short King az nem feltétlenül csak magasságra érthető, de hát azt már csak én teszem hozzá.
1: Szóval tulajdonképpen a Rolandnak ma adunk egy olyan ego boostot ebben a műsorban, nekem meg marad az, hogy bárhonnan mehetek Bicskére, hogy gyakorlatilag a mai nappal úgy megyünk bele a hétvégébe, hogy mindannyian ragyogni fogunk.
0: Figyelj, igazából az lesz a mai műsornak a tanulsága, hogy engem a jó nők várnak, téged meg a tehenek nagy egyháza mellett.
1: Így van. És nekem mindig lesz tejem. Neked meg mit lesz?
0: Ez most nem fog, az a baj, hogy ezt nem tudom adásban lecsapni. Nem tudom, mondjuk úgy, hogy nyomdaképes poénnal elütni. De igen, szóval állítólag a hölgyek most már így egyre inkább elfogadják azt, ha egy pasi nem olyan magas, és egyre inkább háttérbe szorul a magasság, úgyhogy picit azt is körbe fogjuk járni, hogy mik lehetnek vajon azok a tulajdonságok, amik igazán vonzóak lehetnek, és most nem női szemmel nézzük a pasikat, hanem mi fogjuk ezt így sorrendbe rakni, hogy szerintünk mi az, amivel lehet a hölgyeknél hódítani. Én tegnap már egy ilyen nagyon klassz kis sorrendet felállítottam 10 tulajdonságból.
1: Komolyan? Uh-huh. Jó, ez tetszik, ezt megbeszéljük. Igazából ez magyarázatot ad arra is, hogy miért nem látom az egyébként gyönyörű és nagyon divatos buffalo cipőket mostanában.
0: Hát ott nincs rá szükség, tehát hogy eltűnt. Egyébként az a durva, hogy amikor voltak ezek a buffalo cipők, akkor nem azok hordták, mint mondjuk én, érted? Tehát, hogy így 1,70 alatt, akinek még mondjuk szüksége is lenne rá, hanem nagyon sokszor nekem is az ilyen 1,80 körüli haverjaim vették föl.
1: Jogos, mert egyébként a magas lányok is nagyon szeretnek magas sarkúban mászkálni.
0: És nehéz nekik pár találni. Hát figyelj, én erre szoktam elmondani, hogy volt nekem egy olyan évfolyamtársam, aki 189 centi volt, lányként, beszélünk erről, és egyszerűen ki volt tőle, hogy ő nem talál magasságban hozzáillő pasit. Én mondtam neki, Zsuzsikám, kosárlabda mérkőzések, vízilabda mérkőzések, oda tessék menni ismerkedni.
1: Hát amúgy hova a kislányom jár óviba, ott egy spanyol válogatott vízilabdázó, és a gyermeke is ott van, már hogy nyilván a vízilabdázó nem jár abba az óviba, csak hozza a gyerekét. Egyébként nagyon cuki, kinyomoztuk, hogy ki, mert megfejtettük, hogy melyik csapat az, aki Magyarországra tud hozni egy ilyen szabású, meg egy ilyen kaliberű játékos.
0: Tehát csak a Fradi.
1: Fradi, igen, tehát hogy abban játszik, tehát így összeraktuk, megfejtettük. Egyébként nagyon jó fejcsávó, de hogy úgy nagyjából a szemünk magasságában van a vála.
0: Pedig aztán te sem vagy kicsit.
1: Nem, nagyon jó fej, meg vicces az egész helyzet. Tudod, hogy hívják a kisfiát? Nem mondok vezetéknevet, meg semmi ilyesmi, de annyira cool neve van, hogy ezt muszáj elmondanom.
0: Na?
1: Dante.
0: Dante?
1: Zseni, nem?
0: Az jó. De gondolom a kis srác tud magyarul.
1: Igen, igen, igen, de nyilván beszélnek vele spanyolul is, magyarul is, anyukája magyar, meg angolul is, tehát hogy úgy tisztán beszél, érthetően minden nyelven, de a hangzásába így belevegyül egy-két nyelvi elem a másikból. Mélyebbek az ák, meg ilyen.
0: És akkor ő Dante-nak, vagy valahogy becézik a többiek?
1: Így hívják.
0: Ezt nem, hogy danizzák, vagy nem,
1: nem
0: tudom.
1: Nem, semmi ilyesmi nem.
0: Aki megjött a kis Dante.
1: Igen. De hogy igen, a vízilabdások azok durvák. Ráadásul a vízilabdások okosak. Jaj, eszembe jutott egy történet. Ezt a, azt hiszem a nagyapám mesélte. Nagyapám mesélte? Mindegy, teljesen mindegy honnan a forrás, de igaz történet, hogy lehet, hogy a Györfi mesélte, hogy vizsgáztattak egy vízilabdázót, és mondta a vízilabdázó, hogy ő nagyon komoly mérkőzést játszik, és ezért nem tudott felkészülni az anyagból, és mondta neki a tanár, hogy oké, egyet kérek tőled, gyere be és ne mondj semmit. Ne mondj semmit, és akkor át fogsz menni a vizsgán. És mondta, hogy jó, rendben. Bejött, és így kérdezték tőle az anyagot. És ez megtörtént. Kérdezték az anyagot, ő nem mondott semmit. Hát akkor beírom neked az egyest. Nem mondott semmit. Beírta az egyest, majd megkapta a kis bizonyítványt, a csávó ment kifele, és megfordult, hogy tanár úr véletlenül kettest írt be. Muszáj volt kijavítani egyesre, megbukott.
0: Éj.
1: Semmit nem kellett volna szólnia.
0: Ajajajajaj. Amatőr, na ez az amatőr hiba, érted? Azért egy sportolónak, bárhogy nézzük, csibésznek kell lenni. Kell egy kis csibészség minden egyes sportágban szerintem. Na belőle úgy látszik, hogy ez hiányzott. Egyébként pedig, ha már sport, akkor sportoló vendégünk is lesz.
1: Őt nagyon várom most.
0: Igen, igen, igen, mert hogy hát egy nagyon-nagyon mozgalmas szezonon még nincs teljesen túl a Molta Tabánya KC. Ugye nagyon fontos meccsek várnak még a csapatra, nyilván a budai farkasok elleni bajnokira is célzok.
1: Azon nem. ott leszek, és én leszek az egyetlen szerintem a lelátón, aki más tüvölt. Gondolkoztam, hogy mi a coolabb állat, a farkas vagy a tigris, sajnos a tigris. De a többiek megnyugtattak, hogy viszont a tigris magányos. A farkas családban van. Szóval azért van előny, de félek, hogy a tigris nagyobbat harap.
0: Szóval nyilván még a budai farkasok elleni bajnok is hátra van teljesen tét nélkül, de hát ott van, tényleg, hát most de hogy ott van még ugye az Európa Kupa döntő, úgyhogy...
1: Hát ilyen nagyon ritkán van.
0: Mármint?
1: Hát Európa Kupa döntő.
0: Hát az biztos.
1: Tudod,
0: az...
1: mikor volt utána? Én nem tudom, nem néztem utána. Már hogy mi benne voltunk.
0: Nem, magyar csapat sose volt még Európa Kupa döntőben. Nem, elődöntőig jutott, egyszer a Szeged, egyszer a Fradi, azt hiszem, de döntőben még nem jutott egy
1: brutálisan
0: csapat sem.
1: Nagy szó.
0: Úgyhogy teljesen sport történelem. Éles Benedek érkezik ma ide hozzánk, 9 óra magasságában várjuk majd Benit, és akkor vele beszélgetünk erről a szezonról. Meg hát én nyilván arról, hogy várják itt az Ohrid elleni párharcot. Brutál, tehát hogy elképesztő lesz szerintem a hangulat is, és ráadásul egy kőkemény kihívás elé néznek a kék tigrisek, úgyhogy 9 órától éles Beni a vendégünk.
1: Ez a 24-én egyébként. Mindig fogynak a jegyek nagyon jól, de szerintem amúgy, hogyha valamire be kell biztosítani a helyedet, az ez lesz, nem? Tehát brutál hangulat. Mondtad, hogy hányan jönnek a vendégektől? Tehát, hogy lesz nekik is táboruk itt.
0: Hát, de állítólag onnan is azért bejelentkeztek, igen, egy ilyen közel 500-an szeretnének jönni a hírek szerint, a pletykák szerint, hát meglátjuk, hogy végül mennyien jönnek. Brutál hangulat lesz, kőkemény kihívás, úgyhogy hát nem akármilyen a teljes szezon is, mert hogy azért ugye bajnoki bronzérem, magyar kupa ezüst, Európa kupa finálé, szóval a srácok kimaxolták ezt a szezont. Éles Benivel erről fogunk majd beszélgetni 9 után, addig pedig ne feledjétek, hogy jövünk vissza a hírek után, mégpedig a következő órában a Magból slágerjátékkal.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nyár van.
2: Május 30-án nagyon szeretnénk megadni a nyár kezdő hangulatát. Az Észak-Komáromi Erőd színpadán a legangyalibb hang Rúzsa Magdi. Slágerek, libabőr és felejthetetlen pillanatok minden dobbanásban. A jegyek már elérhetőek a vanticket.hu oldalon. Május 30-a Észak-Komáromi Erőd Rúzsa Magdi koncert. Tényleg létezik. Ott találkozunk.
3: Fedezd fel Komáromot! Tematikus városi séták a Turinform szervezésében. Történelem, legendák, ikonikus helyszínek. Barangolj az erődök között, ismerd meg Jókai és Klapka örökségét, éld át a város múltját és jelenét. Választ ki a túrádat a várositúrák.iránykomárom.hu oldalon. Komárom, határtalanul jó!
4: Ha a régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. Turulkisgép.hu.
5: Szeretnéd, ha Black Friday nem csak egyszer lenne egy évben? A Pandorfi Designer Outletben ez lehetséges. Használd ki a május 26-ig tartó extra kedvezményeket, és vásárolj az outlet árnál további 30%-kal olcsóbban kedvenc márkáidnál, mint például a Nike, Pinko, Under Armour és még sok más. Black Friday Spring Edition. Május 26-ig a Pandorfi Designer Outletben.
6: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körű.
7: További részletek Kárnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép reggelt kívánok! A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági kőolajtermékkészletből. Átadták a Méhes György Nagy Elek Alapítvány irodalmi díjait Kolozsváron. Tavaszi egészségnap lesz Komáromban. A mikrofon mögött Hittaler Andrea, jönnek a részletek. A gazdasági és energetikai miniszter elrendelte 150 millió liter 95-ös kísérleti oktánszámú motorbenzint és 425 millió liter motorikus gázolaj felszabadítását a kőolajtermékek biztonsági készletéből. Kapitány István erről szóló rendelete csütörtökön jelent meg a magyar közlönyben, indoklása szerint üzemanyagpiacot érintő nemzetközi helyzetre tekintettel a biztonsági készlet alkalmazásával biztosítható a zavartalan hazai üzemanyagellátás hatósági üzemanyagárakon, ezért szükséges a készlet felszabadítása. A felszabadított készlet csak hatósági áras üzemanyagként értékesíthető. A rendelet szerint a készlet visszapótlását a szövetségnek haladéktalanul meg kell kezdenie, és legkésőbb 2027. június 30-áig be is kell fejeznie. A szövetség felszabadított készletei értékesítéséből származó bevételeit a készlet visszapótlására kell fordítania. Átadták a Méhes György Nagy Elek Alapítvány irodalmi díjait csütörtök este Kolozsváron. A Méhes György születésének 110. évfordulóján tartott gálán három kategóriában tüntették ki a magyar irodalom kiemelkedő alkotóit. Az alapítvány idén összesen 9000 euró értékben adományozott díjakat. Az alapítvány Kárpát-medencei irodalmi életműdíját Szálinger Balázs József Attila díjas költő vehette át kiemelkedő irodalmi munkássága elismeréseként. Az erdélyi irodalmi díjat Vermeszer Levente költő kapta jelentős irodalmi tevékenységéért, az erdélyi magyar irodalom szolgálatában végzett munkájáért. Az erdélyi irodalmi debütdíjat pedig Papsebők Attila vehette át KT című kötetéért. A Vöröskereszt komáromi szervezete vár minden érdeklődőt a tavaszi egészségnapra, május 16-án 9 és 16 óra között az Arany 17 rendezvényközpontban. A rendezvényen számos egészségügyi szűrésen és állapotfelmérésen lehet részt venni. Mammográfia, meridián szűrés, láb egészségügyi szűrés 3D lábszkennerrel, hallásvizsgálat, szürkehályok szűrés, koleszterin szintmérés, oxigénszaturációs mérés, biorezonanciás állapotfelmérés. Várják az érdeklődőket. Pünkösdi ünnepség lesz Tatabánya Alsógallán. Május 24-én jövő héten vasárnap 9 óra 30-kor ünnepi szentmise lesz a Szent Gál templomban, majd utána térzene. 16 órakor kezdődik a népviseleti felvonulás a templomtól a kultúrig, ahol kidöntik a májfát. A rendezvény folytatásaként a tájház udvarán nemzetiségi műsorokkal készülnek. 18 órakor kezdődik a táncház, a talp alávalót a Laus Buben zenekar szolgáltatja. A program ingyenes.
0: Időjárás.
1: Ma vármegyékben borult, erősen felhős időre kell készülni, és a nap folyamán többször fog eleredni az eső is. 16 és 21 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

a csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és a

0: rendezője is. A mikrofonnál Illy és Roland és Rédl Ádám. Illy és Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Mosolygóságát, szevasztok, 7 óra után járunk, 4 perccel indítjuk a műsor második óráját ebben a szutykos, inkább őszi, mint tavaszi időben, amikor is ugye már túl vagyunk egy baleseten az M1-esen, a főváros irányába, a Győr és Komárom közötti szakaszon, a kiépített terelésnél egy kamion az árokba hajtott, a 96-os kilométernél a külső sávot lezárták, ezzel mindenféleképpen számoljatok. Ugye még korán van, tehát nem nagyon okoz ez fennakadást, meg nem is tudom, hogy éle még a lezárás, mert azért ez most már nagyjából egy több mint fél órás információ, mármint.
3: Hát azt hittem, hogy valami tragédiáról számolsz, vagy éle még, de akkor a lezárás.
2: A lezárás, ja, persze.
3: Halljon a lezárás, pusztuljon a lezárás.
2: De az, de csak az, igen. Egyébként azt kell mondjam, hogy ezt leszámítva abszolút nyugalom van. Környén azért látom, hogy már a reggeli csúcsforgalom az adott. Egyelőre Tata, Komárom, Esztergom és Tatabánya térsége nyugodtnak tűnik, meg hát ugye a szokásos az M1-esről lassan már hírértékkel sem bír, hogy ott Herceghalom magasságában szintén a főváros felé a külső sáv az torlódik.
3: Mondhatjuk azt, hogy ez a mélypont. Már hogy hőmérsékletileg? Azért nem, hidegebb lesz, de elsősebb lehet, hogy nem. De még az is, mindegy. A hétvégén nem lesz jó időnk, most 11 fokot mérünk, 19-ig még felmelegszik a levegő, de egész nap ilyen esőzáporos lesz a helyzet. Aztán holnaptól még hidegebb, még több eső, aztán még hidegebb, még több eső, aztán még annál is több, és akkor így kedre süt ki majd a nap megint.
2: Bizony, akkor visszatér a klasszikus tavaszi idő. Magból slágerjátékunk, figyelem, ebben az órában zajlik majd, most kell nagyon fülelnetek. Egy előadótól hozunk kettő dalt, az egyik kezdeti sikerét, meg egy aktuális láger tőle. Na és hát, ha megvan, hogy ki ez az előadó, akkor az ő nevét kell a sajátotokkal együtt elküldeni nekünk SMS-ben, avagy Viberen, ezzel pedig nyerhettek mégpedig egy 15 ezer forintos utalványt az esztergomi Kaszker kertészeti áruda felajánlásából.
3: Még 45 ezer forintunk van, amit a mai napon kiosztunk, minden műsorban lesz esély nyerni, de reggel ma utoljára. Szóval hajrá, hajrá, jó reggelt mindenkinek, aki üdvözöl minket, jó, hogy ti is itt vagytok május 15-én.
2: Zsófiák, Szonyák, boldog névnapot kívánunk, Dioníziák, Deniszák is ünnepelnek ma, Fürtikék. Azért ez, valakinek ezt a nevet adod, és akkor vedd komolyan utána, nem? Dr. Nem Kovács Fürtike.
3: De ott van Izaura is. Ja, hát szerintem abból van egy csomó egy bizonyos évadból, nem?
2: Igen, úgyhogy Izaurákat lehet akkor köszönteni, meg megmenteni, meg gyűjteni nekik, meg ilyesmi.
3: Nekem még az Upor tetszik.
2: Upor. Az majd nem rossz. Pierre Curie, Nobel-díjas fizikus, Marie Curie férje és kutatótársa, 1859-ben született ezen a napon.
3: Megszületett Mike Oldfield, 1953-ban, 73 éves egyébként az angol zenész. Én nagyon szeretem.
2: 57-es születésű növényi Norbert, olimpiai bajnok, magyar birkózó, később, hát színész. Hát mondjuk úgy, hogy igen, próbálkozott ezzel is.
3: Oké, és akit nagyon fontos ma megünnepelnünk, ő Madhuri Dixit, aki 1967-ben született, és Bollywood egyik legismertebb filmsztárja, 59 éves a Hölgy, ami meglepett minket ma reggel.
2: Bizony, a világhírű Madhuri néni, vagy nem tudom.
3: Dixit néni,
2: igen. Aki egyébként nem csak színészkedik, hanem énekel is, például ilyesmit, figyeljetek, már is mutatjuk.

0: beszélgetett a szitár is. Na jó, hát szerintem ebből a csodás művészetből ennyi elég volt.
1: Annyi, hogy te láttad ennek a klipjét is közben?
0: Hát persze, táncikának.
1: Jó, annyi csak, hogy milyen filmet társítanék ehhez a zenéhez. Nekem ilyen Pocahontas style volt, tehát amikor az asszonyok viszik a festékanyagot kis tálakban, hogy befessék, ha nem tudom, mit festettek régen.
0: Nem tudom, valami Ayanakle, bocs, az indiai tudásom az annyira azért nem hasít, de figyelj, ennek a, hát az ilyen klip, tehát ez a főcímdal 376 milliós megtekintése van a YouTube. Van, úgyhogy gondolom, hogy azért eléggé hasított, rendesen népszerű tehát, volt Indiában.
1: Akkor, ha Indiában gondolkozunk, akkor látta nagyjából a családja. Ja. De ilyen Rafik is volt nekem, amiatt a szemem előtt látta, hogy ilyen kókuszból a festéket kenik valakinek az arcára, asszonyok viszik a szántáson ott az italt, meg a nem tudom én mit. Én ezt láttam.
0: Én nem tudom, én itt 30 nőt láttam táncikálni.
1: Jó, a hölgy, annyit mondj róla, hogy így küllemre.
0: Csinos.
1: Jó, de hogy milyen karakter? Hogyha egy szereplőt kéne adni, akit mindenki tud, milyen szerepet osztaná rá egy ismert filmből?
0: Női, egy pozitív női főszereplőt.
1: Bármit? Tehát lenne mondjuk a Titanicban a csaj?
0: Akár, vagy ő lenne a Paula és Paulinában a nem gonosz iker. Nem tudom, az melyik volt.
1: Amúgy nagyon durvák ezek a bollywoodiak, hogy mennyi film születik ott, meg mennyire magyar szemmel ezek ilyen hasonlóak meg egybe folynak, bár egyébként a Ghetto Millió most azt én úgy imádtam.
0: Igen, csak hát amikor próbálnak mondjuk átvenni ilyen akciófilmeket, na abból azért tudnak vicces dolgok
1: születni. Akkor jön a tánc meg a dal.
0: Igen, szóval az úgy azért eléggé sajátságos, meg az egész világuk, ugye. Andy Murray háromszoros Grand Slam győztes teniszező, csak hogy befejezzük a híres szülöttek sorát.
1: Abban az évben született, mint én. Milyen messzire jutottunk mind a ketten.
0: Pontosan. Igen, gondolom, hogy föl kell így enni, és néha így hogy irigyel, hogy bárcsak lennék Rédl Ádám.
1: A következőt imádom, azt mondjad.
0: Ismeretlen szerző megkezdte a Képes Krónika írását? Erre gondolsz? 1358-ban.
1: Az kemény. Szerencsétlen, érted, ott melózott, azt senki nem tudja, hogy mit művelt. Jó, beszéljünk arról, hogy 1618-ban Johannes Kepler megalkotta a bolygók mozgásával kapcsolatos törvényeit.
0: Bizony, aztán megjelent a Mickey egér első tesztvetítése 1928-ban. Úgyhogy a Disney korszak gyakorlatilag kezdete lett.
1: Mindig elmondjuk, de egyébként ezek az alapdolgok, tehát ez a fütyűrészős, hajót vezetős Mickey egér, és állítólag először gonosz karakter volt.
0: Igen, igen, kis genya volt egyébként a Mickey egér. Később lett belőle egy ilyen pozitív szereplő.
1: Amúgy ránézek, én érzem benne a gonoszt a mai napig. Hogy van benne valami.
0: Azt mondod, hogy ilyen van egy ilyen kisugárzása, így gonoszságárad belőle?
1: Aztán ezen a napon nyílt meg az első McDonald's 1940-ben, nem Magyarországon, hanem a világon. Egyébként erről van is film szerintem. Richard és Maurice McDonald vezetésével nyílt meg az első, méghozzá a kaliforniai San Bernardino-ban.
0: Aztán megjelent Elvis Presley első nagy lemeze, ez forradalmasította a rock and rollt 1956-ban.
1: És nem tudom, emlékszel-e, de botrány volt az 1989-es érettségi vizsgán, mert napokkal korábban részben ismerté váltak a feladatok, ez 37 éve volt, és én emlékszem egy ilyen botrányra akkor is, amikor mi érettségiztünk, pont a kettőnk közötti lyukban volt.
0: Igen, 2005-ben, én 2004-ben érettségiztem, és az utána következő évben, és akkor nem is volt azt hiszem matek érettségi, mert ugye kiszivárogtak a feladatok, és akkor az évvégi jegyeket írták be talán az embereknek, valami ilyesmire emlék, ha hallgatnak minket, akik abban az évben érettségiztek, akkor írjátok meg, hogy pontosan hogy volt.
1: Az milyen menő lehetett? Azt nem értem, hogy ilyenkor miért nem improvizálnak le valamit. Tehát csak annyit csinálnának, hogy egyébként kitudodott eredményeknek a derivált változatát írjátok be. És hogyha megcsináljátok, akkor megvan.
0: Az nagyon jó. Te tanultál tényleg deriválni?
1: Te hogy tanultam, csak tudom ezt a szót.
0: Aztán Nemzetközi Családnap van, ez egy ilyen ENSZ kezdeményezés, a családok szerepére és fontosságára hívja fel a figyelmet, nekem nagyon szimpatikus.
1: Három is van állat és növényszeretet napjából Magyarországon, ezek közül az egyik ma van, egyébként a Fővárosi Állat és Növénykert kezdeményezésére indult ez.
0: A Békés Együttélés Nemzetközi Napja van, ez a kulturális és társadalmi tolerancia fontosságát hangsúlyozza.
1: Klímavédelmi nap van is. Várjál, ezt nem így kell, mindegy. De hogy tisztítsátok meg a klímákat otthon.
0: Nap van is, igen. Rakjátok ezt, hát én random szavakat bedobál az ágyra, rakjátok össze belőle értelmes mondatot.
1: Nap van is, rakd össze.
0: Együtt, kész. És a Nemzetközi Csokoládé Chips Nap.
1: Ettél olyat?
0: Nem. Van ilyen, hogy csoki chips?
1: Aha, én láttam már boltokban, nem ettem szerintem, de frankon hozzák a chips állagot a csokiból.
0: vagy külön-külön meg lehet oldani. Te eszel csokit is, meg eszel chipset is, és akkor összerakod.
1: Az sem lehet rossz egyébként. Ebben az órában beszélgetünk majd arról, hogy a korkülönbség miként hathat, és mennyire rossz az egy nőnek, hogyha rásütik, hogy vajon miért van együtt a 34 évvel idősebb férjével vagy párjával. De még mielőtt idáig süllyedünk, emelkedünk?
0: Eljutunk.
1: Horoszkóp lesz is nálunk. Hallgass.
0: Az, igen, meg magból slágerjáték, úgyhogy füleljetek, egy előadótól hozunk ebben az órában két dalt, ezt kell nektek kiszúrni, hogy vajon ki az, akinek kettő dalát is játsszuk, egy kezdeti sikert, meg ugye egy aktuális slágert.
1: Számtelefon 0
0: 6
1: 20
0: 97
1: 8
0: 97
1: 8
0: 5 A legjobb sláger.

0: Buenos Morgen! A csillagok üzentek, mi továbbítjuk. Jöjjön a horoszkóp!
1: Kezdjük természetesen a kossal. Ma valaki úgy kér tőled segítséget, hogy közben fogalma sincs, mennyi energiádba kerül. Estére viszont kapsz egy olyan mondatot, amit még napokig idézgetsz magadban.
2: Bika, a pénteki hangulat már reggel bekúszott az életedbe, és emiatt minden szabály lazábbnak tűnik. Egy váratlan üzenet teljesen átírhatja az esti terveidet.
1: Ma te leszel az, kedves ikrek, aki három ember helyett beszél, és öt helyett nevet. Egy régi sztori újra előkerül, de most egészen más kép látod majd.
2: Rák, különösen érzékeny leszel a hangokra, zenékre és félmondatokra. Valaki sokkal jobban figyel rád, mint azt elsőre gondolnád.
1: Ma ne lepődj meg, kedves oroszlán, ha mindenki tőled várja a döntést, még olyanban is, amihez semmi közöd. Egy spontán program meglepően jól sikerülhet.
2: Szűz, egész nap próbálsz rendet rakni magad körül, de a káosz újra megtalál. Este viszont egy apró siker olyan jól fog esni, mintha megnyertél volna valamit.
1: Valaki ma túl komolyan veszi a saját problémáját, te pedig túl viccesen reagálsz rá, kedves mérleg. Vigyázz, mert egy fél mosoly most félreérthetőbb lehet, mint hinnéd.
2: Skorpió, ma ösztönösen kiszúrod, ki nem mond igazat. A nap végén mégis te leszel az, aki inkább hallgat, mint vitatkozik.
1: A péntek előtti utolsó lendület nálad inkább túlélő üzemmód volt, aztán, hogy mire váltasz ma, kedves nyilas jegyű, hát azt majd meglátjuk. Cserébe este olyan ételt kívánsz meg, amit hónapok óta nem ettél.
2: Bak, ma valami lassabban halad, mint szeretnéd, és ettől mindenki idegesít. Egy váratlan dicséret viszont teljesen helyre billentheti a hangulatodat, szóval megdicsérlek.
1: Kreatív ötleteid ma vagy zseniálisnak, vagy teljes őrültségnek tűnnek majd, nincs köztes, kedves vízöntő. Valaki titokban irigyli, hogy te ennyire lazán merész vagy.
2: Halak, ma könnyen elkalandozol, még egy egyszerű beszélgetés közben is, este viszont jöhet egy olyan pillanat, ami furcsán bollywoodi filmszerűnek érződik majd.
1: A következő sztori is az lehet, amit majd az óra második felében járunk körbe, mert hogy van egy pár, a hölgy 26 éves, a férfi 60, de nem is akkor különbség itt az, ami igazán megosztotta az embereket, hanem az úgymond pénzért eladott szabadság. Nagyon sajátos szabályaik vannak, nagyon szigorú szabályok szerint élik ők az életüket, és hát ez bizony kikerült az internetre, nagyon-nagyon sokan reagáltak rá, mi is ezzel foglalkozunk majd, természetesen Andival együtt, és ne felejtjétek, hogy zajlik a Magból sláger játékunk, úgyhogy füleljetek, hogy melyik előadótól adunk le kettő slágert ebben az órában.

0: hozzuk nektek a szombatesti pörgést. A szombatesti pörgést. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolunk nálunk a bulira. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
2: A Forrás Rádió bemutatja.
3: Bemutatja.
2: Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól.

0: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
1: Alapozza nyárra plazmaadással. Haverok, buli, életmentés. Májustól a Plazma Centerben nem csak egy új, önzetlen szokást alapozhatsz meg, de az élménydús nyarat is. Érvényes diákigazolványod felmutatásával, életed 5. plazmaadását követően minden egyes alkalommal extra 2000 forint juttatással várunk. Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
2: Hello Tatabánya! Hello Street Food Market! Május 22-én megnyitja kapuit a Street Food Market, ahol egész hétvégén színes programokkal várunk. Pénteken élőzene mellett éjszakai piac 16 és 22 óra között, hangulatos esti vásárral és különleges kézműves sportékákkal. Egész hétvégén finom street foodok és jó hangulat. Vasárnap fellép Herzog Ricsi. További információk és nyereményjáték a Facebook oldalunkon. Ne hagyd ki a nyitó hétvégét! Street Food Market, ahol az élmények kezdődnek.
3: Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Karcos a régi napszemüveged? Május 14-e és 17-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább! Most gyere! Optic World, a tisztán látás szakértője. Esztergom, Kossuth Lajos utca 5, Dorog, Bécsi út 55.
4: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: az a műsor, amit még a főnököt sem tilthat meg. Mert ő is erre ébred. Buenos Morgan!
1: Van egy múltam,

Ne legyetek útban, nem hiszek az úrban, de mosolyogva kerülök a pokorra, ha úgy van. Azt hittem a boldogság, majd az ölembe huppant, de közben szól az élet, aztán hopp, egy állas durra. Hull a pénz, de az ügyvédek nem egy fogy a manna. Lehet, hogy ellopják, hogyha berakom a bankba. Megy a duma rólam, de itt savrúcsok a hanta. Unalmasak vagytok, kicsi két elegem vannak, bassza meg a propaganda. Mi a f***t csinálok? Rosszat tettem, de nem gondolom ezt nagy hibának. Annyira sok idejük van engem, akkor szabadni járnak. Érdekes, hogy át maguknál nem tartanak, razzi.

0: Na, a szívtiprás után itt vagyunk. Ugye? Hát ezzel a művésznévvel él mostanában, hogy becenével Tídeni úr. Na, kérem szépen, itt van Andi, hellóka.
1: Hello!
2: Sziasztok, jó reggelt! hanem hogy így most ezen gondolkoztam, hogy mi van, hogy...
0: Ez egy népszerű dala a Tídeninek, ez a szívtipról, és ezt szokta a közönség skandálni, ugye a 12 évestől egészen a 19-ig, vagy nem tudom. Uh-huh. De hogy így szokták ott a lányok, mert konferáltam már a Danit. Ja, benne van.
1: Igen, de Tídeninél a szív, mint téma sok aspektusban felmerül.
0: Figyelj, egyébként a most kijött róla ez a film, ez a maszk mögött.
1: Már láttad?
0: Hát annyi részlet került fel belőle a TikTokra,
2: és
0: szerintem az egészet összeraktam már körülbelül, és egyébként maximális respekt neki, hogy ezzel így szembenézett, szóval nagyon kemény dolgok vannak mögötte, és ezt így őszintén felvállalja, én ezt egyébként tökre bírom benne.
1: Roland, ne integess, mert egyébként fönn vagyunk TikTokon, YouTube-on, Facebookon, mindenhol. És amikor integetsz, akkor a kamera zoomol, meg átállítja a fókuszt, mert ilyen gesztus vezérelt. Tehát, csináld megint azt, amit ezelőbb emelt fel a kezed?
0: De én ezt nem tudom, ez nálam ösztönös.
1: Most tudod? Nem jött ki. Ja, hogy ez az ösztönöd?
0: Hát én így vagyok olaszos. Körülbelül ez a maximum, amit elmondható, meg a kajáikat bírom. Tehát, de én szeretek ilyen gesztikulával beszélni, tudjátok.
1: Hát, amíg a kulálásból a geszti van, meg addig nincs baj.
0: Hülye vagy.
1: Na, itt vagyunk mindenhol. Jó reggelt mindenkinek. Videóban is látszunk, hangban is hallatszódunk, és ami a lényeg, hogy ez a téma az fontos lesz. Ez ma Rolandnak az egóját boostoljuk. Az egész nap.
0: Az lesz majd a következő témánk. Igen, egyébként a Magból slágerjáték szerintem lepörgött, csak úgy súgok egy picit.
1: De most tényleg?
0: Aprócska segítség, igen. Úgyhogy, ha nagyon figyeltetek, akkor szerintem pontosan tudjátok, hogy ki az az előadó, akinek kettő dalát is adtuk ebben az órában. Ádi totál hülyévé vált így a péntekre, szóval én kérek elnézést, kész. Ez van, gyerekek. Igen, a következő órában majd a Short King Energy-t hozzuk, de most még párkapcsolati szabályokról fogunk beszélgetni, mégpedig Grayson és Kevin kapcsolatából kiindulva. Grayson, ő 26 éves, és hölgy. Kevin, ő hát nem hölgy, hanem férfi, és 60 éves, és ők egy párt alkotnak. Ami adján is egyébként laza 34 évkor különbség. Szóval nézd, Andi, ha nem találtad meg életet párját, lehet még nem született meg.
2: Lehet, igen.
0: Vagy még oldalába járt. Tehát, hogy igazából ez is elképzelhető.
2: Vagy általános iskolás.
0: Igen.
1: Na de várjál, tényleg most, hogyha Andi esetében gondolkozunk, akkor kedvesen megfiatalítalak, és azt mondom, hogy úgy durván ennek a valakinek olyan 65 környékén kellett megszületnie. 65. Mit élt meg az az ember? Hát aki Andinál ennyivel idősebb.
0: De most úgy gondoltam, hogy fiatalabb csávó.
1: De te nem idősebbet kapsz.
2: Ja, de jó.
1: Hát a fiatalabb kell, akkor még most születik. De nem, de ez azért elég erős. 65.
0: Egy 65-ös születésű csávóval?
1: Aha.
2: 65-ös.
1: Miket élt meg? Hát
0: nem
1: nagyon tudom, sok mindent.
0: Nem is érdekel.
1: Ő még abba született, hogy egyfajta tusfürdő van a boltban. Ő még volt katona, ő még férfi ember.
2: De figyelj, egyébként most...
0: Hétfőn nem volt tévéadás.
2: Várjatok már most...
1: Vigyázhatott apukádra, amikor gyerek volt. Nem, igen, figyelek. Bocs, mondjad.
2: Nem, most pont láttam egy ilyen mémet, vagy nem tudom, hogy fel volt sorolva, hogy mi miket éltünk át. És azért elég sok mindent, amúgy, ha belegondolsz. Ja, ha már a Csernobilt kezdjük,
0: igen,
2: akkor...
0: ugye annak kapcsán, hogy ugye most a hantavírus, ugye, hogy jön, és akkor igen. Ezzel kapcsolatban tették ki.

0: Idős, egyébként nincsen ez a baj, tehát hogyha esetleg egy ilyen 60 vagy 65 pluszos csávóra mennél rá, nem, nincsen gond. Azt jegyezd meg, hogy mikor jön a nyugdíj.
1: Meg írjátok meg úgy a szerződést, hogy ne járjál rosszul akkor se, hogyha valami másképpen alakul.
2: De az nem, de inkább Kittinek ajánlassátok az idősebb férfiakat, mert ő van.
1: Az a baj ezekkel, hogy akik férfiban ilyenek, azok rohadt sokáig élnek. Tehát, hogyha megfigyelitek az ilyen goldiger csajokat, akkor szegények nem ússzák meg hamar, tehát nincsen gyorsan kilépő.
0: Nem, valóban. Hosszú műszak ez, hosszú aranyásás, valóban.
2: Igen, hát ez a ciki, amikor azért választasz valakit, mert hát úgyis nem sokára meghal, ugye? Aztán még él egy jó 10-15 évet.
0: Hát, láttunk már ilyen sztorikat. Na, egyébként ez a történet, ez nem erről szól. Itt azért ítélik el az internetezők ezt a párt, leginkább az úriembert, mert hogy nagyon szigorú szabályaik vannak, ilyen nem alkutárgyát képező szabályok, amik szerintük a kapcsolat stabilitását és biztonságát adják. Alapvetően, anélkül, hogy itt most nagyon nagy részletekbe belemennénk, egy ilyen kontrolláló kapcsolatnak tűnik ez, tehát hogy a hölgy nem nagyon járhat el egyedül, stb. És hát a jóval idősebb férje dominálja a fiatal nőt. Egyébként luxus életet élnek, tóparti ház.
1: És ezek miért nem az öreg alkony?
2: Luxusban elviselhet, hogy nem mehetsz ki.
0: Na, és pont ez, igen, és pontosan ezt mondják egyébként az internet, ezek a kommentelők, hogy egy ilyen pénzért feladott szabadság. Hát, tehát, hogy a nő feladja a saját elveit, szabadságát azért, hogy ő jó módban élhessen.
1: De tényleg ezek az emberek miért nem soha a szomorú alkony idősek otthonában élnek? Tehát, hogy miért mindig az van, hogy ez az idősebb, ez luxus ember, ez olyan életet biztosít, hogy hova? Óragyártó, óraeladó, Mi?
0: Pedig vannak biztosan nagyon vonzó szírasztalosok is, ugye? Erre célzol?
1: Szírva vigad a magyar, igen. Ó, azt ki sem merem mondani, hogy milyen nélet. Azt nem lehet adásban kimondani.
0: Hát ez nem.
1: Mindegy, ez egy másik téma. Egyébként utána néztek, itt van egy cikk róla, és én kigyűjtöttem, hogy érdekel valakit, majd elmondom. De, hogy miért nincsen olyan, hogy valaki csak így simán, mit tudom én, a piacon kinéz magának egy idős bácsit, aki nyúl az almakompótért, és akkor összejönnek.
2: Igen, hát ilyen nagyon kevés van egyébként, és persze, hogy nyilván az ember mindjárt előítéletes, mert hogy valóban nincsen így párhuzam. Tehát, hogy mindig ez van, hogy valamelyik mindig gazdag, és akkor kész, felvállaljuk azt, hogy én mondjuk bezárva élünk egész életünkben, csak azért, hogy mondjuk mit tudom én, vehessek egy harmadik Gucci táskát is magamnak, tehát, hogy ilyen...
1: És egyébként, ha már így beleindulunk a témába, jaj, jönnek közben a kommentek, de cukik vagytok, szép jó reggelt nektek. Köszönjük szépen, Ica. Na, szóval, hogy az jön még be nekem a képbe ezzel kapcsolatban, hogy innentől, hogy egy kontrolláló kapcsolatot visz a férfi, az nem is feltétlen abból következik, hogy ő idősebb, vagy abból, hogy ez a kapcsolat így ki van találva, hanem ez egy anyagi kontroll lehet szerintem.
0: Hát gyerekek, ugye megint idézem azt, amit szoktam, tudjátok jól, a Fegyverneper című filmből, ugye Nicolas Cage mondja, hogy pénzért nem vehet szerelmet, de az esélyeidet megnövelheted vele. Hát ez itt azt gondolom abszolút helytálló. Nyilván persze, biztos, hogy van valamiféle, hát ha nem is feltétlenül klasszikus vonzódás, de mondjuk valami alapvető szeretet talán akad, így a hölgy részéről, ezt azért ne vegyük el a férfi ember felé, de elképzelhető, hogy az a vastag bankszámla egy kicsit megnöveli.
2: Megszépíti,
0: így van.
1: Amúgy szerintem, hogyha két embert, két random embert, függetlenül attól mennyire jönnek ki jól, meg mennyire rosszul, összezársz egy szobába, és nem engeded ki őket pár hétig, fognak találni olyan dolgokat, amiken így el vannak, vagy amiket tudnak szeretni a másikban. Tehát ezt nem kétlem, csak az egésznek a motivációja nem tetszik, de minden esetre, ha most feltételezzük, hogy tényleg ez egy egyenlő kapcsolat, akkor ezek a kontroll dolgok beleférnek?
2: Hát szerintem nem. Tehát ennyire azért ne korlátozzunk senkit, hogy nem mehet egyedül sehova.
1: Max, a belülről fakad, nem? Tehát, hogyha nincs meg az igény benne sem, de akkor sem mondjuk ki. Hát, ez nekem már adok a feleségemnek zseppénzt kategória.
2: Hát körülbelül igen.
0: Én azt gondolom, hogy amíg egészséges kompromisszumról beszélünk, addig nincs gond. Meg amíg a másik nem érzi korlátozva magát.
2: Csak na de hát így, hogy nem érezheted korlátozva magad?
0: Hát ha nem volt semmi életed, és előtte se jártál sehova, akkor lehet, hogy
1: például
0: nem.
1: De most, hogyha Nóri ki akar menni otthonról, akkor kell neki SMS-t küldenie? Vagy már megbeszéltétek, hogy mit tudom, 10-ig azért kimozdulhat?
0: SMS-t? írásos engedély, ne viccel. Hülye vagy? Három példányban két tanulva van
2: aláírva. GPS nyomkövető van a telefonján.
0: Nem, semmi ilyesmi. Egyébként nekem is tök nonsense. Tehát, hogy, és az a durva, hogy volt a környezetemben hasonló kapcsolat.
1: Igen.
0: Igen, ahol ilyen szintén nagyon szigorú és kívülről nézve érthetetlen szabályok voltak. Tehát, hogy például a hölgyemény nem is nagyon beszélgethetett idegen pasikkal, vagy olyan pasikkal, akiket mondjuk a párja nem ismert. Olyanokkal nem nagyon beszélgethetett.
2: Hát jó, de most a munkahelyen honnan tudja, hogy kivel beszélget? Vagy nem engedte el munkába se? Vagy én ezt nem is értem, mert most, hogyha például a mi szakmánkból indulunk ki, akkor nálunk azért elég sűrűn előfordul, hogy idegen emberekkel kell beszélgetnünk.
0: Hát azt mondaná, hogy akkor figyelj, csak női interjú alanyok jöhetnek.
1: Ezt ne a feleségem előtt mond. Láthatja. Idegen nők ide bejönnek? Hát szerintem ezt valahogy ilyen kompromisszumosan kéne megszabni, hogy legyen szabad elmennie otthonról, de csak akkor, ha nagyon csúnya az nap. Hát hogyha megtépi reggel a haját, felken egy kis műbajszot. Szokott is lenni ilyen amerikai vicces filmekben ilyen, hogy engedi a férj, hogy menjen a nő társaságba, csak nem borotválkozhat meg. Uh-huh. Tehát, hogy lehetne ilyen határt szabni, hogy mehetsz, ha csúnya vagy.
0: Mehetsz, ha csúnya vagy. Az még nagyobb genyeság szerintem. Nem, hát alapvetően, tehát én azt gondolom, hogy amikor már a másikat korlátozni kell, és most a kell szót értsétek helyesen, úgy, ahogy ezt értem, ott már baj van. Uh-huh. Tehát ha már alapvetően azt szoktam mondani, a bizalom az olyan, mint a terhesség. Uh-huh. Tehát nincs olyan, hogy félig. Tehát ez a megbízom benned, de nem, aki félig terhesse lehet. Olyan sincs, hogy megbízom benned, de, tehát hogy ilyen félig bízom benned. Vagy megbízom teljesen, vagy nem.
2: Hát igen.
1: Hát meg ezeket, hogyha így kijelentik, hogy ilyen szabály, olyan szabály, tehát ez már, szerintem ez már nem a szeretett kapcsolatnak az egyik-másik lépcsője, nagyon nem.
2: Na de milyen szabály van még? Van ezen kívül?
0: Hát ebből a kapcsolatból konkrét nem, de Ádinak van egy gyűjtése híres emberek furcsa párkapcsolati szabályairól.
1: Igen, és egyrészt arra kérlek titeket, hogyha van nektek is valamilyen szabály, amit tartotok, azt legyetek szívesek, írjátok meg, illetve a másik, ami eszembe jutott, hogy próbáljuk meg mi is végig gondolni majd azt, hogy ezekből a híres emberekből, hogyha ezt a szabályt kéne tartani, akkor kivel tudnánk azonosulni, vagy adott esetben együtt élni. Jó? Uh-huh. Amúgy nekem volt olyan barátnőm, aki ragaszkodott ahhoz, hogy evés közben nem szabad inni. Tehát, hogy amíg az kemény, nem?
2: De akkor te se ihattál? Nem. Mármint úgy?
1: Nekem ez olyan nehéz volt.
2: De tényleg most elvárta, hogy te is csináld ezt.
1: Igen, tehát, hogy ihattál étkezés közben, de ha étel volt a szádban, akkor nem vihettél be folyadékot rá.
0: Hát azért ennél hát szigorúbb ez szabályok jó. Ne legyenek. Na, hát ezzel azért együtt lehet élni.
1: Csak egy napig csináld meg. De tényleg, egy napig csináld meg, hogy úgy, hogy étel van a szádban, nem kerül be folyadék.
0: Jó, egy simán tudnék így élni szerintem, mert ez nem
1: para. Oké, egy napig próbáld meg.
0: Jó. Menni fog.
1: Nagyon nehéz. Reflexből ráiszol.
2: Majd megyünk kizelvédelni, ezt majd akkor kifigyelni. Oda rakunk elé direkt egy pohár vizet.
0: Köpött ki! Hát én sajt és tejföl nélkül is ellennék, akár egy hétig is.
1: És akkor kiköpöd majd a valast a limonádéddal.
2: Jó, és mi lett volna, ha azt mondja, hogy nem ehet sajtot?
1: Nem, olyan nincs. Olyan nincs. Na, hozzam akkor a hírességeket, jó? Jennifer Lopez és Ben Affleck a kedvenceink. Jó, hát ők már nincsenek együtt, tehát azért úgy nagyon nem kell átvenni a dolgot, de ők azt mondták, és sokan írták is róluk, hogy nekik nagyon fontos az én idő, és ezért rengeteg külön munkateret tartanak, külön vonulnak pihenni, ne legyenek folyamatosan összezárva, a hobbiuknak tudjanak élni. Itt mindig eszembe jut, hogy egyébként Ben Afflecknek nagyjából az a hobbija, mint amit a Nyárki Tom is mondott az egyik rokonáról, hogy azt mondta, hogy az én hobbim az, hogy iszom meg dohányzom.
2: Igen.
1: Tehát, hogy Ben Afflecknek is nagyjából ez volt a hobbija.
2: Nagyjából, igen.
1: De hogy ez jó-e? Vagy lehet-e egy szabály, hogy mondjuk megszabjátok, hogy akkor külön töltött idő?
0: Szerintem ezzel nincs gond.
2: Szerintem sincsen. Szerintem is kell külön tölteni időt, nem jó, ha mindig együtt vagy.
1: És csak gondolkozom rajta, hogy igen, vannak ezek a szabályok, de hogy ez jobb, hogy egy ilyen szabály van, ez jobb. Mert a másik véglet az tud lenni, hogy nincs szabály, de mit tudom én, amikor a haverokkal találkozol, vagy elmész valahova, akkor megy az érzelmi hatás, vagy ráhatás, hogy hova mész? Én meg dolgozom itthon, nekem rengeteg, tehát hogy ezek nagyon rosszak, úgyhogy akkor már jobb, hogyha kimondasz egy ilyet, hogy na, akkor most van egy én idős sáv.
0: Igen.
1: Victoria Beckham és David Beckham. Állítólag ragaszkodnak ahhoz, hogy a gardróbjukban katonás rend legyen, és Dávid még a hűtőben is szín szerint rendezi az italokat.
2: Ez nagyon jó.
1: Victoria szerint a rend a kapcsolat alapja.
0: Hát, de úgy látszik, hogy ebben ők egyetértenek.
2: Mondjuk én úgy tudom, hogy nyitott házasságban élnek, szóval ott azért valószínűleg...
1: Bárhogy nyitva van a gardrób?
0: Igen. Nem lehet a gardrób, benézni? De hát a David szerintem egy párszor megnyitotta már ezt a házasságot a pletykák alapján.
1: De ez is egy közös megállapodás?
0: Ez inkább ilyen hákli. Nekem ez ilyen hákli kategória, amit hát ha elfogadsz, elfogadsz.
2: Rendmánia, igen.
1: És gondolkozom, hogyha szín szerint kéne rakni az italokat a hűtőben, ez annyira nehéz dolgom nem lenne. Tehát kóla, víz, tej. Na mindegy. Oké, megyek tovább. Sarah Jessica Parker és Matthew Broderick egyik szabálya állítólag az, hogy nem dolgoznak túl sokáig egyszerre külön városban, mert szerintük a túl hosszú távollét veszélyes.
2: Hát ott is tudjuk, hogy miért gondolja így a Sarah Jessica Parker, hogy veszélyes, de hogy...
0: Ha már volt előzménye, igen, tehát nézd, alapvetően ők akkor...
2: De ez is a bizalmatlanság, igen, amúgy, ha belegondolsz.
0: Ezen vacilláltam én is, hogy némileg bizalmatlanság, némileg felfoghatjuk úgy is akár, hogy jaj, hát ők szeretnek együtt lenni, és nem szeretnek sok időt távol tölteni. Szerintem is a bizalmatlanság van mögötte. Még mondjál egyet, mert aztán utána
1: csak
0: szépen
1: egyet,
0: lassan hír.
1: Annyi gyűjtöttem.
0: Hát akkor kettőt, de gyorsan, mert mindjárt hírek jönnek.
1: De eddig mindenkivel együtt tudnál élni? Tehát, hogy eddig stimmel?
0: Hát ez az utóbbi a legneccesebb.
2: Igen.
0: Az...
1: Jó, akkor nekem most jön az egyik legnehezebb. Tom Brady és Giselle Bündchen kapcsolatában szuperszigorú étrend van, legendásan szuperszigorú. Például fehér cukor vagy paradicsom tiltó listán szerepelnek.
0: Uh-huh. Én nagyon szeretem a paradicsomot. Ez engem érzékenyen érintene.
1: Megláttad akkor a lényeget. Nagyon sokan beszélnek arról, hogy a konfliktust azonnal rendezni kell, de akkor még egyet kiemelek. Nicole Kidman és Keith Urban arról híresek, hogy amikor vita van köztük, akkor soha semmilyen körülmények között nem rendezik ezt SMS-ben, hanem mindig egyből fölhívják a másikat. Akkor is a turné van. Tehát elképzelhető, hogy mondjuk a koncert során csörög a telefon, és akkor nem lehet az, hogy ott a háttérből gyorsan visszapötyögsz, hanem föl kell venned.
0: Amúgy ezt szerintem nem rossz. Bárki tudja.
2: Hát attól függ, milyen helyzetben igen. vagy most, hogy érted, nincs, akkor még nagyobb veszekedés lesz, hogyha nem tudod valami miatt fölvenni, nem?
0: Igen, szóval hogy az van, hogy meg lehet, hogy néha jobb, hogyha az ember lehiggad, és akkor tisztább fejjel tud beszélni a másikkal.
1: Hát ez a paradicsomos cukrost ezt kihagynám, a többi szerintem is abszolút élhető, viszont most muszáj beraknunk egy dalt, mert a Rolandnak jelentenie kell, hogy hol van így a felesége, már ír neki, úgyhogy.
0: Ennyi, sziasztok.
1: Hello.
3: Ne a főnököd legyen az első hang, amit reggel hallasz. Választ a Buenos Morgant.

0: megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Aladdin. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással több, mint 30 éves tapasztalattal. Telefon 34 425 930. Tatabánya kertváros. Akácfa utca 31.
2: Spóroljon a stúdium étteremmel! Előre megrendelhető heti menü 10% kedvezménnyel. Az állandó és à la carte ételek mellett heti menüvel is várja kedves vendégeit a tatabányai stúdium étterem, ahol helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással is kérheti ebédjét. Bármelyik étel menüben is választható, levessel együtt, akár 1530 forinttól. Stúdium étterem. Segítség a hétköznapokon!
3: Gyorsan munkába állnál jó fizetésért? A Kirchhoff Automotive esztergomi és dorogi üzemébe gépkezelőket és targoncavezetőket keresünk. Több műszakos gépkezelőnél havi bruttó 660, targoncás esetében 690 ezer forint átlagbér, kafetéria és bérelőleg. Jelentkezz most a menumunkahely.hu oldalon.
4: Most ne maradj le! Indulnak a hádanapok. Május 15-e és 17-e között újra jönnek a hádanapok, ahol 20% kedvezményt adunk minden termékre Komáromban a Táncsics Mihály utca 54 szám alatt a Shopping bevásárlóparkban. Találd meg kedvenceidet a hádában, és csap le rájuk most kedvezményesen. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
0: Ez reklám volt!

0: a Forrás Rádióban.
1: Szép reggelt kívánok! Nem fizetik ki a Honvédelmi Minisztérium 1300 milliárd forintos szerződését a Balkáni Humornak szentelt múzeum nyílt Ljubljanában. Természetfotó kiállítás nyílik ma Esztergomban. Hozom a részleteket, a Forrás Rádió híreit Hittaller Andreától hallják. Nem fizeti ki a kormány azt az 1300 milliárd forintot, amelyről a Honvédelmi Minisztérium kevéssel a választás előtt kötött szerződést, jelentette be a miniszterelnök csütörtökön Budapesten, miután lezajlott a kormányzati átadás átvétel. Megérkezett az első több mint 30 milliárd forintos számla, abból az 1300 milliárd forintos keretszerződésből, amelyet Szalai Bobrovnicki Kristóf, a leköszönő kormány honvédelmi minisztere kötött alig egy hónappal a választás előtt, mindenféle társadalmi konzultáció nélkül titkosított formában. Az új kormány ezt nem fizeti ki, mondta Magyar Péter, aki hozzátette, hogy teljes egészében felülvizsgálják a keretszerződést. Kiemelte, az országnak nincs szüksége a szerződésben szereplő dolgokra. Megnyílt Ljubljanában a világ első, a Balkáni Humornak szentelt múzeuma, amelyben mintegy 400 viccet, tréfát és szatirikus feliratot mutatnak be, írta a Sziol.net szlovén hírportál. A múzeum több tematikus szobában mutatja be a balkáni humort, külön rész foglalkozik az ételekkel és italokkal, az emberi kapcsolatokkal, és a szervezők egy gyereksarkot is kialakítottak. A kiállított vicceket úgy válogatták össze, hogy azok ne csak a Balkánról érkező látogatók számára legyenek érthetők, a szövegek a térség nyelvein, valamint angolul, németül és olaszul is olvashatók. A múzeum ötletgazdája Borutko Kell, aki fiatalkora óta gyűjti a balkáni graffitiket, vicceket és szellemes feliratokat. Gyűjteménye már a több mint 25 ezer darabból áll, ezekből választották ki a múzeumban látható mintegy 400-at. Természetfotó kiállítás megnyitójára várják az érdeklődőket a mai napon az Esztergomi Duna Múzeumban, ahol Aranyosi Tamás munkáival ismerkedhet meg a közönség. A Harmónia a Vadonban című tárlat Afrika és Kosztarika természeti világába kalauzolja a látogatókat. A program 18 órakor kezdődik. Május 16-án rendezik meg Tatabánya Alsógallán a második történelmi barangolás elnevezésű eseményt. Most szombaton 15 órakor kezdődik a program az Alsógallai Tájház udvarán, melyben többek között szerepel hagyományos sváb falu felépítése, Alsógalla nevezetes épületei, pontjai, valamint a tájházat is meg lehet nézni. Közreműködik az Alsógallai Német Nemzetiségi Dalkör és az Alsógallai Harmonikások, a belépés ingyenes.
0: Időjárás.
1: Ma zömében erősen felhős, borult idő várható, vármegyénkbe csapadékot is jósolnak, csak néha bukkanhat elő a nap, 16 és 21 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Időjárás jelentésünket a Kárnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár...

0: mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Vidám reggelt, hello, hello,
3: hello!
2: Ez itt a Buenos Morgan, indítjuk a harmadik órát, túl vagyunk a magból sláger játékon.
3: Túl
2: bizony. Hamarosan majd sorsolni is fogunk, vagy valamikor sorsolunk, lehet, hogy csak a műsor végén, mert ez az óra is igencsak tartalmas lesz. Na, nézzük gyorsan az aktuális infókat. Ugye még korán reggel történt egy baleset az M1-esen, a főváros irányába a Győr és Komárom közötti szakaszon, a kiépített terelésnél egy kamion árokba hajtott, emiatt a 96-os kilométernél a külső sávot lezárták. Nem tudjuk, hogy jelen pillanatban van-e még emiatt bármilyen aktualitás, avagy fennakadás. Én az élő térképen ennek nem látom már nyomát, úgyhogy gyanítom, hogy ez a forgalmi akadály már megszűnt, ami viszont biztos, hogy Óbaroknál látok némi torlódást, aztán a szokásos Herceghalom, Biatorbágy szakaszon pedig ismételten, az ráadásul hosszabb is, a külső sáv, ami ilyenkor ugye általában szépen beszokott állni.
3: 12 fok van, 19 lesz, esős idő vár ránk, és egy hűvösebb hétvége, aztán majd jövő héttől megint visszatér a meleg. Én ezt az órát annyira vártam. Annyi jó dolog történik majd velünk. Például egy cikk, amit nem Roland erőltetett, és ez a fegyver sincs itt a fejem mellett, amit tart most, de tényleg megjelent. Short King Energy. Miért van oda egyre több nő az alacsony pasikért? Hangzik a kérdés.
2: Ezt a kérdést mondjuk én is szeretném megválaszolni már közel 4 évtizede.
3: Na, de most megfogjuk, figyelj. Itt van egyrészt a kutatás, másrészt te is gyűjtöttél tulajdonságokat, úgy tudom, meg én is rákerestem arra, hogy milyen praktikus dolgok fordulhatnak elő, hogyha mondjuk alacsonyabb a pasid, mint te, drága asszony, hölgy, nő, úgyhogy majd erről is beszélünk.
2: Igen, ugye vannak itt olyan tulajdonságok, amik alapvetően fontosak lehetnek mondjuk egy férfiben, egy nő számára, és arra gondoltam, hogy ezeket akkor rendezzük tényleg ilyen sorrendbe, hogy vajon mi pasiként hogyan gondolunk ezekre, úgyhogy én csináltam egy ilyen sorrendet, én felállítottam egy ilyen 10-es listát, el fogjuk mondani nektek is, jó, hogy mik ezek, aztán meglátjuk, hogy vajon a hallgatók hogyan rendezik ezeket sorrendbe, és akkor elmondjuk, hogy mi is mit gondolunk erről, meg egyébként tényleg körbejárjuk ezt a Short King Energy kifejezést, ami hát mondjuk úgy, hogy nekem határozottan szimpatikus, tudok vele azonosulni.
3: Oké. Majd várjuk tőletek is az SMS-eket, drága a hölgyek, de most nem azt fogjuk kérdezni, hogy fontos-e nektek, vagy nem, hanem azok írjanak, akiknek ez kifejezetten imponál, hogyha egy férfi alacsonyabb. Lehet, hogy olyan is van.
2: Vagy legalább nem zavarja. Mert egyébként vannak olyan
3: nők, tompítod.
2: Akiket árnyalom. Nem tompítom, árnyalom. Mert hogy biztos vannak olyan nők is, akik meg kifejezetten vonzódnak az alacsonyabb pasikhoz, de hogy inkább azt szerintem a gyakoribb, hogy valakit mondjuk nem zavar, mert hogy a pasi más tulajdonságaival tudja a magasságbeli hiányosságot kompenzálni. Viszont vannak olyan hölgyek, akiket meg kifejezetten zavar, ha egy pasi alacsonyabb.
3: Hű, mennyi ötlet, már jegyzetelek, jó? Lesznek fegyvereim. Alig várom. És a másik, hogy jönnek be a táblák.
2: Bizony, a Ki vagyok én játékunk érkezik videós formában, ugye hagyományosan, ezt mindig érdemes nyomon követni, ugye ilyenkor egy-egy nevet tartunk így a homlokunk el, és megpróbáljuk kitalálni, hogy kik vagyunk mi, milyen szerepet, milyen alter egót vettünk fel, melyik híresség bőrébe bújunk bele képletesen. Ezúttal Kitty volt, aki megalkotta nekünk a neveket, hogy kinek ki lesz az alter egója, kíváncsian várjuk, és vendégünk is lesz majd 9 óra után, ez is nagyon fontos, ugye férfi kézilabda lesz majd terítéken, mert hogy Éles Benedek érkezik majd hozzánk, a MOL Tatabánya KC irányító átlövője. Hát van miről beszélni bőven a Benivel, mert hogy Európa Kupa döntő előtt áll a csapat, meg egyébként is egy hihetetlenül mozgalmas és sűrű szezonnak a vége felé közelednek a srácok.
3: És először az ország. Azért ez nagyon nagy dolog szerintem.
2: Mármint, hogy Európa Kupa döntőben így van, ugye korábban csak elődöntők jutott, talán a Szeged meg a Fradi.
3: És hogyha fontossági sorrendben építkezzünk, akkor a legfontosabb maradt a végére, mert hogy ugye hajnalban már mondtuk a névnap, de képzeljétek el, hogy az egyik kollégánknak, Katának van egy lánya, akit Zsófinak hívnak. Isten éltessen nagyon sokáig boldogan neved napján. Ajándékot is adunk.
2: Bizony, a Sakirának az újdonsága, amiről hát úgy tudjuk, hogy Zsófi nagyon szereti, ugye? Mm-hmm. Úgyhogy akkor Sakirával és a Zúval folytatjuk. Jövünk vissza nem sokára a Ki vagyok én játékunkkal. Come on.

stúdióban két férfi, akik szerint a reggel nem is olyan szörnyű. Persze, ha más csinálja helyettük. A mikrofonnál így...

0: 2 perccel járunk, 8:45 után jöjjön a Ki vagyok én játékunk, amit egyébként bevalljuk, hogy mi nagyon-nagyon szeretünk, és hát nagyon kíváncsian várom, hogy Kitty vajon hogyan gondolkodott, kinek milyen karaktert adott, mert ugye elkezdtünk egy ilyen sorozatot, hogy a kollégák írják meg ezeket a bizonyos névtáblákat, és ők találják ki, hogy melyik hírességnek a bőrébe kell belebújnunk.
1: Alaposan beleszünk ma is táblázva, és hogyha érdekel titeket a tábla, akkor gyertek fel a videós felületekre, és látni fogjátok, hogy kinek a szerepébe bújunk. Hogyha viszont játszani és tippelni akartok, akkor itt van a rádió, itt nem fogjátok látni a feliratot, és bénázhattok a másik kettővel.
0: Na, ki az, aki múltkor kikezdtem? Úgy hirtelen te voltál az első, Ádi?
2: Azt hiszem, igen.
1: Szerintem én, úgyhogy most egy kicsit pihenek, meg...
2: Akkor kezdem én, mert én már rég
1: van egy hajanyelvemem. Azt le kell szednem.
2: Ez nem igaz.
0: És ezt most így kamera előtt?
1: Mit csináljak? Egyem meg?
0: Hát nem tudom, finom?
1: Nem, nem szeretem a hajat. Nem szeretem a
2: hajat.
1: És tényleg haj, és szőke, mondom mindenkinek saját.
0: Saját?
1: Nem a Rolandé.
0: Jó, hát nem, nekem rövid hajam van, most meg ez addig nem tud elrepülni. Vagy hát ki tudja.
1: Ami ilyenkor kikapcsoljuk a videót, ki tudja, mi történik. A fizetésem hajba kapom.
2: Meg öt, ki igen. Tudja, mi
1: na, mesélj, Andi. Na, már hogy várjá, mesélünk várjá, neked mi, várjá. Vagy kérdezz.
2: Oké, okay,
1: nagyon
2: így?
1: Jó vagy. Nagyon jó vagy.
2: Így jó, ahogy van?
0: Igen.
1: Igen. Nem fázol?
2: Nem, miért?
1: Jó.
2: Mondani, random kérdéseket tesz fel.
1: Hát most már behozom a karakterbe szépen lassan.
0: Ó, hát nagyon jó van. Na, kérdezgessél.
1: Ez kicsit ilyen lexikés volt. Jól van, Lexike?
0: Hát nem véletlenül.
1: Nagyon jól van.
0: Jól van, Ádika.
2: Nő vagyok.
1: Nem.
2: Férfi. Várjál.
1: Na, meg
2: színész vagyok. Nem. Színész vagyok. Sportoló?
0: Nem.
2: Énekes?
0: Nem.
2: Anyám. Várjál.
0: Nem.
2: Boxoló.
1: A vélet van a anyám. Igen, ő.
2: Na várjál, mit mondtam, sportoló nem, színész nem, énekes nem, influencer.
0: Nem. Segítünk, jó? Annyit, hogy karakter. Kitalált
2: ja, karakter.
1: Vagy, igen. Karakter
2: jó.
1: Vagy.
2: Szóval filmben szerepelek.
1: Is.
0: Igen.
2: Is. Mi az, hogy is?
1: Hát, hogy van valami, ami alapján a film készült, és abban is szerepelsz. Előbb szerepeltél abban, amiből a film készült.
2: Szóval könyv.
0: Igen. Az mert nehéz volt.
1: Mi lehetett volna még? Legenda.
0: Képregény.
2: Képregény is, igen. Lehet,
1: nem Asterix. Nem.
2: Vagy ne, akkor nem Marvel szereplő. Amúgy a Kitty azokat nem is nagyon ismeri, úgyhogy várjál. Ilyen...
1: De hős.
2: De várjál, akkor férfi vagyok, ugye? Igen. Karakter. Romantikus film?
0: Nem.
2: Horror?
0: Nem.
2: Thriller?
0: Nem.
2: Akció?
0: Nem.
2: Mese?
0: Nem.
2: Várjál, mi van? Még vígjáték?
0: Nem.
2: Akkor mi?
1: Hát tanulságos történet.
2: Életrajz?
0: Hát nem. Figyelj, ifjúsági film. Az arckifejezés árulkodó volt.
2: Hát mert ifjúsági film.
0: Ha nagyon
2: nem... Magyar?
0: Igen.
1: Aha.
2: Jó, várjál. Hát van, ahogyan tudnék élni nélküled. Na, ja, ez a izé, mi az a...
0: Az ifjúsági film neked, ahogyan tudnék élni
2: nem,
0: nélküled?
2: Nem, jó van, most csak a magyarokban gondolkoztam.
1: Az. Meg a Kontroll is. Meg az Argó.
2: Ez a Hogyan érjünk könyvet, izé van, ami ifjúsági. Amit hát, mostanában láttam, magyar.
0: Klasszikus.
1: Máshova tapogatóz egy kicsit.
0: Igen, klasszikus irányba tapogatóz.
2: Magyar ifjúsági.
0: Igen.
2: Jó, hát én a magyar filmekben annyira nem
0: ne
2: vagyok.
0: Filmekből, könyv, ne Andi. Könyvvel menj tovább, tudod. Ne engedd el a filmes vonalat, könyv.
1: Olyan könyvben szerepelsz, amit még én is olvastam, és nagyon szeretem. Sőt, mondhatni a kedvenc magyar könyvem.
2: De ezzel most nagyon sokat segítettél.
0: Klasszikus magyar szép irodalom.
1: Használati utasítás az iPhone-hoz.
0: Figyelj, kötelező olvasmányok irányába mozdulj el, jó?
1: Kötelező karakter
2: jaj, vagy. Mindegy, áruljátok
1: el. Kérdezz a testalkatodról.
2: De most mit kérdezzek?
1: Meg leszel.
2: Nem leszek meg.
0: Kiskorú vagy?
2: Nem leszek meg.
1: Gyenge, nagyon gyengus vagy, de ugyanakkor fejben hős.
0: Egy igazi hős.
2: Nem fog eszembe jutni, de tudom már ki. De vigyázz
1: a bokádra, amikor...
2: Mondom, nem jut eszembe.
1: Vigyázz a bokádra, amikor Geredi
2: ézel. Hiába mondod, tudom már, hogy ki az. Na, de most akkor nem teszembe. Mondjátok
1: a kertben
2: meg.
1: Nem esek el.
0: Aj, nem esek Ernő vagy a Pál utcai fiúkban.
1: Ja, nem ezt kapod, ezt kapod.
0: Egy nagyon klasszikus vonalat hozott be a Kitty.
2: Eléggé.
1: Szegény Andi.
0: Jó, akkor folytassam én.
1: Pedig azzal, hogy vigyázz a bokádra, amikor gerébjézel.
2: Mondom, hogy
0: ez gyönyörű. Egyébként igen.
1: Annyira próbáltam.
0: Annyira szép utalások voltak.
1: Még igen. A nem csákot bedobtam volna. Jó, ha menjünk tovább. Rágd a gittet.
0: Jó.
1: Na gyere, Roland. Fecó beírta, hogy Harry Potter. Hát az egyébként
2: az is egy klasszikus.
1: Ifjúsági Mónikának meg lett volna.
0: Itt ezen van, vagy ki kell
1: ajtanom? Jó, nyisd ki. Roland nyitja, és ott vagy.
0: Várjál, mert fejbe vágom magam papírral.
1: Jó, én most...
0: Jó, nem biztos, hogy túl szépen sikerült, ahogy érzem itt a szélét.
1: Hát segíts Rolandon.
0: Na, férfi vagyok?
2: Nem.
0: Akkor nő vagyok.
2: Jó. Igen.
0: Énekes vagyok?
2: Nem.
0: Sportoló vagyok?
2: Nem.
0: Színész vagyok?
2: Igen.
0: Magyar vagyok?
2: Nem.
1: Nem, mert nézem is, miben szerepelsz, mert nem vagyok képben.
0: Amerikai vagyok?
1: Ó, tudom már. Aha.
0: Jó, fiatal vagyok?
1: Hát, nem. Sokan megsértődnének, de
2: egy
1: nem.
2: Egy kicsit idősebb, mint én.
1: Lehet,
2: szerintem.
1: Ez bánt téged, de
0: na,
1: nem.
0: Hát ezekkel a válaszokkal vagyunk kisegítve. Jó, tehát akkor...
1: 47 éves vagy amúgy.
0: 47 éves vagy. Na most rávágnám kapást, fogalmam nincs ki. Az a baj, tudod ezekkel a hollywoodi színésznőkkel, meg nem mondod róluk, hogy pontosan hány évesek.
2: Be.
0: Jó, ja, akkor megpróbálom azt kitalálni, hogy milyen irányba. Romantikus filmekben szerepelek?
2: Igen.
0: Fú, ezek az nagyon jó. Mondjuk Kellyeneket néztem. Asszonnyal. Jó. Szerepelek más műfajokban is? Akciófilmek? Hát nem hiszem, vígjátékok?
2: Talán
0: romantikus vígjátékok? Abba szerepelek? Ilyenekben?
1: Igen. Én egyébként sorozatban láttalak téged.
2: Igen, sorozatban is szerepeltél.
1: Sorozatban is nagyon jellegzetes a munkahelyed. Tehát olyan munkahelyen dolgozol, amiből azért közelebb jutsz a megoldáshoz magyarul. Hogyha kitalálod, mivel foglalkozol úgy nagyjából, akkor bejebb vagy.
0: Uh-huh. Tehát romantikus vígjátékok és sorozatok. Jó, várjál.
1: Milyen sorozatok
0: külsőre,
1: vannak?
0: Külsőre próbálok felmenni.
1: Mennyi?
0: Fekete színű a hajam?
2: Nem.
1: Nem.
0: Barna?
2: Nem.
0: Szőke?
1: Uh-huh. Igen.
0: Jó. Most azon gondolkozom. Várjál, 40-es, romantikus filmek, romantikus vígjátékok. Hát, ha szőke és híres, akkor a...
1: Nemes Kitty.
0: Az, így van, nem a Catherine Heigl?
1: Nem mondod. És csak be se kellett hozni egy Grace klinika, meg semmi.
0: Ó, Grace, de azt látod, nem vágtam.
1: Hogy mondtam, hogy hogyha a munkahelyedet eltalálod.
0: Nekem a filmekből volt meg. Ezekből
1: ez
0: a romantikus vígjátékok. Hát egy Rahedli ilyen filmbe szerepelt. Ezek a... Fú, mi a cím?
2: 27 idegen, igen. A Csúfigasság.
0: Meg igen, ezek voltak ezek a vígjátékos.
1: Ha engem megfojtasz, sem mondom.
2: Az a Csúfigasság is vígjáték.
1: Igen. Itt lennénk, holnapig nem mondanám meg.
0: Meg igen, van, amikor megkapják a gyereket, akit föl kell nevelni.
2: Ja, igen, az élet.
1: Shrek.
2: Várjál.
0: Az a baj, hogy annak meg nem mondom, most így rákerestem.
2: Ilyen az élet, ilyen az élet.
1: Az a Bambi az. Meg a Vuk.
0: Meg a, mindjárt mondom, hogy mik azok, amiket én többször is láttam vele. A hogy ott volt a Nagy Nap, igen, az is Felkoppintva. Na ez ezekre
2: na
0: célzott.
2: Na hát az a legrosszabb
0: igen.
2: filmje szerintem.
0: Igen. Király.
1: Viktor?
0: Nem, Jimmy.
1: Ja. Linda. Mennyi királyt tudunk? Mátyás. Férfi vagyok?
2: Igen.
1: Nő? Hát úgy meg akartam kérdezni. Mondjátok, hogy nem. Szóval férfi vagyok. Jó. Karakter?
2: Nem.
1: Színész?
0: Nem.
2: Nem.
1: Énekes?
0: Játszott
2: bár
0: filmben,
2: volt egy filmed, igen.
0: De nem. Ének, igen. Tehát könnyű zenéből ismert.
1: És volt egy filmem.
0: Igen.
1: Magyar ajkú vagyok?
0: Nem.
1: Külföldi ajkú vagyok, és volt egy filmem, amiben játszottam. De csak igen. Egy filmem volt, tehát akkor ezek szerint nem voltam túl sikeres, mint színész.
2: Nem.
0: Pedig azért,
2: nem az volt a lényege.
0: Nem az volt.
1: Magamat igen. Alakítottam a filmben?
2: Igen.
1: Ja, haha. Ez a baj, hogyha a szőrös mellkasúra gondolunk, neki sok van,
0: nem,
1: amiben szerepelsz.
0: Nem, David Hasselhoff vagy.
2: De
0: nem.
2: Amúgy énekes vagy.
1: Énekes, és jó énekes vagyok? Szeretitek
0: igen.
1: A dalaimat?
0: Igen.
1: Néha éneklitek is?
2: Nem. Én még a mai napig is szoktam, igen.
0: Tényleg? Hát énekelnem, hallgatni, igen.
1: Előfordul, hogy a fürdőszobában zuhanyzás közben engem énekelsz.
2: Hát annyira nem, de azért hallgatom most is a dalaidat, mert szerettelek régen nagyon.
1: Régen? Tehát akkor már öreg vagyok?
2: Hát öregebb, igen.
0: Mondjuk úgy, hogy jó ideje benne vagy a szakmában. Igen.
1: Randiznál velem?
2: Most már nem.
1: Hú, mi történt velem? Megcsúnyultam? Megcsúfultam?
2: Nem, csak nem, most már nem.
1: Egyébként szép voltam, csak már csúnyabb
2: nem
1: vagyok?
2: Nem az, hogy szép voltál, csak úgy nem tudom.
0: Most már
2: valami volt
0: neki.
2: Benned.
0: Igen.
1: Oké, hiú vagyok a külsőmre? Amúgy.
2: Azt nem tudom.
0: Hát nem tudom.
2: Gondolnám.
1: Énekeltem fiúbandában?
2: Nem.
1: Ja, nem. Jó. Akkor nem.
2: Műfajra menj rá.
1: Műfajra megyek rá. Nem vagyok annyira hiú a külsőmre, jó. Rockzenei irányomban nem. Mozgok? Popzene?
2: Nem.
1: Rap?
0: Uh-huh. Igen.
1: Aha. különleges vonásom, hogy fekete közegben fehérként, előadóként megnyilvánultam?
0: Igen.
1: Subbase Monster a példaképem? Eminem!
2: A Subbase Monsternek a példaképe maximum lehet.
0: Hát a Szabi is lehetne akár. Szerintem az Eminem, ha ismerni a Szabi munkásságát, akkor elismerni.
2: Igen.
1: Jó. Amúgy elképzelem ezt a három karaktert egy jelenetben. Nemecsek, Eminem, meg a te kis Grace klinikásod.
0: Te perverz vagy.
1: Hát nem, Nemecseket beviszik a kórházba, te Catherine, lekezeled.
0: Catherine Hegel ápolja, ugye?
1: Eminem meg jól látogatni, vagy nem tudom.
0: Eminem meg jól látogatni, mert hallotta, hogy egyébként a Nemecsek elő nagyon kicsi szereti a zenéjét.
1: És jön be, és mondja, hogy Eminem, itt vagyok, miénk a grunt?
0: És mondja, hogy írok rajtok egy jó zenét. Mit szólsz hozzá?
1: Simán működne a dolog.
0: Na, jó, jó
1: hát
0: volt.
1: Figyelj, azt hiszem, hogy Kitty is megtette magáét.
0: Egyébként biztos, hogy nekem szánta a Catherine Hegelt a Kitty.
1: Hát ha rám rakja, hát akkor
2: rá
1: nem megyünk haza.
2: Hát rá volt írva a neved, akkor ja, szerinted kinek szánta?
0: Akkor biztos, majd megkérdezem, hogy miért, de mindegy.
1: Mert látja a hasonlóságot.
0: Képbe voltam. Jól van, folytatjuk, az óra második felében jön a kedvenc témám. Short King Energy. Miért buknak a nők az alacsony pasikra?

0: Szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Készen állsz az év első igazi nyári éjszakájára? Május 15-én a Duna Residence-ben elindul a szezon egy hatalmas éjszakai fürdőzéssel. Nappali lazulás, esti fények, koktélok, nyári hangulat, szauna szeánszok és éjfélig tartó lazulás vár rád. 19 órától Zimmerer diktálja az ütemet. Vedd meg a belépőd 4000 forintos tavalyi áron a kultix.hu oldalán. Ráadásul ajándékital kupont is adunk mellé. Duna Residence, a hely, ahol a nyár elkezdődik.
2: Május 23-án szombaton jön a nagy szezonzáró. Múlatni fog a város Komáromban, hiszen érkezik a komáromi flamingó lemezjátszói mögé a TikTok kedvenc. DJ Vamuze, házigazdák DJ Bóli és BRK. Kapunyítás 22 órakor, és ne feledd, éjfélig nagy italakció is vár. Tehát május 23-án szombaton, Múlat a város Komáromban érkezik Vamuze. Zárjuk egy nagy bulival a szezont. Ottali!
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszéd is. Vigy el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen.
4: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A, www.fortop.hu.
5: A Kék Tigrisek ismét a pályán. Európa Kupa döntőt játszik a MOL Tatabánya KC. Gyere te is kézi meccsre, harcoljuk ki közösen a győzelmet. 2026. május 24-én, vasárnap délután 5 órakor az Ohrid együttesét fogadják a Kék Tigrisek.
6: Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók.
5: Szurkoljunk együtt tigriseinknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: You are a sweet escape, and I just can't get...
0: volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: You

0: ez a dal biztos nem rólam szólt, ha ez lesz a témánk, hogy Shocking Energy, kérem szépen.
1: Készültünk egy kis témával egy nagy embernek.
0: Jaj.
1: És most, hogy kiharcoltam a fizuemel, és nem tudod, van ez, hogy úgy kell valakit szídni, hogy kettőt dicsérsz, egyet szídsz, tehát, hogy mit tudom én, jó a kedélyed, jó a humorod, te hülye, és akkor nem sértődsz meg, hogy egy kicsit most fölhájpoltalak, hogy aztán lenézhessünk rád.
0: Ja, igen. Na, szóval, hogy Ádi találta ezt a kutatást, tényleg nem én hoztam be a műsorba.
1: Most látják a videón, hogy hozzám tartod a fegyvert, rám szegezted, de oké, mondjad.
0: Hogy állítólag egyre inkább hasít ez a Shocking Energy, és a short az ebben az esetben, hát legalábbis hivatalosan a magasságra értendő, tehát miért van oda egyre több nő az alacsony pasikért? Tesszük fel a költői kérdést. Én már jó ideje fölteszem ezt a költői kérdést. Választ ugye nem nagyon kapok rá.
1: Mielőtt belemegyünk a kutatásba. Andi, látsz ebben bármi igazságot? Vagy van ennek létjogosultsága?
2: Nem tudom. Én biztos, hogy nem nagyon szeretem, hogyha alacsonyabb nálam a férfi. Úgyhogy...
1: Tehát igazából nem is a magasság a kérdés, hanem a hozzád mért magasság.
2: Hát a hozzám mért magasság, igen. Nálam legalábbis.
0: Én azt
2: meg
0: mondtam.
1: És hogyha mondjuk ez túlsúlya kompenzálja?
0: Kicsit legalább gurul, tudod?
2: Ja.
0: Én azt mondtam, hogy szerintem három csoportba lehet alapvetően a nőket beosztani. Vannak...
1: Goldigerek.
0: Vannak a gold, a silver, meg a bronz, igen. Nem, szóval, hogy ők vannak szerintem nagyon kevesen, akik kifejezetten buknak az alacsony pasikra. Állítólag vannak ilyenek, mert őről fogunk beszélgetni. Vannak olyanok, akiket nem zavar, ha egy pasi alacsonyabb. Nem azt mondom, hogy rajonganak érte, de hogy nem zavar, hogyha a pasi ezt tudja más tulajdonságokkal kompenzálni. Talán ők a többség, és vannak, akiket meg kifejezetten zavar, hogyha egy pasi alacsonyabb. Tehát ez a három csoport van, szerintem.
1: Minden esetre, amikor föltetted a kérdést, hogy miért buknak a nők az alacsonyabb pasikra, akkor egyértelműen az ugrott be, hogy azért, mert lejjebb vannak, tehát hogy oda nem fölfele kell menni, hanem bukni kell. És itt van egy kis statisztika neked, a 16 évesnél idősebb magyar férfiak átlag magassága 176 cm. Az valamivel egyébként az európai átlag alatt van, ami 178, csak hogy egyes kutatások rámutatnak, a nők jobban preferálják a 180 centi körüli magasságú férfiakat, vagyis az álom férfi az átlagnőnél tipikusan

0: 15-16 centivel több, és itt azt mondják, hogy igazából ez tévhit, hogy magasabb nő kell, mert hogy, és akkor itt mondok érveket, a legtöbb esetben az a helyzet, hogy az alacsonyabb férfiak a golden retrieverként gondoskodnak rólad, hogy megbocsáss nekik a magasságukat. Tehát kvázi egyfajta kompenzálásban éled az életed, és próbálsz más dolgokban kompenzálni, és ezért más dolgokban jobb vagy, mert ezzel kérsz bocsánatot a magasságodért.
1: Hát gyerekek, sok mindenhez hasonlítottak, már golden retrieverhez még nem, de eddig is eljutottunk.
0: Na, így, és azt mondják, hogy sokkal odaadóbb, sokkal empatikusabb egy alacsonyabb pasi, mert igazából neki meg kell küzdeni a dolgokért az életben, és ezért felkészült, érettebb személyiség, mint akinek úgy tálcán kínálják a dolgokat.
1: Egyébként az biztos, hogyha az ember vagy alacsonyabb, vagy nem feltétlenül egy Adonis külsőre, vagy nagy Isten a kettő egyszerre, mint én, akkor azért hát azzal nem tud hódítani. Tehát, hogy akkor kell a humor, kell a kisugárzás, kell az intelligencia, kellenek olyan dolgok, amikkel azért csak meg tudsz fogni egy nőt.
0: Egyébként ebben van valami, erről nők esetében szoktunk beszélgetni, tisztelet a kivételnek tényleg, de hogy nagyon sok helyzetben az van, hogy a legszebb nők a legkevésbé izgalmasak személyiség tekintetében. Mert úgy minden adva volt nekik, de ez szerintem férfiról is igaz lehet, hogy minden adott, meg minden összejön már a küllemedből, akkor nem nagyon teszed bele azt a melót, amit mi mondjuk beleteszünk az életünkbe.
2: Igen. Ez is csak általánosítás szerintem.
0: Mondtam, hogy tisztelet a kivételnek, de ha nem kell dolgoznod valamiért, hanem csak úgy kapod telcen, akkor nem alakul ki valami.
2: Nem feltétlenül igaz ez sem, szerintem.
0: Jó, akkor mondj nekem szép okos nők.
1: De egyébként valóban általánosítás, és én külön venném a nőket meg a pasikat ilyen téren, mert szerintem egészen más a másik nemmel szemben tanúsított elvárás is. Tehát amíg például egy férfi, hogyha van jó humora, meg mondjuk brutális önbizalma, akkor simán tudja a külsőből fakadó hátrányait kompenzálni, felettetni, és ne adj Isten, ha van egy olyan kisugárzása, akkor nem azt fogják a nők először észrevenni, hogy nem feltétlenül igazán jó képű, hanem az, hogy fú, milyen karizmája van ennek a pasinak. Szerintem, legalábbis az eddigi tapasztalataim alapján ez inkább így működik. Míg azért a férfiak szerintem jobban odafigyelnek a hölgynek a külsejére. Tehát egy kicsit másképp állunk a másik
2: igen,
1: nemhez.
2: Másképp. Igen, szerintem a nők ilyen szempontból sokkal elfogadóbbak.
0: Szerintem a nagyon szép emberek sokszor unalmasak. Csak mondom.
2: Ilyen sok szép emberrel beszélgettél már?
1: Nem, hát azért nem beszélget velük, mert szerintem unalmasak.
2: Ja,
0: erről szól, mindenki magyarázza magának a dolgokat. Meg amúgy most gondolj vele, miért jó egy nőnek például az, hogyha alacsonyabb a pasi? Szerintem a nagyon szexi kopasz nőknek, ugye nem látod lentről, hogy kopasz, tehát hogy igazából te azt az arcát látod.
2: És már megint ott tartunk, hogy ugye a férfi nem tudja elfogadni, hogy a nő kopasz. De a nő el tudja fogadni azt, hogy a férfi alacsony. Tehát, hogy azért...
1: Egyébként tényleg tök érdekes, most nyilván te Ádi kevesebb tapasztalatról tudsz beszámolni alacsony férfiak vonatkozásában.
2: Igen.
1: Én meg ugye így élem az életemet, tehát azért én belefutottam olyanba is, aki azt mondta, hogy őt például simán zavarja, hogyha egy pasi alacsonyabb. Sőt, volt olyan csaj, aki például annó azért utasított el, mert azt mondta, hogy egyébként a személyiségemet tökre bírja, de hogy őt zavarja, hogy alacsony vagyok. Mm-hmm. Egyébként ez volt a kevesebb visszajelzés, tehát ilyenből jóval kevesebb volt. A többséget általában nem zavarta az, hogy alacsony vagyok.
2: És mondjuk visszafelé nézve, hogy téged zavar, hogyha mondjuk magasabban ő?
1: Abszolút nem.
2: És hogyha jóval magasabb, mondjuk mondjuk egy olyan magas lenne, mint az Ádi?
1: Hát Ádi azért nagyon magas. Hány centi vagy, Ádi?
0: 193.
1: Na hát azért azt mondjuk tényleg.
2: Jó, oké, de ha mondjuk mit tudom én, ilyen 180 lenne a nő.
1: Az nem, az abszolút nem. Nem.
0: Szerinted le tudnál nyomni úgy egy randit, hogy ne derüljön ki, hogy te vagy az alacsonyabb?
1: Hát nem lehet.
0: Hát de mi olyan helyre hívod, mindig
1: mi sötét van,
0: felállsz egy padra, vagy
2: hát de mondjuk az
0: megnézed,
2: hamar
0: hol
2: kiderül.
0: Magasak a járdapatkák, és mindig úgy mentek.
2: Ez hamar kiderül. A Sex és New Yorkban volt egy ilyen jelenet egyébként, hogy ült a pasi, és ugye a Samantha randizott vele. És akkor volt, amikor így mondta neki, tök jól elbeszélgettek meg minden, és nem figyelte, hogy amúgy a pasi mekkora, és akkor mondta, hogy ki kell mennie a mosdóba, és akkor így leugrott a székre. Szóval meg így nézett, hogy úristen, de igen, mekkora.
1: Hát, egy Michael J. Fox filmben volt az, hogy maga nem is olyan alacsony, mint mondták, persze, mert egy bárszéken ülök.
0: De tényleg a kocsival kell menni, te már bennülsz, mondjuk nem nyitott ki udvariasan az ajtót, de ezt még talán elnézik neked, tehát ott már ugye mind a ketten ültök.
1: Hát ha jó a kocsi, akkor elnézik.
0: Amikor megálltok valahol, te előre rohansz, hogy már beülj az étterembe, mire üljön.
1: Hát mennyire életszerű, te így elrohansz, hogy te ilyen.
2: És akkor kiabálsz neki, hogy gyere, utálom!
1: Gyere, gyere!
0: Majd a végén, amikor vége a randinak, akkor mondod, hogy te még maradnál, de köszönöm, hogy eljöttél a randira.
1: Én még lemosogatnám a vacsorára.
0: Én még itt elüldögélek, szeretem akkor átgondolni, hogy mi volt, hogy volt, mint volt.
1: Levarom a tanulságokat.
0: Meg amúgy holnap is itt lesz egy meetingem, én már beültem ide.
1: Elalszom a lábam a konyhán.
0: Kicsit elfordulnál, amíg elmegyek mosdóba. Ja, jó, nem, ez gyerekek, nem
1: sose,
0: életszerű.
1: Tehát, hogy sose éltem ilyenekkel, meg sose hazudtam a magasságomról. Tehát amikor, ha mondjuk online kezdesz ismerkedni, hát ott is szerintem egy nettó hülyeség, ha benyögött, hogy akár 10 centivel, 15-tel magasabb vagy, hát eljuttak a találkozóig, úgy is kiderül.
0: És hogyha mondjuk végig lovon vagy, úgy jössz a randira, úgy is mentek bárhova.
1: Mert hogy szűke herceg fehér lovon?
2: Jó, mondjuk, mind a Shrekbe, tudod, van egy ilyen láb, amiben beleteszed a lábot.
0: Csak ne pónin, mert az gyanús. De na lóhoz képest tűnj nagynak, a lóhoz legyen nagy.
1: És még arról sem ér le a lábam, tudod. Jaj, na figyú, van itt egy ilyen kis interaktív játék gondolat kísérlet, hogy 10 tulajdonságot rendezzünk fontosság szerint egy kapcsolatban. Én ezt megtettem már tegnap, én jelentem készültem, úgyhogy a következők a tulajdonságok, és hogy ezek közül mondjuk dobogósokat állítsunk fel, mondjuk első, második, harmadik helyre miket tennénk, sorolom jó ezt a 10 tulajdonságot, hogy vajon egy kapcsolatban ezek mennyire fontosak. Humor, magasság, pénz, stílus, önbizalom, kedvesség, intelligencia, sportosság, főzőtudás, romantika.
2: És hármat kell csak választani.
1: Igen, várjál, mert én közben én telefonomban szépen ezt tegnap beírtam.
0: Jó, hát húzzuk le a listáról a sportosságot meg a küllemet. Azok mehetnek a 9, 10, 11, 12, 13. A humor az biztos az első.
2: Igen.
1: Az nekem is. Én is azt írtam első helyre. Mit raknátok a másodikra? Tehát magasság, pénz, stílus, önbizalom, kedvesség, intelligencia, sportosság, főzőtudás, romantika, ezek vannak
2: hát
1: még.
2: Hát én az intelligencia.
0: Intelligencia, kedvesség, és akkor meg is vagyok.
2: Igen, én is valahogy így.
1: Tökélet, gyerekek, ugyanezt a hármat raktam én is sorrendben. Humor, intelligencia, kedvesség. Nekem utána önbizalom, stílus, romantika, pénz, magasság, sportosság, főzőtudás.
0: A stílus előbb, mint a romantika, az érdekes. Ja, igen. De mondjuk igen, mert a stílusból fakad a romantika, jogos. Aha, értem.
1: A romantika szerintem csak a szótárban előzi.
0: A pénznél nem írtad, hogy mennyi, de igen. Oké. Figyelj, én meg gyűjtöttem neked, mert tényleg azt akartam, hogy ezzel a rovattal tényleg emeljünk föl téged. De gyűjtöttem neked olyan érveket, amik a magasabb nők mellett szólnak, tehát ami miatt nők azt mondják, hogy tényleg jobb nekik, hogyha alacsonyabb a férfi. Mondhatok néhányat?
1: Na, mondj egy párat.
0: És ezek tényleg elhangzott gondolatok. Bejelöltem a kedvenceimet, nem fogom végigmondani, mert 20 van a listán, de például tök jó, hogy nem kell XXL-es pulcsikat kerülgetni a szárítón.
1: Na, látod.
0: Meg teregetni.
1: Igen, kis helyen is elférek,
0: kisebb
1: meg a
0: ruhák. Aztán, ez nagyon cuki, az ölelésnél pont szív közelben vagy.
2: Hát ezt arolád másképp látja, szerintem a szívet.
1: Így, pontosan. Én is mindig ezt mondtam.
0: És ugye hát minél nagyobb a szív, annál jobban kidudorodik fölötte a bőr.
1: Ez, így van.
0: Igen.
1: 3D-s.
0: Oké, aztán milyen jó, hogy több ideje van rám, mert nem ők kérik meg, vagy nem őt kérik meg minden költözésnél, hogy vigye a hűtőt a negyedikre.
1: Hál' Istennek.
0: Téged szoktak vinni amúgy költözésre? Na, látod? Mennyire klassz? Amúgy tegnap voltam vérvételen, és képzétek el, a rutin kérdések között szerepel a harmadik pontban, miután megkérdezték, hogy iszik-e, drogozik-e, meg ilyenek, hogy liheg-e, hogyha fel kell menni a harmadikra. De miért pont a harmadikra? Mert hogy ez
2: de
0: az
2: hát
0: általános.
2: Ott mindenki liheg már a harmadikon, nem? Már,
0: ezen gondolom, én az elsőnél is, de hogyha ezt bemondom, nem műtenek meg. Miért pont a harmadikra? Azt mondták, ez egy ilyen európai szabvány, hogy a harmadikig tudnak fölmenni az emberek.
1: Egyébként van ebben logika.
0: Igen. Na, mindegy, oké. Aztán jó, hogy könnyebb úgy készíteni közös képet, hogy ne maradjunk le róla. Praktikus. Romantikusabb tud lenni, mert megszokta, hogy a személyiségével kell hódítania.
1: Na, erről beszéltem, igen.
0: Igen, ez is erre utal egy kicsit a következő, hogy sok short king híresen humoros és nagy dumás. Igen, tehát akik alacsonyak, azok vagy ilyen diktátor személyiségek lesznek, vagy humorosak és nagy dumások. Nem?
1: Lehet, igen, de van valami.
0: Csak már valahogy kompenzálnak.
1: Azon mind a kettőt.
0: És még egy kedvencet a végére hagytam. Ezt egy nő nyilván egy ilyen interjúban mondta, hogy annyira klassz, hogy társastáncnál kevésbé félelmetes számomra a forgatás.
1: De ellenben alacsony férfiként az komoly kihívás tud lenni.
0: Hát visszad a kis zsámolyt, hogy stelenség. És fölpattansz, azt forgatod.
1: Ennyi. Na, jó van gyerekek, akkor úgy látszik, hogy működik a Short King Energy, ha van hozzá humor meg intelligencia.
0: Bocsát, arra még szálljunk időt, hogy beolvassuk azokat a nőket, akik írták, hogy nekik bejönnek az alacsonyabb pasik. Kész.
1: Ennyi volt. Hogy szerolt

0: feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
0: A Forrás Rádió bemutatja. Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól,

régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket! Plusz 10 nap szabadságot biztosít a honvédelmi állomány számára Ruszin-Szendi Romulus, az Ország iskolája 2026 címmel hirdet versenyt a Magyar Színház. Könyvbemutató lesz Esztergomban. Jönnek a részletek, a mikrofon mögött Hittaller Andrea. Plusz 10 nap szabadságot biztosít a honvédelmi állomány számára a terület minisztere. Ruszin-Szendi Romulus a közösségi oldalára csütörtökön feltöltött videójában aláírta azt a miniszteri határozatot, amely a plusz 10 nap szabadságról rendelkezik, valamint a honvédelem napja alkalmából szolgálatmentes nappá nyilvánítja 2026. május 21-ét és 22-ét a Magyar Honvédség teljes személyi állományának. A tárcavezető bejelentette azt is, hogy pénteken visszakapja nevét a Budaörsi úton található, jelenleg Mária Terézia nevét viselő korábbi Petőfi Sándor laktanya. Ezen felül minden alakulat állománya lehetőséget kap arra, hogy visszavehesse alakulatának korábbi történelmi nevét és hadrendi számát. Az új honvédelmi miniszter arra is ígéretet tett, hogy átvilágítják a bérrendszert, megkezdik a bérfeszültségek felszámolását, megszüntetik a megkülönböztetést az adminisztratív és műveleti katonák között, valamint a következő hónapokban kidolgoznak egy életpályamodellt is. Az Ország iskolája 2026 címmel hirdet versenyt a Magyar Színház általános és középiskolák számára. A videók a Teátrum weboldalán lesznek láthatók, ahol országos szavazás indul, közölte a színház csütörtökön az MTI-vel. A diákoktól azt várják, hogy mutassák meg, mi teszi különlegessé iskolájukat, például a közösség, a tanárok, a hangulat, a hagyományok, az őrült ötletek vagy a közös élmények. Azt kérik, hogy a diákok készítsenek egy videót, amely valóban róluk szól. A verseny június 25-én 23 óra 59-kor ér véget, eddig a határidőig lehet pályázni, videót feltölteni. A szervezők felhívják a figyelmet arra, hogy minél hamarabb fent van a videó a felületen, annál több idő jut a szavazásra. További információ a versenyről a www.magyarszínház.hu oldalon érhető el. A Táti Könyvtárban ismét várják az érdeklődőket egy jó hangulatú kreatív délelőtre, május 16-án 9 és 12 óra között a foglalkozás ingyenes. Egy különleges utazásra hívja az érdeklődőket Szilva Szabolcs, aki Utam a felhők közé című könyvének bemutatóján mesél a hegymászás élményeiről, valamint azokról a személyes és családi történetekről, amelyek a kötet lapjain is megelevenednek. A program Esztergomban lesz május 16-án, ami 17 órakor kezdődik a Szent György mezői olvasókörben, a belépés ingyenes.
0: Időjárás.
1: Ma zömében erősen felhős, borult idő várható, vármegyénkbe csapadékot is jósolnak, csak néha bukkanhat elő a nap. 16 és 21 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Időjárás jelentésünket a 15 éves esztergomi Kaszker kertészeti áruda támogatja. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a

0: mikrofonnál Illy és Roland és Rédl Ádám. Illy és Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Mosolygos reggelt mindenkinek!
3: Hello.
2: 9 óra után járunk, 5 perccel indítjuk már is a műsor utolsó óráját, és ahogy ígértük, a kézilabda lesz a főszerepben. A stúdióban itt van velünk Éles Benedek, a MOL Tatabánya KC játékosa.
3: Szia, Bevártam, szia!
4: Üdvözlök mindenki, sziasztok!
2: Na, hát most egy kicsit talán lazább hét van, ugye? Így a válogatott hét keretében volt időtök szusszanni?
4: Hát, mondhatni, igen, most azért volt 3 nap pihenünk, kézilabdamentes napok. Tegnap már elkezdtük újra az edzés, jövő héten ismét 2 mérkőzés, utána pedig nagyon fontos kupameccs. Úgyhogy ez most viszonylag egy lájtosabb hét, de menni kell tovább most.
2: De hát nagyon fontos volt, ugye most ez a pár nap szusszanás, mert hogy előtte itt pont azt beszélgettük, hogy valami, nem is tudom, 17 nap alatt 6 meccs vagy, tehát egy olyan brutál terhelésen vagytok.
3: Egyébként ideális esetben egy meccs után mennyi idő kell, hogy azt mondd, hogy a következő megint csúcsformában vagy? Ideális esetben.
4: Ez egy jó kérdés. Én személy szerint azt gondolom, hogy én például nagyon szeretem, hogyha sok meccs van, én kimondottan élvezem.
3: Ja, mert így húz.
4: Igen, meg nincs idő gondolkodni, hogy mi történt az előzőn, másra felkelsz, már jön a következő ellenfél, és akkor van rá 3 napot készülni, de ideális esetben az egy 3 nap mindenképp kell, azért az nagyjából megvan, de azért az a heti 2 most azért kemény volt az elmúlt időszakban.
2: Ráadásul, hát azért tegyük hozzá, hogy nem akármilyen meccsek, bár itt azért volt közte olyan, és én ezt például mondtam az Izvidács elleni hazai meccsre gondolok, hogy szerintem az egy olyan hangulatban telt, hogy én azt éreztem, hogy ez valami elképesztő mentális pluszt tud adni. Ti hogyan éltétek meg azt a meccset, mert erre külön kíváncsi vagyok.
4: Igen, ami igazán kemény volt ebben az évben az, hogy nem igazán volt olyan mérkőzésünk, amire hogy azt mondtuk, hogy jó, ma most tudunk szusszanni, mert szerintem mindegyik meccset a utolsó 10 percben nyertük meg. Ez az izraelsz mérkőzés idegenben, én ilyet még sose éltem meg, tehát talán 4000-en voltak, 4000 szurkoló. Azért a balkánoknak van egy különleges szurkolási módszerük, amit mi nagyon élveztünk, de azért nyilván az elején
3: az milyen? Volt. Be, aki nem volt ott. Tehát ha csak egy dolgot ki kell emelni, és nektek furcsa volt, ez mi volt?
4: Hát ők azért szeretnek belemászni a fejedbe, ott a meccs előtt azért mutogattak, kiabáltak, nem annyira szép dolgokat, de én úgy gondolom, hogy jól mentünk bele a meccsbe. Lehetett volna jobb is, ott azért benne volt a fejünkbe, és ott azért csináltunk pár buta hibát, de úgy jöttünk haza, hogy talán 2 lett ott, és itthon pedig hát a szurkolók segítségével sikerült megjelni.
2: Igen, ez egy elképesztő hangulat volt. Szóval, hogy ha valakinek szeretném eladni a kézilabdát, hogy szeresse meg, akkor körülbelül az egy ilyen meccsre kell őt kivinni.
4: Igen.
2: És hát valami hasonló hangulatra készülhettek ugye a fináléban is az Ohrid ellen. Mennyit tudtok az észak-macedónokról? Ugye azért van, aki tud mesélni, ugye itt a Tálira gondolok, vagy mondjuk a Marcira, aki szintén játszott kint, és tudom, hogy van olyan volt csapattársa, aki jelenleg Ohrid játékos.
4: Igen, ugye a Talaj és a Murci miatt azért vannak már információink. A múltkor néztünk pont egy mérkőzésüket, a Vardar ellen játszottak. Nagyon erős ellenfél, nagyon jó kézilabdát játszanak, és az atmoszféra se lesz különbb, mint ami Izvidászban volt. Még talán lehet, hogy keményebb is. Úgyhogy nagyon várjuk.
3: Magyar csapat ilyen magasra még nem jutott. Európa kupa döntőt játszatok. Tényleg fantasztikus. Itt mondtad az előbb azt, hogy az imént említett csapatnál Izvidács, ugye? Jól mondom.
2: Ők voltak, igen, bosnyákok.
3: Ott ugye 2 gól idegenben, és hazaiban pedig ugye a győzelem. Nagyon erősen szerintem, vagy így a hangulatot követve. Hogy az mennyire rossz most, hogy így a döntőnél ez pont fordítva történik, tehát az első meccs van hazai pályán, és a másodikat kell idegen atmoszférában lejátszani.
4: Mi nagyon bíztunk benne, hiszen eddig az előző kupasorozat a mérkőzéseken talán mindig mi kezdtünk itthon, bocsánat, idegenbe, és én úgy gondolom, hogy ez talán egy kicsit jobban kiismerjük az ellenfelet, ott ha esetleg játszol egy olyan mérkőzésre 2-3-4-jel kikapsz, azt talán itthon könnyebben le tudod dolgozni. Itt most az első mérkőzésen esetleg nem úgy játszunk, és elmegy az Ohrid egy 2-3 gólos előnnyel, azt nagyon nehéz idegenbe ledolgozni. Bíztunk benne, hogy idegenben kezdünk, de hát most sajnos ez így alakult.
3: És akkor ti is visztek 5000? Na jó, hát hogyha 500 jön, akkor 5000 szurkoló, de amúgy szép hely, én megyek.
4: Nagyon. Hát én nagyon bízom benne, hogy jönnek a szurkolóink, hiszen nélkülök azért nagyon nehéz lesz ezt a párharcot megnyerni, hiszen mint mondtam, nagyon jó kis csapat az Ohrid, én úgy gondolom nagyon fej-fej mellett van a két csapat, de elsősorban most arra fókuszolunk, hogy 21-én nyerjünk, és minél többen kilátogassanak.
2: Egyébként már megy ugye a szervezkedés, ezt azért például a Facebookon is látom, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy azért kellő buzdítás, amit meg tud adni a tatabányai szurkolótábor, és én azt gondolom, hogy azért a tatabányai szurkolók előtt tényleg maximálisan le a kalappal a teljes idény tekintetében, de ezt talán elmondhatjuk az egész csapatra is, nem? Mert hogy azért eléggé kimaxoltátok ezt a szezont, hogyha azt nézzük, hogy bajnoki bronzérem Pipa, Magyar Kupában is ugye elképesztően jó teljesítmény, tehát hogy ott voltatok a döntőben, az is Pipa, Európa Kupában is eljutottatok a fináléig. Összességében azért ez egy elégedettségre okot adó idény.
4: Igen, hát különösen úgy, hogy az elején úgy indultunk neki ennek a szezonnak, azért talán 8 új játékos érkezett, hogy alakuljunk össze, épüljünk össze, játszunk, és lesz, ami lesz év végén. Nem is volt célkitűzés a harmadik hely, az Európa Kupa az azért volt inkább, hogy összeszokjunk. Most meg ott vagyunk, hogy döntőt játszunk, Magyar Kupa, ezüstérem, és még az ezüstéremért is sokáig harcban voltunk. Nyilván a realitás az, hogy a Szeged van ott, de harcban voltunk, azt kimutatjuk.
3: A szezon elején beszélgettünk a csapatból többekkel, és nekem úgy tűnt, hogy annak ellenére, hogy sok új játékos jön, azért itt nagyon jó a belső légkör és az atmoszféra. Ez így maradt-e, illetve ez szerinted mennyire fontos az eredmények szempontjából?
4: Abszolút. Talán idén a legnagyobb erősségünk az az, hogy nincsenek széthúzások a csapaton belül, mindenki nagyon jóban van a másikkal, és ez a pályán is tökre látszik, hogy még ha esetleg van egy gyengébb mérkőzésünk, vagy valakinek egy gyengébb mérkőzése, nem az van, hogy lehúzzuk egymást, hanem pont, hogy próbáljuk felhúzni. És mindig, amikor nem úgy sül el egy mérkőzés, akkor is valahogy az utolsó 10 percben mindig úgy összeáll a csapat, és a szurkolónk segítségével valahogy mindig megnyerjük. Úgyhogy ez számunkra ez egy óriási dolog idén, hogy ennyire összekovácsolódott a csapat.
2: Igen, és ez, amit mondasz, ezt múltkor egyébként valamelyik sajtótájékoztatón Edi is kiemelte, hogy az a jó ebben az idényben, hogy most valahogy ezek a szoros csaták szinte mindig, egy-két kivételtől eltekintve, de hogy a ti javatokra dőltek el. És több ilyen mérkőzés is volt valóban a szezonban, amikor a hajrában sikerült. Úgyhogy küzdöttetek, hajtottatok, tehát egy ilyen valóban a szívét, lelkét kitette a csapat a pályára, ilyen győzelmeket tudtatok begyűjteni. Mi kell ahhoz? Nyilván kell hozzá jó fizikum, persze tudjuk, hát azért meg kell alapozni, hogy bírjátok. Kell azért az, hogy mondjuk kellően minőségi legyen a padon ülőknek is a szintje. De mi kell még ezen kívül ahhoz, hogy az utolsó 10 percben, mert ez nem egyszer, nem kétszer fordult elő, tehát hogy emögött azért kell legyen valami, ami miatt ez rendszeressé válhat.
4: Igen, ugye erre azt szokták mondani, hogy főként a rutin, de azt most nem tudom mondani, mert azért viszonylag egy fiatal csapatunk van, tehát pár játékoson kívül azért mi a legtöbb játékosunk 20-25 között van, úgyhogy tényleg nem tudok más mondani, mint az, hogy tényleg hogy a csapat van egybe, és valahogy mindig harcolunk egymásért, és ha valahogy mindig jön egy vagy két olyan ember, akik ott a végén megjelennek és lőnek pár szép gólt, vagy kiosztanak gólpasszokat, idén ráadásul a kapusaink extrán védenek, azért azzal nagyon sokkal könnyebb meccseket nyerni. Úgyhogy valami mindig jön, amivel meg tudjuk nyerni a mérkőzéseket.
3: Van egy legkevésbé sem elfogult kérdésem, hogy mennyire lesz nehéz kiállni ezen az Európa Kupa döntő játszani, miután kikaptatok a Budai Farkasok révtől.
2: Gyorsan a tatabányai szurkolóknak megjegyzem, háttérinformáció, hogy Ádi egyébként a Budai Farkasok speakere, úgyhogy ez egy különösen szép mérkőzés lesz ugye olyan tekintetben, hogy ugye én vagyok a tatabánya speakere, te a Budai Farkasok speakere, de csak
1: leszek.
2: Nálam lesz mikrofon a meccsen, csak úgy mondom, Ádi, csak nálam lesz mikrofon.
3: Ne nagyon verjenek meg engem, ugye a meccs végéig.
2: Hát a saját érdekedet diktálnám.
3: Igen, nyilván viccet félretéve azért itt is viszonylag közel lesz még egy mérkőzés a kupa döntő előtt. Ez lehet egy olyan, ami ráhergel titeket a döntőre, vagy úgy vagytok vele, hogy bárcsak ez messzebb lett volna?
4: Nem, én úgy gondolom, ez pont jó időpont. Egy ilyen mondhatni idézőjelesen felkészülési mérkőzés tökéletes lesz, hiszen azért most készülünk, inkább az Ohrid van nyilván előtérbe, most rájuk készülünk főként, de a Budai Falkosok ellen meg mindenképp szeretnénk nyerni, hiszen utolsó hazai bajnoki, úgyhogy azt is szeretnénk kihozzálni pozitívan.
3: Hogy ez 20-a, tehát akkor pont meg lesz utána a 3-4 nap pihenő.
4: Igen, de ez úgy gondolom, hogy most már hozzá vagyunk szokva idén, mert idén majdhogy nem minden mérkőzésünk így volt.
2: Ugye azért azt elmondtátok itt ebben a nagy hajtásban, amikor jöttek egymás után a kőkemény meccsek, hogy azért némi fáradtság már jelentkezett. Ez a pár nap pihenő most ilyen szempontból jó tehet, hogy egy kicsit talán frissebben tudtok nekivágni ennek az utolsó három meccsnek, mert ugye három meccs van hátra összesen a szezonból.
4: Igen, azt gondolom valamelyet biztos, hogy segít, bár azért van sok játékosok, akik a válogatotton vannak, ő nekik azért ugyanúgy terhelés van, nyilván nekünk is, most azért ez a 3 nap jót tett, én például személy szerint horgászni voltam, nem nagyon gondoltam a kézilabdára, úgyhogy...
3: Mit fogtál?
4: Fogtam pontyokat. 10-től 16-ig össze-vissza, úgyhogy jó volt. A Zsitnyikov is velem volt, a gyúrunk is, úgyhogy kis kikapcsolódás kellett itt.
2: Igen, én ezt hallottam egyébként, hogy jó páran szerettek a csapatból horgászni.
3: De jó.
2: Úgyhogy igen, de valahogy ez így a sportolókat előszeretettel kikapcsolja. A kézlabdásoknak különösen népszerű, igen, ugye? Igen, a horgászat.
4: Őre a Bodorics is egyébként nagy peccás, úgyhogy leszünk sokan.
2: Ő hát ezt nem tipáltam volna meg. Sokan szeretnek horgászni a kézilabdázók közül, igen. De ez most jó, mert most volt a fejemben még egy kérdés, de így a horgászat teljesen elvitt, és el is hogy mire akartam rákérdezni. Na, figyelj csak, 3 mérkőzés hátra van. Igen, ja, igen, még az esetleg, hogy első mérkőzés hazai pálya, ugye ezt már körbejártuk, hogy nem a legszerencsésebb a sorsolás. Mivel lennél elégedett, mondjuk a, most egy nagy vonalúan a Budai Farkasok elleni meccsen elsiklunk, de hogy az Ohrid elleni hazai meccset lefújják, mikor néznél te fel elégedetten az eredményjelző táblára?
4: Ez egy jó kérdés, mert azért ott Ohridba ott hallottam azért dolgokat, hogy ott nem olyan egyszerű győzni. Talán azt mondom, hogy ha ezt a 3 és 5 gól között valahogy tudnánk nyerni, ami azért az extrának számít szerintem, arra azt tudnánk mondani, hogy az egy nagyon jó tetemes előny. Én úgy gondolom, hogy nyilván, hogyha 1-3 belül nyerünk, az is egy tök jó előny. A lényeg szerintem az, hogy ne kapjunk ki. Én úgy gondolom.
2: És kint mi lesz a védekezés? Lehet egyébként a nagyon stabil védekezés, lehet a sikernek a kulcsa?
4: Én amennyit láttam az Ohridból, ők is inkább egy ilyen védekező csapat, támadásban szerintem valamennyivel gyengébbek. Nekünk most idén nagyon jól működik a támadás, javarészt, nyilván vannak mérkőzések, amikor nem, de ha a támadásunk működni fog ellenük, akkor én úgy gondolom, hogy a védelemben nem lesz problémánk, főleg, hogyha a kapusaink tudják hozni azt, amit eddig a szezonban.
2: Hát Benni, én akkor azt kívánom, hogy ez így, amit elmondtál, legyen inkább a 3-5, jó? Tehát, hogy az a variáció, az vagy több, igen, az nekem jobban tetszik, és hát elképesztő hangulat várható, ugye több száz macedón szurkoló jön a tervek szerint,
3: úgyhogy
2: szükség van a tatabányai szurkolók hangjára
3: is. És ami durva, hogy nyilván azért ide bejutni nehezebb lesz, és emiatt is extrém felértékelődik majd a jövő heti játékunk, mert mi minden nap hozunk erre az Európa Kupa bajnoki mérkőzésre 4 darab belépőt.
2: Így van, az Európa Kupa döntő hazai meccseire sorsolunk majd 5x4 belépőt. Benni, köszönjük, maximálisan sok sikert kívánunk, és hát azt, hogy tényleg koronázzátok meg ezt a már eleve csodálatos szezont, és köszönjük szépen, hogy itt jártál.
4: Köszönjük szépen, bízom.
2: Éves Benedekkel beszélgettünk, tehát a MOL Tatabánya KC játékosával.
3: Köszönjük.

0: mamacita.
1: Itt van velünk a mamacita. Hello, Andi.
2: Sziasztok.
3: Hello.
2: Hello, na. Hello.
1: Call me mamacita. Hát akkor tessék, megkaptad.
3: Roland, ezt most imádni fogod. Direkt úgy kerestük a hírt, hogy itt összesúgtunk meg minden, de te semmit nem tudsz róla.
1: Nem, tényleg semmit. Tehát, hogy most őszinte meglepettés. És de nagyon röhögtök, szóval...
2: Hát ne.
3: Ha már a horgászatról szó volt, akkor Andi, tiéd a szó.
2: Igen, hát a horgászokra kevésbé veszélyes ez a faj. Na de rátok, fiúkra.
1: Ajajajajaj. Mi jön itt?
2: Figyeljetek, hát...
3: Olvasd fel a hírt.
2: Olvassam fel.
3: Csak
2: így,
3: a címet.
2: Várjál, mert ez nincs meg, azt nem mentettem ki.
3: Kérem,
2: de amúgy, hogy Magyarországon is megjelent a hererágó hal. Megjegyeztem.
3: Ettől féltünk.
1: Ezt akkor üzennénk a kéziseknek, Beni, ha még így hallod. Add át a Zsitának, a Marcinak. Szóljatok előre a Bodó Ricskinek, légy szíves.
3: Andi, légy szíves.
1: Óvatosan.
2: Hát fontosan. Nudizni legalábbis nem menjetek.
3: Légy szíves, hogy... nagyon pontosan olvasd a hírt, mert nem akarok hereigazítást a rádióban.
1: Here we go again.
3: De ez mi? Ez direkt a herére megy?
1: Here rágó hal.
2: Nem, hát tulajdonképpen ez a fajta hal, úgy hívják, hogy Paco. A piranya.
1: Milyen színű?
3: A zacskós halak családjába tartozik.
2: A hal színű. Hát
1: ja, mert mondom, fekete.
2: Nem.
1: Ja, fekete Paco.
2: A Paco.
1: A hererágú fekete Paco.
3: A zacskók nemzetségébe tartozik. A rágcsálók fajába.
1: Zacsihari.
3: De szopogat,
1: japán neve Zacsihari.
3: Szopogat, vagy rág?
2: Nem, ez tör. Ez tör. Zúz.
3: Fogazik?
1: De?
2: Ez ráharap és zúz.
1: A szopogat az máshol van. Az nem hal.
3: Nem jó.
2: Nem
3: hal.
2: A szopó hal, ez hererágó hal.
3: De akkor ez nem jó hajon.
2: Nem igazán.
3: Ez csak a férfiakra veszélyes.
2: Igen.
1: Hát Tájföldön nem biztos. Ott azért bajos. De ott előszűrésre is jó lehet.
2: Igen, tényleg.
3: De mi ez? Honnan? De ez direkt azt keresi, vagy mi?
2: Nem, hát tulajdonképpen ő gyümölcsevő. Meg Mag. Szereti... Várjál, szereti... A gyümölcsös és a csontélyos magvakat és dióféléket szereti.
1: Annyira azért nem kemény.
3: Abban nincs csont.
2: Nem, de olyan alakult.
1: Csak még a bugyik vesz. Úgy gyerekek. Igen. Figyelünk.
2: Igen? Na és hát igen? Igen. És konkrétan ő nagyon nehezen lát. És ezért azt egy csontélyosnak nézheti.
1: Nem hiszi... lát, de hal.
3: De milyen gyümölcsre hasonlít? Banán, az nem csonthéjas.
1: Hát a dió.
3: Ja persze, mert nem arra megy,
1: hanem a vízes.
2: Hát nem igen. Arra megy, hanem a golyókra megy.
3: Jó, megvagyok, aha.
2: Hererágó.
3: Oké, okay, megvagyok.
2: Még egyszer elmondom.
3: És van foga?
2: De van.
3: Jézusom.
2: Olyan, állítólag olyan, mint az emberi fog. Hasonlít.
1: Ú, gyerekek, az...
3: ez, és akkor nem csak,
1: ez veszélyes.
3: Nem csak rágcsál, hanem enni akar.
2: Hát igen, azért mondom, hogy ez ráharap, és így roppant.
3: De hogy jut be a gatyába?
2: Hát igen, itt azt írják, hogy a nudista strandon lévők vannak a legnagyobb veszélyben. Úgyhogy Lackó azért óvatosan a Dunában.
3: Hogy látod magad előtt, hogy a Lackó kisétel egy hallal magát?
1: Lackó, kapásod van!
3: És amúgy válogattad, hogy az epilátor szereti? Vagy...
1: Fazonra megy!
3: Hogy jött minden, ami erre?
2: Nem tudom, nem kérdezték meg tőle, szerintem. Szerintem bármelyikre és, rámegy.
3: De mi, ezt Frankon így hívják? Vagy ez a beceneve?
2: Nem, hát ezt adták neki.
1: Művészneve.
2: Ez a
3: próbálom komolyra venni.
2: Ahonnan származik, ott nevezték el így.
3: Halusz hereditus.
2: Biztos, hogy történtek már balesetek, és ezért.
1: Here harabditus.
3: És mit raksz a horogra? Tehát itt a kukacsal nem mehetsz rá.
2: De nem kell neki.
1: De... Tovább megy.
2: Megkerüli.
3: De tényleg, hogy tehát
2: alá
3: gatyóban nem jut be, tehát akkor ez egy védelem, az
2: igen,
3: jó.
2: Igen, az védelem.
1: Kivéve a röngel szemei vannak.
2: De nincsen, hát alig lát állítólag. Azért megy rá.
3: Megy és eszik mindent, ami golyó.
2: Ami úgy néz ki, mint egy dió.
3: Betoljok. De oké, tehát akkor nem ez a hivatalos neve.
2: Védelem.
1: Kivéve a röngel szemei vannak.
2: Nincsen, hát alig lát állítólag. Azért megy rá.
3: Megy és eszik mindent, ami golyó.
2: Ami úgy néz ki, mint egy dió.
3: Betoljok. De oké, tehát akkor nem ez a hivatalos neve.
2: Nem, az a hivatalos neve, hogy Paco.

0: írják, hogy, hogy kerül. Igen, a Dunából szedtek ki, meg egy-két csatornából állítólag, de a Dunánál ott lehet rászámítani.
1: Hát azért van a Dunának megyei szakasza, úgyhogy akkor így üzennénk, jó, a Duna parti településeknek, hogy uraim, óvatosan,
0: és a nudizással.
1: Igen, és masszívan felöltözni a nyáron, jó? Mert azért érdekes helyi hír lenne, nem mondom, hogy nem mondanánk be mosolyogva, hogy hererágóhal
0: támadott meg valaki egy férfit.
2: De hogy tegyük azt, most ezt mit kéne legyen a Lackó, hogy megkérdezem tőle, de hogy az zavarna egy nudistát, hogyha mondjuk maradhat nudista, csak mondjuk szuszpenzorral? Hogy valamit azért úgy fölköt, hogy védje.
1: Hát, de ez akkor már nem igazi, az már csak ilyen félig nudista. Nudista light.
0: Hát igen.
2: Az lehet még, hogy fölkötöző rádiókat, hogy azt tegye meg előbb. És akkor gyanús, hogyha valami
0: rángat. Ha valami húzogatja, akkor hogy a zsinort, amire rákötötted, akkor...
2: Gyorsan focista póz.
1: Hát ha van akkor, ahogy látod kötni, akkor az jó dolog.
2: És mivel...
1: Én Short King Energy-vel élek, tudjátok.
2: Jaj, mivel lehet védekezni?
0: Hát semmivel gatya? Nem tudsz védekezni. Hát a gatyával, igen.
1: Az, hogy nem veszed le, igen.
2: Betoljok, mik vannak?
1: Mondom hasonló, mint Tájföldön.
2: Ez milyen para.
1: De tényleg, tehát erre azért nem készülnél.
0: Egyszer azon gondolkoztál, hogy nudizol a Dunában, most már meggondoltad magad.
2: Ne, csak az, hogy mindig panaszkodnak a nők, hogy a szülés, meg mi ezt nem tudjuk átélni, meg ilyenek. Közben nekünk férfiaknak ilyen dolgokkal is egyre többel kell megküzdenünk.
1: Na hát ilyen veszélyek vannak, igen. Hát ki gondolta volna? Ráadásul a modernkor kihívásai. Volt régen hererágóhal? Nem volt.
0: Hát biztos volt, csak nem jött el idáig.
2: Hány magyar mehet be így a kórházba? Ó, megint itt egy herés.
1: Lehet, hogy azért jön, mert tudjátok, azért azt lehet tudni, hogy a magyar nők azok világhírűek. Mert hogy annyira
2: a magyar
1: szépek. A magyar here is lassan az lesz. Az is világhírű. Hogy milyen szép.
0: Hát ha rácuppan egy ilyen hal, akkor biztos.
1: És akkor azért jönnek erre. Nem elégszenek meg, nem honnan jönnek ezek, Duna? Nem elégszenek meg a német herével. Mit nekem német here?
0: Ott is vannak valahol valamelyik Svájcban, azt hiszem, ott is. Az. Olvastam, mintha ott is lennének.
1: Na,
2: hát tényleg, vagy mi lesz?
0: Meg Franciaországban is volt ilyen hal. Ott
2: mi lesz még? Jön majd az Ádám Csutka falósas? Tehát mi lesz még?
1: De nekik magyar here kell, látod? Tehát nem elégszenek meg azzal, hogy svájci. Elég nekik ott, jó, bicska, csokoládé, hegyek, el vannak.
2: És ez nem megoldás, hogyha úgy mész be a vízbe, hogy a herédet kitartod?
0: Azt megnézem.
1: De ez hogy egyik fölemelet? Tehát úgy gondolod, hogy... De várjál, mert akkor viszont...
0: Vagy csak végigfogod. De akkor is rámegy, mert a kezednek is olyan alak lesz.
1: Hát azért inkább oda harapjon. Na jó, de gyerekek, akkor megint csak az van, hogy mi alacsonyabb férfiak, akkor veszélyeztetettebbek vagyunk.
0: Igen.
2: Ugye? Hú, Roland.
1: Tehát, hogy azért engem hamarabb támadna meg a hererágó.
2: Én annyira
1: téged.
2: Fel akartalak ma emelni, de a végére csak bejön egy ijesztő
1: dolog. Hát emeljél is föl a Dunába, könyörgöm, különben jön a hererágó, ha az megtámad.
2: Ó, mik vannak?
1: Na de nem, göcse nélkül.
0: Csak nehogy felugorjon odáig.
1: Ja, hoppa, repülek.
2: Szerintem ez egy fontos hír volt.
0: Hogy ott is egy dió.
2: Védjük ezzel a magyarokat.
1: Ez közérdekű tájékoztatás volt, csak mondom.
2: Az áldozatok jelentkezzenek, tehát ezt nyilván komolyan kezeljük, nem? Nem.
1: És természetesen anonimitásukat megőrizve meséltek el, hány öltés volt utána.
0: Egyébként állítólag még el is vérezhet az adott illető, úgyhogy ez nem vicces.
1: Ugye nekem már a gondolattól fáj, jó?
2: Tehát, amúgy, hogyha ez történne, akkor rajta lenne a sírodon, hogy egy
0: hererágó hal okozta a halálát.
1: Nem, de megkérnélek, még ott az utol, amikor szenvedek, tudod, hogy amely te mondod a búcsú beszédemet, akkor légy szíves, fogalmazd bele.
2: Mondjátok azt, hogy cápa volt, légy szíves.
1: Jó, mert tényleg, hogy mennyi vetszik ki már.
2: Még visszasírjuk a cápákat, szerintem eljön ez az idő.
1: Hát gyerekek, ez is lehet. Hát Andi, tényleg feldobtad a napunkat.

ahol a poénok néha korábban ébrednek, mint a hallgatók. Ez a Forrás Rádió

0: Kettő perccel járunk 3:40 után, időközben csekkoltuk, hogy hogy néz ki a hererágó hal. Hát több foga van, mint egy komplett Mónika Show évadnak.
1: Nagyon durva, olyan, mint egy szemét piránya. Már a piránya ezt képest kedves.
0: Igen, de egyébként milyen szép fogai vannak. Tehát ha most ilyen fogorvosi szemmel nézném, akkor azt mondom, hogy nagyon-nagyon szép fogai vannak, csak hát ne akarja ezekkel a beherémet megrágcsálni.
1: Nagyon durva. Nézzétek meg, jó erre felkészülni.
0: Mármint a halat. Azt nézzétek meg. Jó, tehát ez fontos. Tegyünk különbséget.
1: Jaj, de már a piranya is arról mindig voltak ezek a legendák, meg mindenfélek, hogy igazából nem is támadnak emberre, meg csak akkor necces, hogyha nagy rajban vannak. Azért én nem szívesen mennék be közéjük, de most van még egy. És hogyha ez itt van Magyarországon, ráadásul a Dunában, akkor ez nyilván kiderült, hogy édesvízű hal. Tehát, hogy alapjáraton előfordulhatna mondjuk a Balatonban is.
0: Ugye? Na, szóval, hogy tényleg, óvatosan a hererágó
1: halakkal. Van a halnak heréje?
0: Halnak nincs heréje.
1: Akkor más halakra nem megy. Ja, mert ez ivarizé van. Aha, tudom.
0: Nem. Ez az emberi hererágó hal.
1: Jó.
0: Emberhere.
1: Meg most gondolkozom, hogy milyen állatok vannak még veszélyben.
0: Hát, nem tudom. Dunába csak ruhába menjünk, jó? Gyerekek.
1: Van az a madár, aminek ilyen izéje van, ilyen tokája van, az is olyan hereszerű.
0: Pulyka. Tényleg. A pulyka nem megy bele alapvetően.
1: Van a vízimadárból is az, amelyik. Na mindegy, jó.
0: Jó, figyelj, szerintem sorsoljunk. Jó. Lezajlott a Magból sláger játék. Erre rákunk, alután ez nagyon hülyén veszik ki magát, de ez volt ugye. Magból sláger. Nem Magból?
1: Mondja te. Te hangod még.
0: Szóval a Magból sláger játék, még 7-8 között zajlott.
1: Honnan tudod, hogy megtámadta a férjedet a erre rágó hal, hogy kiszól neked, hogy drágám!
2: Itt vagyok.
0: Jó, azt hiszem kicsit szétestük így a hétvégére, de hát még mi nincs, azt is mond,
1: mi volt a dal.
0: Ja, igen, nem vagy a dal, az előadó.
1: Okay.
0: Sokan tudtátok, rengeteg helyes megfejtést kaptunk, Tídeni volt a helyes megfejtés, ugye tőle ment le. Megmondtam, meg ugye ez a 3X, ami ugye népszerű kategória a filmekben, meg új Tídeni dal.
1: Meg a Lucnál.
0: A nyertesünk nem más, mint Pamparam, Regina.
1: Gratulálok, Regina! A reggeli műsorok történetében ebben a szezonban az utolsó 15.000 forintos utalvány, tehát a tied. Kertészkedhetsz méghozzá Kaszker kertészeti áruda felajánlásából Esztergomból.
0: Így van, a részleteket természetesen adáson kívül megírjuk, és hát most már nem maradt más, csak az, hogy elköszönjünk. Ennyi volt erre a hétre a Buenos Morgan. Jövünk hétfőn, szokás szerint ugye 6-tól, előtte én még az Itzert hozom majd vasárnap, és mit mutogatsz?
1: Hát csak azt, hogy köszi, Andi!
0: Ja? Hát köszönjük természetesen ezt a közérdekű tájékoztatást, hogy felhívtad a figyelmünket a hererágó hal veszélyeire.
1: Ez egyébként közszolgálati volt.
0: Szerintem is.
1: Ilyen MT-sír gyanús.
0: Igen. Aztán köszönjük szépen a hererágó halakkal, nem ám, de a nagyegyházi tehenekkel, annál szívesebben barátkozó Rédl Ádámnak.
1: Szent tehenekkel, így fogom őket mostantól hívni, hogyha már nagyegyházi. És köszönjük szépen, mi volt ez a Short King, az vagy?
0: Az.
1: Oké. Köszönjük szépen a herék védelmezőjének és felemelőjének, az igazi Short Kingnek, aki mindig megmondja, hogy mitől lesz jobb az életetek, mert hogy bicskére bárhonnan lehet menni. És Roland, ez egy erős hét volt. Hétvégén én pihenek, Rolanddal hétvégén itt lesztek, és akkor hétfő hat után nem sokkal jövünk, legyen jó a hétvége, sziasztok!
0: Buenos Morgan!
3: Gratulálunk! Sikeresen túlélted a reggelt és Rolanddal és Rédl Ádámmal. Ez volt a Buenos Morgan, a műsor, amit még a kávé is nehezen dolgoz fel.

0: 100% sláger. Ez a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. Minden hétköznap és vasárnap este 8-tól 10-ig. Light Session. Legyen tánc! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
2: Mindenki hallja.
1: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
2: www.forrasradio.hu.
3: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körül.
4: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép délelőttöt kívánok! Az egyéni vállalkozóknak, áfás magánszemélyeknek, őstermelőknek mindenképp foglalkozniuk kell a bevallással. Horvátországban korlátozhatják az éjszakai alkoholárusítást az üzletekben. Ma leállítják a fűtést Tatabányán. Itt Taler Andreát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a részleteket. Május 20-a az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az áfa fizetésre kötelezett magánszemélyek SZIA bevallásának is a határideje. Akik az adóhivatal által kiajánlott tervezet felhasználásával kívánják teljesíteni a bevallási kötelezettségüket, azoknak mindenképpen be kell küldeniük azt, mert a tervezet nem válik automatikusan érvényes bevallássá, figyelmeztetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal az MTI-hez eljuttatott közleményében. Az idei évtől a NAV az egyéni vállalkozóknak is extra segítséget nyújt azzal, hogy az SZIA a tervezetükben feltünteti az online számla rendszerből és az online vagy e-pénztárgépekből származó bevételi adatokat. Az újítás jelentősen leegyszerűsíti az általány adózó, nem nyugdíjas vállalkozók adminisztrációs teendőit is. Az egyéni vállalkozóknak, mezőgazdasági őstermelőknek és áfa fizetésre kötelezetteknek május 20-áig mindenképpen át kell nézniük, ki kell egészíteniük és be is kell adniuk a NAV által elkészített adóbevallási tervezetet, vagy önállóan kell benyújtaniuk a 25 SZIA bevallást. A turisták okozta éjszakai rendbontások visszaszorítása érdekében Horvátországban a helyi önkormányzatok korlátozhatják az alkoholos italok éjszakai árusítását, írta a Jutarnyi List című horvát napilap. A horvát parlament egy nappal korábban fogadta el a kereskedelmi törvény módosítását, amely lehetővé teszi a városoknak és községeknek, hogy meghatározott időszakokban, illetve a nap bizonyos szakaszaiban korlátozzák az alkoholos italok árusítását az üzletekben, trafikokban és italboltokban. A korlátozás a vendéglátó helyekre nem vonatkozik. A lap szerint Zadar, Makarska és Split már jelezte, hogy élni kíván az új lehetőséggel. A törvény emellett szigorítja az alkoholos és energiaitalok kiskorúaknak történő értékesítésének szabályait is. A kereskedők megtagadhatják az eladást, ha felmerül a gyanú, hogy a vásárló kiskorú. A Tatabányai Tészol ZRT tájékoztatása szerint a távhőtörvény, valamint az üzletszabályzatuk szabályozása alapján a 2025-26-os hivatalos fűtési időszak véget ért. Ennek megfelelően a távhővel ellátott épületekben a mai napon leállítják a fűtésszolgáltatást. A leállás az intézményi és a szabadpiaci fogyasztókat nem érinti, esetükben saját maguk dönthetnek a leállásról. Bajba jutott kisállatokon segíthetünk a hétvégén. Az Országos Állatvédőrség Alapítvány és a Segítő Kéz a Kutyákért Egyesület állateledelgyűjtést szervez a tatabányai ebrendészeti telepen élő kutyák és cicák számára. Május 16-án és 17-én, azaz most szombaton és vasárnap 10 és 16 óra között várják az állatszerető embereket a Győri úti hipermarketben Tatabányán.
0: Időjárás.
1: Ma vármegyénkben borult, erősen felhős időre kell készülni, és a nap folyamán többször fog eleredni az eső is. 16 és 21 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentésünket támogatta a Lővérpince Sopron termelői borkimérése. Komárom, mártírokutya 36. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Aztán milyen rövid volt ez a hét. Nekem persze, mondhatjátok bátran, és igazatok van, de itt a péntek, hello! Buenos Morgan Kill Cocktailbel köszön, indítom a négy órásat. Kevés Duma, jó sok zene Tamással, Felix Ján, 1 AM, Jeanne Monnet, fú de jó lesz, na és a Medúza, jön már is a Fire, tartsatok velem, szép délelőtt!

Felician és Sara Barrios közösét hoztam a tavalyi évből, csak slágerek között, persze. Ez a forrás, benne pedig a koktél 4 órában, kevés dumával, jó sok zenével és Tamással, no meg a játékkal, magból slágerjáték. A következő 4 órában is jön valamikor, na jó, konkrét leszek, 11 és 12 között, ma 1 órával hamarabb, mint tegnap, tudjátok, hát a változatosság gyönyörködtet. Nos, 11 és 12 között lejátszok nektek egy előadótól 2 dalt, a karrierjük kezdetéről egyet, no és egy vadonatújat. Mit szóltok hozzá, jó a játék, mi? 0-20-94-8-94-85-ös a számom, ide persze a nevedet, és ugye az előadó nevét, vagy együttes nevét szeretném majd kérni. A nyereményetek lesz egy 15.000 forintos utalvány az esztergomi Kaszker kertészeti áruda felajánlásából. Na mindezt át a következő órában 11 és 12 között, de higgyétek el, infót hozok még erről is. Az öröklét nem az időben rejlik, hanem az összhang állapotában. Na ez a koktélos bölcsességem Vörös Sándornak köszi, magyar költő, író, műfordító volt, a 20. századi magyar irodalom egyik legsokoldalúbb és legeredetibb alakja. Pnau és The Warning Collab mindjárt jó lesz, higgyétek el. Énekel Kinti Peli, elsőként pedig már itt zötyög alattam a Good Boys, és persze, hogy a bongo, csá-csá-csá, csak slágerek közt hozom.

valamint The Warning kollabot játszottam. Cukorázon címmel, jó hart, csak így egyszerűen. Ez a forrás, köszönöm, hogy itt vagy, csak slágerek közt állítottam egyébként. Igen, játék még mielőtt kérdeznéd, a következő órában érkezik majd az egy előadótól kettő felvétel verzió. Fülej nagyon! Maximálisan 18-19 Celsius fokkal találkozol ma is baromi változékony idővel. Néha napsütést látsz, néha felhőt, néha pedig akár eshet is, sőt, még villámokat is ígérnek. Ez már majdnem olyan, mintha az Egyiptomi Istenek című filmet néznénk. Ami tuti, hallgatni fogjátok méghozzá a Bulvár Csokrot, a következő fél órában Lost Frequencies, egy belga lemezlovas lesz a tiétek. Infót kaptok, és kapaszkodj, mely énekelni is fog. Tóth Abigail és Accent újdonsága előtte egy igazi nyári durranás, a Sugar Daddy, jön Ariana Grande, és a kereskedelmi szünet után pedig irány Párizs, menjó kis kar!

0: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes, kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
2: Utazz vissza az időben második Rákóczi Ferenc nyomában. Május 30-án különleges emléktúrára hív az Esztergom barátainak egyesülete. Autóbuszos kirándulás Esztergomból Sárospatakra, Borsiba és Kassára. Fedezd fel a Sárospataki várat, a Borsi Rákóczi kastélyt, Kassán a Rodostói házat, a Szent Erzsébet dómot és a Rákóczi kriptát. Részvételi díj 23.800 forint, diákoknak 21.800 forint. Jelentkezés e-mailben a koditek.palkukat@gmail.com címen, vagy telefonon a 0670 391 9992-es számon. Tisztelegjünk együtt a 350 éve született fejedelem emléke előtt.
3: Hello Tatabánya! Hello Street Food Market! Május 22-én megnyitja kapuit a Street Food Market, ahol egész hétvégén színes programokkal várunk. Pénteken élőzene mellett éjszakai piac 16 és 22 óra között, hangulatos esti vásárral és különleges kézműves sportékákkal. Egész hétvégén finom street foodok és jó hangulat. Vasárnap fellép Herzog Ricsi. További információk és nyereményjáték a Facebook oldalunkon. Ne hagyd ki a nyitó hétvégét! Street Food Market, ahol az élmények kezdődnek.
4: Május 23-án szombaton jön a nagy szezonzáró. Múlatni fog a város Komáromban, hiszen érkezik a komáromi Flamingó lemezjátszói mögé a TikTok kedvenc. DJ Vamuze, házigazdák, DJ Bóli és BRK. Kapunyítás 22 órakor, és ne feledd, éjfélig nagy italakció is vár. Tehát május 23-án szombaton, múlat a város Komáromban, érkezik Vamuze. Zárjuk egy nagy bulival a szezont. Ottali!
5: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszéd is. Vigy el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen.
6: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A, www.fortop.hu.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Felix Delit, alias Lance Frequency, a belga lemezlovastól a 11 évvel ezelőtti Are You With Me-t repítettem feléd. Ez a Forrás Rádió, benne a Koktél 4 órában, kevés duma, jó sok zene, no meg a játék a következő órában, Magból sláger, ez a címe, tessék majd fülelni, mondom, a következő órában, nyugi, a részleteket hozom. Hölgyek, urak, kanyarodjunk vissza Felix Delithez, alias Lance Frequencyhez, nemrég a Hófehér Alpokban a Tomorrowland Winter Fesztiválon zúzott hatalmasat, ráadásul két teljesen eltérő szettel. A rajongók megörültek a hegyekben debütáló Vadonatúj So Much Beauty című daláért, amit kifejezetten a hófötte csúcsok hangulata ihletett, de nincs megállás itt. Hivatalossá vált, hogy a DJ az év végén fellép a történelem első ázsiai Tomorrowland Thailand 2026 fesztiválján is Tájföldön, olyan nevek mellett, mint Pölö a Swedish House Mafia. Felix a közösségi oldalai meg is üzente, 2026 még nem áll készen arra a rengeteg új zenére, amit idén kiengedek a kezeim közül. No ne fenyegessél te! Hajda várjuk, de nagyon! Lenne kis luxus repcsim, mint ami egyébként volt sokaknak. Na, az a lényeg, én már repülnék is Tájföldre. Bullet Chokol, benne az imént muzsikáló Las Vegas-ész, és mi a folytatás? Alessa az Zala Larsonnal Walmart. Na meg Dasha David Vetter remixben. Csak slágerek közítem. Na, de

0: ugye ismerős volt, tehát persze, hogy a Nagy Gatsby-ből játszottam, Fergie és a Little Party Never Kill Nobody 13 évvel ezelőttről érkezett. Ez a forrás, köszönöm, hogy itt vagy, az első órát zártam a koktélban, de nyitom a másodikat, amiben már a játék is érkezik. Fülelj majd két dal egy előadótól. Andi, ha legfrissebbekkel, aztán az Open Buck és Justin Jesso közös, ilyen lesz az Over You!
1: Aki beszélni akar, hívja fel a barátait. Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra. Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig Zimmer Tamással. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
3: A Forrás Rádió bemutatja. Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól.

0: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyaghegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
1: iránykomárom.hu. Tavasszal is tematikus városnéző túrák, szállás lehetőségek, éttermek, friss programajánló. iránykomárom.hu. Minden, ami Komárom és turizmus. iránykomárom.hu. Kattints rá, Komárom, határtalanul jó.
2: Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Karcos a régi napszemüveged? Május 14-e és 17-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább! Most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Esztergom, Kossuth Lajos utca 5, Dorog, Bécsi út 55.
3: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket! Országos informatikai probléma nehezíti a közlekedést a határátkelő helyeken. 10 kg kokaint találtak egy szerb sofőrnél. Folytatódik a Nemzetközi Erős Emberek versenysorozata ezúttal Tatán. 3 perccel járunk 11 óra előtt, a részleteket Hittaller Andreától hallják. Országos informatikai probléma nehezíti a közlekedést a határátkelő helyeken. Megnövekedett várakozási idővel kell számolni, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata ma reggel a polisz.hu oldalon. Azt írták, hogy informatikai rendszer probléma merült fel ma 8 óra 30 perctől a közúti határátkelő helyeken és a Budapest-Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren. A szakemberek megkezdték a hiba elhárítását. A külföldre utazóknak azt ajánlották, hogy indulás előtt tájékozódjanak a határátkelő helyek nyitvatartási idejéről és az aktuális várakozási időkről a rendőrségi honlap Határinfo oldalán. 10 kg 300 millió forintnyi kokaint találtak egy szerb sofőrnél a magyar-szlovén határon, közölte a készenléti rendőrség nemzeti nyomozó iroda a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint a KRNNI jelzésére a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai május 13-án a Letenyek külterületén ellenőrizték a magyar rendszámú autót, amelyben 8 csomagot találtak, ezekben a gyors teszt alapján kokain volt. A 24 éves szerb sofőrt előállították, majd gyanúsítottként hallgatták ki, különösen jelentős mennyiségre elkövetett kábítószer birtoklása miatt. A férfi jelenleg őrizetben van, a rendőrök kezdeményezik letartóztatását. Az esztergomi Féja Géza Közösségi Ház 2026-ban 6. alkalommal hirdeti meg a Komárom-Esztergom bármegyei fotópályázatot. A jelentkezési határidő és a munkák elküldésének határideje július 10-e. A pályázat védnöke Popovics György, a Komárom-Esztergom bármegyei közgyűlés elnöke, részleteket az esztergom.hu oldalon találnak. Május 16-án folytatódik a Nemzetközi Erős Emberek versenysorozata, ezúttal Tatán ifjabb Fekete László világbajnokkal. Az erőemelő versenyszámok megtekintése ingyenes, a helyszín a Güntner Aréna városi sportcsarnok.
0: Időjárás.
1: Ma vármegyénkben borult, erősen felhős időre kell készülni, és a nap folyamán többször fog eleredni az eső is. 16 és 21 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éve

Sláger, ez a játékunk címe, tessék fülelni, hiszen egy előadótól kettő dal biztos, hogy érkezik ebben az órában. Hello, hello, ez a Cocktail, négy órában kevés duma, jó sok zene, bulvár csokor, benne pedig Flow Rida, addig Aztek és Pitbull, itt lesz a Follow the Flow, Louis Fonse és az Offenbach, na még Justin Jesso közös. Az Over, you kezd!

0: Ha esetleg ismerős volt, tudok segíteni. 1990-es a film Pretty Woman, na persze, hogy ez a címe, és ebben a tal a Pretty Woman, akkor még Roy Orbisontól, itt pedig már Aztéktől és Pitbulltól, meg Gabri Pontétól, csak slágerek közt hoztam. Ez a forrás, köszönöm, hogy itt vagy. Előtte milyen dal szólt, emlékeztek, egy hazai nóta? Igen, 2018-ból, a kezdetek kezdetén, na nem akarom tovább mondani, játék ebben az órában, magból sláger, ez a címe. Egy előadótól kettő, azaz kettő darab felvételt kapsz, és persze ebből is következik, hogy mit kell tenned, megírni nekem a 0620-97-8-97-85-ös számomra Viberen vagy SMS-ben azt az előadót, együttest, akit éppen hallasz kétszer ebben az órában. Nyeremény! Mondom, 15.000 forintos utalvány az esztergomi Kaszker kertészeti áruda felajánlásából. Nos, ebben az órában tehát egy dal már szólt, ettől a valakitől vagy valamitől, és még egy fog majd a következő fél órában. Nagyon füleljetek, de ha esetleg már úgy gondoljátok, hogy megvan, akkor pedig küldjétek az üzit. Én küldöm nem sokára a Flowride-át, méghozzá a Bulvár csokorban, és persze muzsikálni is fog, na meg jönnek majd a névnaposok is, a Szonyák és a Zsófiák. Addig viszont LMC és YouTube, jaj de jó lesz, itt lesz a Purple Disco Machine is, na meg Elia a Jennifer Lopez dal átirattal. Tiétek már is a When You Fall Tonight, hozom csak slágerek közt.
1: Hey, this is Ilya, and this is my new track, Waiting for Tonight.

Az LMC valamint YouTube kollab, cég Mitsu de Klazo Bau volt a tiétek. Csak slágerek a nap 24 órájában, ezen a héten pedig Magból sláger című játékunk. 0-20-97-8-97-85-ös a számom, nem tudom, hogy elküldted-e már az üzidet, ha esetleg van más sejtésed, hogy melyik előadó, melyik együttes az, amelyiktől kettő, azaz kettő dart kapsz ebben az órában, akkor mindenképpen küld el nekem. 15.000 forintos utalmány lehet a tiéd az esztergomi Kaszker kertészeti áruda felajánlásából. Ígértem névnaposokat, Nesztek, a Szonyák és a Zsófiák ünnepelnek. A Szonya a Szófia orosz név becézőjéből állandósult, jelentése bölcsesség. A Zsófiák pedig görög eredetű nevet tudhatnak magukénak, a jelentése bölcsesség ugyancsak. Szonyák, Zsófiák, boldog névnapot nektek! A többieknek üzi, örülnek például egy 15.000 forint értékű utalványnak is, úgyhogy ha gondoljátok, akkor nyerjétek meg nekik. Mindjárt a Bulvár Csókor, benne Flow Ride, addig Mr. Bert és Vizold, The Superman Lovers a nagy kedvencemmel, Bant is jön Tomodellel, itt pedig már is J Balvin, Usher és DJ Khaled közöse, csak slágerek közt repül a Dintes! Peace, hood, Latin!

Olyan friss, hogy még a zenészek is most hallják először. Jöjjön ismét egy új sláger. Forrás Rádió. Mindig veled.

Mr. Belt és Vizzal. Ahogy ígértem, itt volt a Don't Stop Loving, a tavalyi évből érkezett. Ez a Forrás Rádió. Benne a Koktél 4 órában, kevés duma, jó sok zene, na és persze Tamás. Na meg a Bulvár Csokor, benne Florida. Nos, bátran mondhatom, hogy hatalmas retro lázban ég a könnyűzenei világ, és a 2010-es évek legnagyobb buli királya Florida pörgeti maximumra a potmétereket. Nemrég derült ki ugyanis, hogy a rapper május elejé fellépését a Busch Gardens Fesztiválon hirtelen át kellett pakolni őszre, de a háttérben nyomos okál, gőzerővel készül ugyanis a gigantikus európai turnéjára. Az amerikai egyetemi bulikon már letesztelte az új szettjét, ahol konkrétan megőrült a tömeg, dollárokat szólt a rajongók közé, és a hátán cipelte a nézőket. Akkor jó izmos lett. Ja, tényleg a Florida az, igen. Na és most figyeljetek! Hivatalos, hogy a Zénith de Paris színpada után júniusban egyenesen hozzánk repül, hogy Timbaland társaságában felégesse a szegedi Deja Vu Fesztivál színpadát. Igen, jó hallottátok! A Low és a Good Feeling élőben fog szólni a Napfény városában. No, és lehet, hogy a My House is az itt fog rögvest. Jön Selena Gomez, érkezik a Follow the Flow. Azt a milyen véletlen, mintha ebben az órában már szólt volna. Na mindegy, jött pedig Flowrider, ahogy ígértem. Csak slágerek közt, tiéd a My House!

kérdezném, hogy elküldted az üzenetedet. 0-20-94-8-94-85, és ide várom az előadót, az együttest, akinek kettő dala is szólt ebben az órában. A következőben pedig ígérem, hogy sorsolok. Jön Anti a legfrissebbekkel, aztán berobban Calvin Harris Rag & Bone Man-nel. Milyen lesz a Lowers in a Past

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
2: Gyorsan munkába állnál jó fizetésért? A Kirchhoff Automotive esztergomi és dorogi üzemébe gépkezelőket és targonca vezetőket keresünk. Több műszakos gépkezelőnél havi bruttó 660, targoncás esetében 690 ezer forint átlagbér, kafetéria és bérelőleg. Jelentkezz most a menümunkahely.hu oldalon.
3: Nyárban. Május 30-án nagyon szeretnénk megadni a nyár kezdő hangulatát. Az Észak-Komáromi Erőd színpadán a legangyalibb hang Rúzsa Magdi. Slágerek, libabőr és felejthetetlen pillanatok minden dobbanásban. A jegyek már elérhetőek a vanticket.hu oldalon. Május 30-a Észak-Komáromi Erőd Rúzsa Magdi koncert. Tényleg létezik. Ott találkozunk.
4: A Kék Tigrisek ismét a pályán. Európa Kupa döntőt játszik a MOL Tatabánya KC. Gyere te is kézi meccsre, harcoljuk ki közösen a győzelmet. 2026. május 24-én vasárnap délután 5 órakor az Ohrid együttesét fogadják a Kék Tigrisek.
5: Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók.
4: Szurkoljunk együtt tigriseinknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép délutánt kívánok, 3 perc múlva dél. A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági kőolajtermék készletből, átadták a Méhes György Nagy Elek Alapítvány irodalmi díjait Kolozsváron, tavaszi egészségnap lesz Komáromban. A mikrofon mögött Hit Taler Andreát hallják, már is hozom a déli hír összefoglalót. A gazdasági és energetikai miniszter elrendelte 150 millió liter 95-ös kísérleti oktánszámú motorbenzint és 425 millió liter motorikus gázolaj felszabadítását a kőolajtermékek biztonsági készletéből. Kapitány István erről szóló rendelete csütörtökön jelent meg a magyar közlönyben, indoklása szerint üzemanyagpiacot érintő nemzetközi helyzetre tekintettel a biztonsági készlet alkalmazásával biztosítható a zavartalan hazai üzemanyagellátás hatósági üzemanyagárakon, ezért szükséges a készlet felszabadítása. A felszabadított készlet csak hatósági áras üzemanyagként értékesíthető. A rendelet szerint a készlet visszapótlását a szövetségnek haladéktalanul meg kell kezdenie, és legkésőbb 2027. június 30-áig be is kell fejeznie. A szövetség felszabadított készletei értékesítéséből származó bevételeit a készlet visszapótlására kell fordítania. Átadták a Méhes György Nagy Elek Alapítvány irodalmi díjait csütörtök este Kolozsváron. A Méhes György születésének 110. évfordulóján tartott gálán 3 kategóriában tüntették ki a magyar irodalom kiemelkedő alkotóit. Az alapítvány idén összesen 9000 euró értékben adományozott díjakat. Az alapítvány Kárpát-medencei irodalmi életműdíját Szálinger Balázs József Attila díjas költő vehette át kiemelkedő irodalmi munkássága elismeréseként. Az erdélyi irodalmi díjat Vermeszer Levente költő kapta jelentős irodalmi tevékenységéért, az erdélyi magyar irodalom szolgálatában végzett munkájáért. Az erdélyi irodalmi debütdíjat pedig Papsebők Attila vehette át KT című kötetéért. A Vöröskereszt komáromi szervezete vár minden érdeklődőt a tavaszi egészségnapra, május 16-án 9 és 16 óra között az Arany 17 rendezvényközpontban. A rendezvényen számos egészségügyi szűrésen és állapotfelmérésen lehet részt venni. Mammográfia, meridián szűrés, láb egészségügyi szűrés 3D lábszkennerrel, hallásvizsgálat, szürkehályok szűrés, koleszterinszintmérés, oxigénszaturációs mérés, biorezonanciás állapotfelmérés. Várják az érdeklődőket. Pünkösdi ünnepség lesz Tatabánya Alsógallán. Május 24-én jövő héten vasárnap 9 óra 30-kor ünnepi szentmise lesz a Szent Gál templomban, majd utána térzene. 16 órakor kezdődik a népviseleti felvonulás a templomtól a kultúrig, ahol kidöntik a májfát. A rendezvény folytatásaként a tájház udvarán nemzetiségi műsorokkal készülnek. 18 órakor kezdődik a táncház, a talp alávalót a Laus Buben zenekar szolgáltatja. A program ingyenes.
0: Időjárás.
1: Ma zömében erősen felhős, borult idő várható, vármegyénkbe csapadékot is jósolnak, csak néha bukkanhat elő a nap, 16 és 21 fok közötti értékeket mérhetünk.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Csevola és Fia Skoda márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Kettő dolog tuti biztos, az egyik a Buenos Morgan visszatekintő, a másik pedig természetesen a játék sorsolása, úgyhogy nagyon fülelj, hogyha elküldted nekem üzenetben az együttes vagy éppen az előadó nevét, de még küldheted 0-20-94-8-94-85-ös a számon, Beyoncé, Rázgeri, Orsóvai, Renivel, Csupek, no meg Calvin Harris, jön a Lovers in the Past Life!

Pókereztünk Beyoncé-val, ugye? 2 évvel ezelőttről hoztam. Ez a forrás, benne pedig a koktél 4 órában, kevés dumával is, persze jó sok zenével, no meg a magból, Sláger című játékunkkal. A sorsolás mindjárt a tiéd, adok még körülbelül 5 percet, hogy elküld nekem, jó? 0-20-94-8-94-8-5-ös a számom. Egyébként nagyon kevés rossz megfejtés van, hiszen szerintem a hazai csapatot mindenki megtalálta abban az órában. 2-szer is! Az örök lét nem az időben rejlik, hanem az összhang állapotában. Köszi, Vörös Sándor, a mai napi koktélos bölcsességet hallottátok. Buenos Morgan visszatekintő ebben az órában, a második felében tuti itt lesz, ablakmosás lesz a téma, hogyan lehet ablakot mosni sportcipővel. Na hát, Ádám megint jeleskedik valamiben, mutatom majd a részleteket, ígérem. Addig pedig legjobbjaink, Lady Gaga mindjárt itt lesz, a Cobra Starship és Icon a pop közös, elsőként pedig Artemis a blogban, csak slágerek közt, tiétek az I Like You.

Gaga, és jó, hogy a Garden of Eden a tavalyi évből szállítottam. Ez a forrás, benne pedig a koktél, köszönöm, hogy itt vagy. Ezen a héten zajlik a Magból Sláger című játékunk. Mindhárom műsor sávban kaptok egy-egy előadót, akitől az egyik órában tudja, hogy két dal szól. Így volt az előzőben is. Kapaszkodj, nem tudja senki. Itt volt a Follow the Flow, aztán jött a második fél órában egy újabb Follow the Flow dal. Hát persze, hogy az újdonsága Beszívom. Nos, jelentem, rengetegen eltaláltátok, és ami jó hír, és aminek örülök, hogy rengetegen játszottatok is, Isten tartsa meg a jó szokásotokat. De hát egy ilyen szuper nyereményért, ugye, mint egy 15 000 forintos utalvány, hát érdemes velünk játszani. No, de nem csigázok tovább senkit, ki a nyertes itt a koktélban, itt van mellettem a kis kalapom, benne pedig persze-persze a nevek, a cetliken, kihúzok egyet. Follow the Flow, Cynthia Sárisábról. Sárisáb nincs is messze Esztergomtól, mert hogy 15 000 forintos utalvány a tiéd, Cynthia, az esztergomi kaszker kertészeti áruda felajánlásából. Ebből aztán vehetsz virágot, virágföldet, esetleg egy játék traktort is. A nyereményed átvételével kapcsolatos információkat pedig ígérem, hogy rögvest küldöm. Nos, nyugi! Van még egy lehetőség előttetek a délután folyamán, a délutáni csúcsban. Laszkó játszik még egyet, úgyhogy majd figyeljetek, tudja, hogy fogja mondani, hogy ebben az órában már megkapjátok a két előadót, de hogy melyik lesz az óra, hát azt én sem tudom. De Lackó, igen, úgyhogy a délutáni csúcsban újabb játék, egy újabb 15 000 forintos utalványért. Cynthia, gratulál még egyszer! Buenos Morgan visszatekintő rövidesen, addig a House of Glass, Laurel, Gordo és a Loco Loco, no meg DJ Antoine Ékannal.

0: House of Glass, és persze a Disco Down volt a tiétek, 2001-ből hoztam. Ez a forrás, köszönöm, hogy velem tartasz, ígértem neked Buenos Morgan visszatekintőt, itt van! Az ablakmosás nálam állandó problémát jelent, mert sokszor állok fa alatt, és mindig ilyen kis virágocskák ráesnek. Na most ennek az a következmény, hogy tudti, hogy alá megy az ablaktörlő lapát alá, és ugye akkor mi van? Csíkotúz! Na hát aztán jól mérgelődöm. Na de hogy mi helyzet Ádival, aki előveszi a sportcipőjét, és de hogy mit csinál vele? Na mutatom!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk! Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban!
2: Nem esett annyi eső sajnos, hogy az egy hete kerülgettem a tekintetemmel madárkakit az ablakról lemossa. Az a baj, hogy nem szedte le az eső, vagy nem eléggé, és most már annyira elegem volt, hogy így pont kikerüli az ablaktörlő a madárpiszok útját, és félreálltam, de nem volt nálam eszköz, amivel letakarítsam. Tudod, mi volt a megoldás?
3: Nem, biztos, hogy valami rédülféle kreativitás.
2: Mi az, ami mindig van nálad, és nem sérti meg az ablakod, de arra alkalmas, hogy takaríts?
3: Hát, jó kérdés, mondtam volna, hogy lakáskulcs, de az azért erőteljesen megsérti.
2: A nyelved. Nem. Edzőcipő. Szóval én voltam az, aki az út mellett félreálltam.
3: Levetted a cipődet?
2: Zokniban. Ja, mondd.
3: Levetted a cipődet? Vagy próbáltál egy ilyen elveszettül idióta balettes mozdulattal egyébként fölnyúlni lábbal oda?
2: Kecses mozdulattal fölnyúlni. Írja valaki Zsóka, hogy bankkártya. Az se rossz, csak utána hogy fizetsz, tudod, mikor így lehúzod a madárt. Nem, hanem az volt, hogy levettem a cipőmet, akkor ott zokniban álltam az út mellett, és a cipő talpával tök jól el tudtam kenni a műalkotást, és akkor utána azt már lehozta az ablaktörlő, ilyen fél lábon ugrálva ott voltam az autó mellett.
3: Nagyon jó, és akkor a madárszaros cipődbe meg beültél a kocsiba. Gratulálok.
2: Meg a stúdióba, de ez már más téma.
3: Hát szuper.
1: Buenos Morgan, minden hét.

Kellen 10 és Hugen Sling közös zárt a harmadik órát itt a koktérban. Lao Mi címmel 4 órás magazin műsor. Kevés duma, jó sok zene, mindez Tamással és most az Esztergomi Krónikával. Aztán jön a The Chemical Brothers, és na melyik? Ha ez vagy a go!

0: ahol minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
2: Mindenki hallja.
1: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
2: www.forrasradio.hu.
3: Szeretnéd, ha Black Friday nem csak egyszer lenne egy évben? A Pandorfi Designer Outletben ez lehetséges. Használd ki a május 26-ig tartó extra kedvezményeket, és vásárolj az Outletárnál további 30%-kal olcsóbban kedvenc márkáidnál, mint például a Nike, Pinko, Under Armour és még sok más. Black Friday Spring Edition. Május 26-ig a Pandorfi Designer Outletben.
4: Szeretnél egy estére a mediterrán hangulatba csöppenni? Akkor ne hagyd ki a görög koncert és táncház különleges élményét. Zeus és barátai elhozzák neked a hamisítatlan görög dallamokat és lendületes ritmusokat. Egy esemény, ahol nem csak hallgathatod, hanem át is élheted a görög kultúra pesgő világát. Találkozzunk 2026. május 16-án, szombaton 18 órakor Oroszlányban, a Bányász Klubban. Belépő a helyszínen vásárolható. Bővebb információ a bluehill.hu oldalon.
5: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forintról elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körül.
6: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
0: Ez reklám volt. Esztergomi krónika. Esztergom és a kistérség legfontosabb hírei.

0: Óra van, szép délutánt kívánok! Lakossági fórum lesz május 18-án Esztergomban. Ötleteket, javaslatokat várnak az új városi parkolási rendelet megalkotásához. Előadást tart Bősze Ádám az Esztergomi Könyvtárban. Itt Talár Andrea hallják a mikrofon mögött, hozom az Esztergomi Krónika híreit. Esztergomban az Arany János utcán, a Kossuth Lajos utca, Simor János utca között a bal oldalon járdafelújítási munkálatokat végeznek majd. A beruházással kapcsolatban helyszíni lakossági fórumot tartanak, melyre az érintett lakosságot várják május 18-án hétfőn 16 órára a Simor János utca, Arany János utca sarkára, közölte Esztergom a honlapján. Esztergom parkolási helyzete visszatérő téma a közösségi médiában, nem véletlenül. Mindannyian tapasztaljuk, hogy egyre több a gépjármű az utcákon, miközben a parkolóhelyek száma nem tud lépést tartani ezzel a növekedéssel, ezért sokan zöld felületeken, járdákon és más szabálytalan helyeken parkolnak, miközben a lakótelepeken élők gyakran azzal szembesülnek, hogy a saját lakóhelyük közelében sem találnak szabad helyet. Sokan több parkolóhelyet szeretnének, ami érthető igény, azonban fontos látni a korlátokat is, írja az Esztergom. Oldal. Mint közölték, kompromisszumokra van szükség, a város parkolási rendjét rendelet szabályozza. Ez a rendelet már közel egy évtizedes, amihez kérik most az esztergomiak segítségét. Várják az ötleteket, javaslatokat, hogy olyan parkolási rendelet szülessen, amely a lehető legtöbb ember számára elfogadható és élhető megoldást kínál. Ötleteiket a parkoláskukac@esztergom.hu e-mail címre küldhetik, olvasható Esztergom honlapján. Május 18-án hétfőn 17 órakor Monteverdi és a Szerelem címmel tart előadást Bősze Ádám a Szerelmi Kaland túra részeként az Esztergomi Könyvtárban. Várják az érdeklődőket. Különleges képzőművészeti élmény várja az érdeklődőket Esztergomban. A Tárlak szalon ad otthont Németh Valéria festmény kiállításának, amely május 20-a és 30-a között látogatható. Az Utazás a természetben című tárlat a természet ihlette alkotásokat mutatja be, amelyek színekben és formákban gazdag világon keresztül engednek betekintést a művész látásmódjába. A kiállítás ünnepélyes megnyitóját május 20-án, jövő héten szerdán 17 órakor tartják, amelyen professzor dr. Prokop Mária művészettörténész mond köszöntőt. A megnyitón verssel és zenei közreműködéssel is készülnek a szervezők. Az Esztergomi Krónika híreit hallották itt Taller Andreától. További jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Nos, elérkeztünk az utolsó órához itt a Koktélban. Hello, hello, 4 órás magazinműsor Kevés Dumával és Tamással. Köszi, hogy itt vagy. Jön a Bulvár Csokor, benne Kelly Clarkson, egy jogi tévés személyiség, imádom a nőt. Előtt azonban még rengeteg dolgunk van. Például sok jó zenét játszani. Szigala, Álvaro Szelér, Kanye West, na meg, The Chemical Brothers.

Jazz Joy egykori a Riptide született újja a tavalyi évben. Na ez szólt az imént. Hello, ez a forrás, benne a koktél, 4 órában kevés duma, jó sok zene. Az utolsó órához értünk. No, de hát ebben is lesz bulvár csokor, kérlek szépen. Kelly Clarksonról regélnék. Érdemes meghallgatnod, hidd el. Szuper a nő, de imádom. No és imádom Lackót is, ő már készülődik, hiszen 2-től átveszi a terepet, jön majd a délutáni csúccsal, és persze a játék folytatásával. A héten utoljára van lehetőségetek a délutáni csúcsban nyerni 15 000 forintos utalványt az esztergomi Kacker kertészeti árudába. Nos, felcsigáztalak? Szerintem tutira, 2-től jön tehát a délutáni csúcs. Andy Jazz Glink kamrát és Manuel, valamint a Valmar. Csak slágerek közt tiéd a Palmin.

0: Jazz Glihén és az Ávidzer. Csak slágerek közt hoztam neked. Te a Forrás Rádiót hallgatod a nap 24 órájában csak slágerekkel. Három frekvenciánkon találsz minket. Esztergom, Tatabányi és persze Komárom térségében. De hogyha Szibériában laksz, ahol ugye hideg van, remélem, hogy internet is, akkor nyugodtan klikkelj ránk. Erős a forgalom az M1-esen Budapest felé, a Grébics pihenő és Tatabánya között lassulás tapasztalható, néhol szakozós torlódás is kialakulhat. Aki személyautóval halad és Budapest a célja, annak érdemes az átterelt belső sávot használnia. Te így, ha ők azt mondják, fogadd el! 0-20-9-7-8-9-7-8-5-ös a számom, ha van infód, akkor dobd felém, továbbítom én is, sőt majd Lackó is így tesz, ha őt bombázod. Na mindjárt Kelly Clarkson, előtte énekel a hölgy, jön Robbie Williams, a Majestic és a Celine Dion kollab. Elsőként a kereskedelmi szünet után Imagine Dragons rajongók, figyelem, jön a Bones, mutatom!
1: Nem elfogy az energiád. Mi ráteszünk még egy lapáttal. Zene, mosoly, lendület. Bálint László hozza a jókedv délutáni adagját. Csak slágerek, csak pozitívan. Délutáni csúcs minden hétköznap délután 2-től este 6-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
3: A Forrás Rádió bemutatja.
2: Bemutatja.
3: Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól, hanem

0: Gyorsan munkába állnál jó fizetésért? A Kirchhoff Automotive Esztergomi és Dorogi üzemébe gépkezelőket és targonca vezetőket keresünk. Több műszakos gépkezelőnél havi bruttó 660, targoncás esetében 690 ezer forint átlagbér, kafetéria és bérelőleg. Jelentkezz most a menumunkahely.hu oldalon.
1: Most ne maradj le! Indulnak a hádanapok. Május 15-e és 17-e között újra jönnek a hádanapok, ahol 20% kedvezményt adunk minden termékre Komáromban a Táncsics Mihály utca 54 szám alatt a Shopin bevásárlóparkban. Találd meg kedvenceidet a hádában, és csap le rájuk most kedvezményesen. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
2: Hello Tatabánya! Hello Street Food Market! Május 22-én megnyitja kapuit a Street Food Market, ahol egész hétvégén színes programokkal várunk. Pénteken élőzene mellett éjszakai piac 16 és 22 óra között, hangulatos esti vásárral és különleges kézműves sportékákkal. Egész hétvégén finom street foodok és jó hangulat. Vasárnap fellép Herzog Ricsi. További információk és nyereményjáték a Facebook oldalunkon. Ne hagyd ki a nyitó hétvégét. Street Food Market, ahol az élmények kezdődnek.
3: Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Karcos a régi napszemüveged? Május 14-e és 17-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább! Most gyere! Optic World, a tisztán látás szakértője. Esztergom, Kossuth Lajos utca 5, Dorog, Bécsi út 55.
4: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Gimme, gimme, gimme some-

Clarkson és a Catch Me Brave volt a tiéd. Jó régről hoztam ide neked, viszont a Bulvár Csokor vadonatúj infókat tartalmaz, úgyhogy ajánlom, ne ez a koktél 4 órában kevés duma jó sok zene Tamással és a tévézés első számú királynőjével. Bombaként robbantotta a csajszia hírt, 7 elképesztő évad után idén ősszel végeg lehúzza a rolót a szuper sikeres The Kelly Clarkson Show. Hát hogy miért? Kelly Kerekperec kimondta, elege van a mindennapos rohanásból, a gyerekeire és a családjára szeretne koncentrálni. De nyugi, nem kell a zsebiket elővenni, nem kell bőgni, mert a stúdiótól nem távolodik el messzire. Az NBC hivatalosan is bejelentette, hogy a Team Kelly azonnal visszatér a csetbe, ősszel mentorrá lép elő a The Voice 30. évadában, ahol ráadásul régi harcos társával, Adam Lewinnyel fognak egymás idegeire menni a piros székekben. Sőt, 30 állomásos világturné. Mindez Kelly Clarksontól. Az imént például a Catch Me Brave, csak szólok. Ez a forrás, köszi, hogy itt van, egy kicsit kalandoztunk Kelly kisasszony felé. Jön Baby és Jackson Wrong, érkezik Caramel Nigel Stately-vel, no meg az M-Funk. Can You Feel It ismerős, ha hogyne, rongyossá játsszuk.

BB, valamint Jackson Wrong, kápofonon, picit, Andi kedvéért, ez volt a Feeling Lucky, ezzel zártam ezt az órát, ami egyébként a koktél utolsó órája volt, úgyhogy magát a koktélt is jelzem már egész hétre. Úgyhogy az előző négy órában Tamást és kevés dumát, no meg jó sok zenét kaptál, Fox, jövő héten is hétfőn érkezem 10 órakor, akkor újra töltögetjük majd a koktélos porradat. A folytatás Bálint Lackót ígéri neked, jön a délutáni csúcs a játékkal, úgyhogy nagyon fülej, hogyha ezt a 15.000 forintos ajándékutalmányt meg szeretnéd nyerni. Én visszatérek, jövök majd a Forrás Charterrel, itt lesznek a klubok legjobbjai 6 és 8 között, utána pedig ESB 2 órája a Light Sessionben. Nos, a folytatás tehát Lackói, én holnap sem érkezem, Lackó helyettesít majd a szombat délelőttben, ellenben ma este megtaláltok Dunaszent Miklóson. Ott leszek a medence mellett, remélem ti is. Na csáó, csáó mindenkinek, sziasztok! Jön mindjárt Tate McRae és a sportautója. Hétfőn gyűszök!

0: Azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
1: Buenos Morgan!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Május 23-án szombaton jön a nagy szezonzáró. Mulatni fog a város Komáromban, hiszen érkezik a komáromi flamingó lemezjátszói mögé a TikTok kedvenc DJ Vamuze. Házigazdák DJ Bóli és BRK. Kaponyítás 22 órakor, és ne feledd, éjfélig nagy italakció is vár. Tehát május 23-án szombaton Mulata város Komáromban érkezik Vamuze. Zárjuk egy nagy bulival a szezont. Ottali!
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszédés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen.
4: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A, www.fortop.hu.
2: A Kék Tigrisek ismét a pályán. Európa Kupa döntőt játszik a MOL Tatabánya KC. Gyere te is kézi meccsre, harcoljuk ki közösen a győzelmet. 2026. május 24-én, vasárnap délután 5 órakor az Ohrid együttesét fogadják a Kék Tigrisek.
5: Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók.
2: Szurkoljunk együtt tigriseinknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Szép délutánt kívánok, 2 óra előtt járunk 3 perccel. Kedden is kinyitnak a NAV ügyfélszolgálati helyek. Petőfi Sándor nevét viseli ismét a Budaörsi úti laktanya. Május 31-ig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A mikrofon mögött Hittaler Andreát hallják, jönnek a részletek. A NAV Komárom-Esztergom vármegyei adó- és vámigazgatóságának központi ügyfélszolgálati helye, az esztergomi kirendeltsége, valamint a kisbéri komáromi tatai NAV ablakok a megszokottól eltérően május 19-én kedden is nyitva tartanak. A központi ügyfélszolgálat 8 óra 30-tól 18 óráig, az esztergomi kirendeltség 8-tól 12 óráig és 13-tól 15 óráig, a kormány ablakokban kihelyezett ügyfélszolgálatok pedig 8 és 14 óra között várják az ügyfeleket. Az oroszlányi kormányhivatal ügyfélszolgálata zárva lesz. Petőfi Sándor nevét viseli ismét a fővárosi Budaörsi úti laktanya. A bejárat feliratát ma reggel leplezte le Ruszincendi Romulus honvédelmi miniszter és a laktanya parancsnoka. Ruszincendi Romulus a Facebook oldalán élőben közvetített ünnepségen azt mondta, ígéretéhez híven a Petőfi Sándor laktanya ma visszakapja méltó nevét. Egy laktanya nem csak egy név, nem csak egy tábla a falon, egy laktanya neve örökség, tartás, identitás. A Petőfi Sándor laktanya ilyen volt. A tárcavezető kiemelte, a Petőfi Sándor laktanya nem egyszerűen egy hely, hanem az a pont, ahol a magyar katonák generációi beléptek a szolgálatba. Ez volt az a hely, ahol az első lépés megtörtént. Továbbra is nyitott a jelentkezés a 33. Virágos Magyarország versenyre. Az új határidő május 31-e, így még 2 hét áll az önkormányzatok rendelkezésére, hogy pályázzanak településük zöld felületi fejlesztéseivel, környezetszépítő kezdeményezéseivel és fenntartható megoldásaival, közölte a Visit Hungary az MTI-vel. Kiemelték, hogy a nevezés díjmentes, jelentkezni a program hivatalos weboldalán a virágosmagyarország.hu honlapon lehet. A szervezők célja, hogy minél több városban, községben, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés, és minél több közösség mutassa meg saját megoldásait a fenntartható, élhető környezet kialakítására. Most hétvégén rendezik meg Tatabányán az immáron 14. Forgórózsa Fesztivált. Mától május 17-ig zajlik az ingyenes program a Vértes Agórájában és környékén. A Forgórózsa Fesztivál célja, hogy a Kárpát-medencében élő magyarság archaikus népi kultúráját bemutassa, minden évben más-más tájegységet kiemelve. A részletes programot a vértesagoraja.hu oldalon találják.
0: Időjárás.
1: Ma bár napsütés előfordulhat, zömében erősen felhős, borult idő lesz, vármegyénkben továbbra is lehet számítani esőre is. 16 és 21 fok között ingadozik a hőmérséklet.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stjevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
4: Nagyon szépen köszi az infókat, és egyben sok szeretettel köszöntelek benneteket a délutáni csúcsban, amely most már egészen 6 óráig tart veletek, mint ahogy egyébként minden hétköznap. A mikrofonnál Bálint Lászlót halljátok. Érdekességekkel, közlekedési információkkal és rengeteg slágerrel. Ezen slágerek között pedig éppen Tate McRae jön. Ez a Sports Car. Tartsatok vele!

Akkor ugorjunk is bele rögveste a közlekedési információba, így a műsor elején. A péntek az egyébként is egy kritikus napnak számít az M1-esen, és hát ahogy nézem a térképet, ez ma sincsen másként, ma is azért óvatosságra intelek benneteket. Egyelőre viszont ahhoz képest, hogy péntek van, a helyzet egy picit jobbnak tűnik, nem annyira vészesnek, mint tegnap, de ez ugye az idő előre haladtával változhat. Ami az M1-esről, illetve az útinformról származó információ az az, hogy Biatorbágy térségénél egy műszaki hibás személyautó vesztegel a külső sávban a 17-es kilométernél, ez kihat az M0-ás forgalmára is, úgyhogy ott van egy kisebb gabajodás visszafelé, de egyébként ezt leszámítva minden teljesen rendben van, vagy legalábbis egy picit jobb a helyzet, mint szokott lenni. Ha nektek viszont van infótok, akkor most is szívesen és köszönettel veszem, 0620 978 975. Köszi szépen, jó utat! A következőkben pedig James Arthur és a Say Won't Let You Go érkezik.

0: Buenos Morgan megint csak alkotott, legalábbis ma reggel megint csak, és hát volt egy olyan téma, amelyet hát én kihagyhatatlannak minősítek, hogyha nem haragszotok meg, mert tegnap én is belefutottam abba a cikkbe, amely arról szól, hogy megjelent a Dunában a hererágó hal. Hogy hogyan és miként, azt érdemes elolvasnotok, de ez ma a téma volt a Buenos Morganben, úgyhogy beszéljünk erről, illetve beszéljünk újra erről. A ma reggeli Buenos Morgan egy részlete következik.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Roland, ezt most imádni fogod. Direkt úgy kerestük a hírt, hogy itt összesúgtunk meg minden, de te semmit nem tudsz róla.
3: Nem, tényleg semmit. Tehát, hogy most őszinte meglepettés. És már nagyon rögtök, szóval...
2: Ha már a horgászatról szó volt, akkor Andi, tiéd a szó.
4: Igen, hát a horgászokra kevésbé veszélyes ez a faj. Na de rátok, fiúkra!
3: Ajajajajaj! Mi jön itt?
4: Figyeljetek, hát...
2: Olvasd fel a hírt?
4: Olvassam fel.
2: Csak
4: így,
2: a címet?
4: Várjál, mert ez nincs meg, azt nem mentettem ki.
2: Ki de
4: amúgy, hogy Magyarországon is megjelent a hererágó hal. Megjegyeztem.
2: Ettől féltünk!
3: Ezt akkor üzennénk a kéziseknek, Beni, ha még így hallod. Add át a zsitának, a Marcinak, szóljatok előre a Bodó Ricskinek, légy szíves,
2: Andi, légy szíves.
3: Óvatosan.
4: Hát fontosan. Tudizni legalábbis nem menjetek.
2: Légy szíves, hát, hogy... nagyon pontosan olvasd a hírt, mert nem akarok helyreigazítást a rádióban.
3: Here we go again.
2: De ez mi? Ez direkt a herére megy?
3: Here rágó hal.
4: Nem, hát tulajdonképpen ez a fajta hal, úgy hívják, hogy Paco. A piranya.
3: Milyen színű?
2: A zacskós halak családjába
4: hát
2: tartozik.
4: Színű, hát
3: ja, nem, mondom, fekete.
4: Nem.
3: Ja, fekete Paco.
4: A Paco.
3: A hererágú fekete Paco.
2: A zacskók nemzetségébe tartozik. A rágcsálók fajába.
3: Zacsihari.
2: De ez szopogat,
3: japán neve zacsihari.
2: Szopogat,
4: nem,
2: vagy rág?
4: Nem, ez tör. Ez tör. Zúz.
2: Fogazik?
3: De?
4: Ez ráharap és zúz.
3: A szopogat az máshol van. Az nem hal.
2: De nem jó,
4: nem hal. A szopó hal, ez hererágó hal.
2: De akkor ez nem jó hajon.
4: Nem, igaz.
2: Ez csak a férfiakra veszélyes.
4: Igen.
3: Hát Tájföldön nem biztos. Ott azért bajos. De ott előszűrésre is jó.
4: Igen, tényleg.
2: De mi ez? Honnan? De ez direkt azt keresi, vagy mi?
4: Nem, hát tulajdonképpen ő gyümölcsevő. Meg Mag. Szereti... Várjál, szereti... A gyümölcsös és a csontélyes magvakat és diófélléket szeretni.
3: Annyira azért nem kemény.
2: Abban nincs csont.
4: Nem, de olyan alakú.
3: Csak még a pucsik lesz. Úgy, gyerekek. Igen. Figyelünk.
4: Igen? Na, és hát igen? Igen. És konkrétan ő nagyon nehezen lát. És ezért azt egy csontélyesnek nézheti.
3: Nem lát, de hal.
1: Buenos Morgan, mindenki.

0: piros lap. Csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
0: A Forrás Rádió bemutatja. Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól.

0: alapozza nyárra plazmaadással. Haverok, buli, életmentés. Májustól a Plazma Centerben nem csak egy új, önzetlen szokást alapozhatsz meg, de az élménydús nyarat is. Érvényes diákigazolványod felmutatásával, életed 5. plazmaadását követően minden egyes alkalommal extra 2000 forint juttatással várunk. Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
1: Ha a régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. Turulkisgép.hu.
2: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetőkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körül.
3: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
4: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Csodás forrásos délután kívánok nektek, drága hallgatók, és egyben szeretném felhívni a figyelmeteket, illetve feltenni azt a hatalmas felkiáltó jelet, hogy mi vár rátok. Az utolsó játékunk, a Magborsz Sláger játékunk kapcsán beszélek erről. Ez az utolsó lehetőségetek lesz arra, hogy a Kaszker kertészeti áruda jóvoltából 15 000 forintos utalványt nyerhessetek. A játék lényege az, hogy lejátszunk egy előadótól egy mondhatni első közötti sikert, majd az éppen aktuális sikert, ami éppen most szól nagyon sok helyen, autóban, otthon, bárhol. A lényeg az egészben, hogy fel kell ismernetek azt az előadót vagy előadókat, akikről szó van. Ez a játék a következő órában érkezik hozzátok, lesz egy előadónk, aki ez esetben külföldi, tehát ne magyar slágert, ne magyar előadót keressetek, tehát külföldi előadó, még annyit segítek, hogy Nyugat-Európa, jó? Ennyit így hozzáteszek. Tehát, hogy onnan származik az az előadó, akiről majdnem elmondtam, hogy hölgy vagy úr-e, egyelőre ezt azért még nem mondom el, de a lényeg, hogy ennek az előadónak lesz majd egy korai, illetve egy aktuális slágere. Ha tudjátok, írjátok meg őt, a nevét a 0629789585-re, és természetesen a ti neveteket is biggyesszétek oda. Ha ez megvan, innentől már csak fortunán múlik minden. Ed Sheerannel megyünk tovább, jön a Sapphire, valamint Mark Ronson és a Denver 2, amelyben Anderson Paak is közreműködik egyébként. Tartsatok velünk!

Gloria Dean és a Man I Need, ti pedig a Forrás Rádiót hallgatjátok, mindig veled, csak slágerekkel. A következőkben pedig hamarosan hírek és információk érkeznek hozzátok, ám mielőtt elérkeznénk eddig a pontig, gyorsan elmondom nektek, hogy mi vár rátok. Zeneileg mindenféleképpen találkozhatok különlegességekkel, ezek között pedig éppenséggel egy újdonság, ráadásul egy hazai újdonság. A Vágtatok jön Gino Fall és Audio Poétával, valamint ezen kívül még meghallgatjuk majd Doja Cat és SZA és a Kiss Me More című igencsak klasszikus, és szerintem nem túlzás, ha azt állítom, hogy már-már egy kicsit csillesebb slágerét. Szóval ez érkezik

Fülelők, ti pedig még mindig a délutáni csúcsban tartotok a mikrofonnál Bálint Lászlóval. Hírek, infók, ez is nagyon fontos része minden nap 0-24 órában a Forrás Rádió életének, úgyhogy természetesen ezek az információk is érkeznek hozzátok. Ebben az esetben pedig Hittaler Andit hallhatjátok majd. Szóval Andi jön a hírekkel, aztán pedig folytatjuk Shepard Ronnal, mindjárt jön a Hot to Go.

0: Gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyorsan munkába állnál jó fizetésért? A Kirchhoff Automotive esztergomi és dorogi üzemébe gépkezelőket és targoncavezetőket keresünk. Több műszakos gépkezelőnél havi bruttó 660, targoncás esetében 690 ezer forint átlagbér, kafetéria és bérelőleg. Jelentkezz most a menumunkahely.hu oldalon.
2: Készen állsz az év első igazi nyári éjszakájára? Május 15-én a Duna Residence-ben elindul a szezon egy hatalmas éjszakai fürdőzéssel. Nappali lazulás, esti fények, koktélok, nyári hangulat, szauna szeánszok és éjfélig tartó lazulás vár rád. 19 órától Zimmerer diktálja az ütemet. Vedd meg a belépőd 4000 forintos tavalyi áron a kultix.hu oldalán. Ráadásul ajándékhitel kupont is adunk mellé. Duna Residence, a hely, ahol a nyár elkezdődik.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen.
4: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A, www.fortop.hu.
5: A Kék Tigrisek ismét a pályán. Európa Kupa döntőt játszik a MOL Tatabánya KC. Gyere te is kézi meccsre, harcoljuk ki közösen a győzelmet. 2026. május 24-én, vasárnap délután 5 órakor az Ohrid együttesét fogadják a Kék Tigrisek.
6: Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók.
5: Szurkoljunk együtt tigriseinknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép délutánt kívánok! Hétvégente látogatható lesz a Karmelita Kolostor. Forgalomkorlátozás lesz a hétvégén a Városligetnél futóverseny miatt. Tervezett áramszünet lesz Oroszlány több pontján. 3 perccel járunk 3 óra előtt. A részleteket Hit Taller Andreától hallják. Hétvégente látogatható lesz a Karmelita Kolostor, és ezen a hétvégén a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete is a budai várban, jelentette ki a miniszterelnök a Karmelita Kolostor előtt tartott sajtótájékoztatón. Magyar Péter később közösségi oldalán közzétett bejegyzésében azt közölte, erre a hétvégére beteltek a helyek a kormányzati épületek látogatására, hozzátette, rövidesen megnyílnak a helyek a következő hétvégékre. Forgalomkorlátozásra kell számítani szombaton és vasárnap a Városliget környékén a Zayed jótékonysági futás idején, tudatta a Budapesti Közlekedési Központ az MTI-vel. Közleményük szerint vasárnap 8 óra 30 és 10 óra 30 között lezárják a Hősök tere, Andrássy út, Ötvös tér, idősebb Antal József rakpart, Ötvös tér, József Attila utca, Andrássy út, Hősök tere útvonalat. A keresztirányú forgalmat időszakosan átengedik. Várhatóan 8 óra 50 és 10 óra 30 között lezárják a Dózsa-György utat, Adam Janics utca és az Ajtósi Dűrel sor között, valamint 8 óra 30 és 10 óra 30 között az Andrássy utat. A forgalomkorlátozás érinti a közösségi közlekedést is. Tervezett áramszünet lesz május 19-én Oroszlány több pontján megszakító karbantartás miatt. A leállás több lakcímet, intézményt és a Szent István tér egyes szám alatti ügyfélfogadást is érinti. Az E.ON tájékoztatása szerint jövő héten, kedden 8 és 16 óra között kell erre számítani. A szolgáltató és az érintett hivatalok a lakosság türelmét és megértését kérik. Az érintett címek listája megtalálható az oroszlány.hu oldalon. A Kemhez vasárnap Tatabányán az erőműi tavon rendezi meg az egyéni úszós bajnokságot, mely a horgászat király kategóriája, a vármegye legjobbjainak versenye. A finom szerelékes úszós horgászat az egyik legnépszerűbb módszer, az alapokat mindenki könnyedén elsajátíthatja, de komoly eredményeket csak sok tapasztalattal, türelemmel és érzékkel lehet elérni. Az országos erősségű mezőny 9-kor kezd, eredményhirdetés 1:30-2 között várható, írja közleményében a Kemhez.
0: Időjárás.
1: Ma zömében erősen felhős, borult idő várható, vármegyénkbe csapadékot is jósolnak, csak néha bukkanhat elő a nap. 16 és 21 fok közötti értékeket mérhetünk.
2: Az időjárás jelentést az Aladin Szőnyeg Tisztítás támogatta. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással.
0: Időjárás jelentésünket támogatta a Lővérpince Sopron termelői borkimérése. Komárom, Mártirokutya 36. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió.
3: És egyben mindig a legtöbb slágerekkel is. Hello, hello, szép délutánc mindenkinek. Ez már a második óra, a mikrofonnál Bálint Lászlót halljátok, és a második óra ebben az esetben azt is jelenti, hogy jön a Magmor sláger utolsó fejezete. Ha hallotok már most az óra elején valakit, akinek egy korábbi slágerét játszuk, akkor lehet, hogy gyanús lehet, én a helyetekben figyelnék. Most azonban Shepard Ronnal indítunk itt a Hot to Go.

a Forrás Rádió, mindig veled, csak slágerekkel. David Guetta és Chris Willis és a Just a Little More Love forgott az iménti percekben, egészen pontosan 2003-ból. Ti pedig a Forrás Rádiót hallgatjátok még mindig, és ne feledjétek, hogy a Magból sláger játékunk zajlik. Ha hallotok valakit, akinek egy régebbi és egy újabb dala is felcsendül ebben az órában, akkor az legyen gyanús. És írjátok meg nyugodtan, hogy rá gondoltok. Ezzel pedig a Kaszker Kertészeti Árudától nyerhettek egy 15 000 forintos utalványt az ő felajánlásukból, és hát nyilvánvalóan a tavaszi udvar, a kert, a mindennek a felújításához hasznos dolgokra ezt be tudjátok váltani, úgyhogy érdemes játszani velünk, és kitalálni, hogy mégis kiről van szó. Mondtam, hogy egy ilyen nyugat-európai, mondtam azt is, hogy már elég régóta őzi az ipart, és mondtam azt is, hogy érdemes figyelnetek. Szerintem igyekszem segíteni, úgyhogy ne áruljam el azért közvetlenül, hogy kiről, miről van szó, de majd megpróbálok még a vége felé egy kis segítséget adni valamelyest. Jó, úgyhogy azért érdemes továbbra is fülelni. Amiért érdemes még, az például Jude Law és a Keringő, vagy éppen Rudimentális az Alibi című dala, Ella Henderson segítségében készült ez a felvétel, ami amúgy a Gangsta's Paradise egy kicsit újra gondolt verziója.

0: Magyarországon vagy, ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgen, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
0: A Forrás Rádió bemutatja. Idén

0: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Ford Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
1: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
2: Kövesd a Visit Komárom oldalt már a TikTokon is. Minden, ami Komárom és turizmus. Az ókori Brigéció emlékei, a 48-as forradalom és szabadságharc évei, érdekességek a városról és a helyi turisztikai attrakciókról. Szállás és étterem ajánlók. Visitkomárom.hu. Kövesd be a TikTokon is.
3: Ez reklám volt.
4: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: miles away.
1: Közlekedési információk a Forrás Rádióban.
2: Na hát, ha az országhatár felé igyekeztek, akkor az rosszabb most egy picit. Annyira nem a közelben, de mondjuk a Győr előtt, nagyjából Ács után szeretnétek lemenni a pályáról az országhatár felé, akkor bizony előfordulhat, hogy belebotlatok egy balesetbe, mert baleset történt a 101-es kilométernél, itt tehát érdemes erre felkészülni. Ami a Vármegyét érintő szakaszokról szól, az az, hogy egyelőre mondhatni a viszonylagos nyugalom hangján tudunk erről beszélni. A főút felé azért rengetegen kerülnek. Lehetséges, hogy ezért van egy picit nagyobb nyugi az autópályán, mert a főúton viszont nagy a forgalom, arra is fel kell készülnünk, hogy ott időnként bizonyos szakaszokon egy picit torlódik. Amennyiben láttok valamit, ami szerintetek hasznos lehet az autós társak számára, azt mindenképpen írjátok meg nekünk, ezt pedig nagyon szépen köszönjük. 0620 978 978-et, balesetmentes, jó utat!

Ugye a játékunkat nem felejtettétek, na ha segítsek egy picit, elhangzott már az aktuális sláger is. És akkor még segítek egy picit, egy olyan úriemberről van szó, aki nem hölgy. Tehát, hogy most már azt is elárultam, hogy férfi az illető, akit keresünk. Nyugat-európai, nagyon régóta űzi ezt a tevékenységet, szóval szerintem rájöhetetek már, hogy kitől hallottatok már ebben az órában két slágert. Ha tudjátok, írjátok meg a 0620 9185-re, cserébe pedig egy 15 ezeres utalványt nyerhettek a Kaszker kertészeti áruda felajánlásából, ott pedig ezt jól fel is tudjátok használni. Ami pedig a slágereket illeti, hát még bőven van itt idő, legalábbis a hírekig biztosan, úgyhogy SOS, na rá, hogy Riannával, na meg Eva Max és a májó már érkezik. Tartsatok velünk!

0: a vége, fuss el véle, hamarosan pedig, hát már megmondjuk azt is, hogy ki az, aki nyert, és ki az, aki jól tippelt, egyelőre ezt még nem fogunk leleplezni. Azt viszont talán nem is kell lelepleznem, hogy ki érkezik a hírekkel. Na, hogy Andi, ő hozza az infókat. Steve Kroger és Sky Holland, valamint az Everyday pedig majd ezen híres infók után érkezik. Mutatom!
1: Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Az esküvő szervezésének egyik legfontosabb lépése a helyszín és a menü kiválasztása. A helyszín megvan, és már csak a vendéglátás hiányzik. Válaszd a Stúdium étterem csapatát, akik teljes kitelepüléssel és házias ízeiről ismert menüajánlattal látják vendégül a násznépet. Még keresgélsz? A helyszínben is segítenek. Az étterem mellett az Edutus Egyetem impozáns aulájában akár 200 főt is megvendégelhetsz. Elérhetőséget a www.stúdiumétterem.hu oldalon találsz. Stúdium étterem. Tökéletes választás a nagy napra.
3: Gyorsan munkába állnál jó fizetésért? A Kirchhoff Automotive esztergomi és dorogi üzemébe gépkezelőket és targoncavezetőket keresünk. Több műszakos gépkezelőnél havi bruttó 660, targoncás esetében 690 ezer forint átlagbér, kafetéria és bérelőleg. Jelentkezz most a menümunkahely.hu oldalon.
4: Most ne maradj le! Indulnak a hádanapok. Május 15-e és 17-e között újra jönnek a hádanapok, ahol 20% kedvezményt adunk minden termékre Komáromban a Táncsics Mihály utca 54 szám alatt a Shopping bevásárlóparkban. Találd meg kedvenceidet a hádában, és csapj le rájuk most kedvezményesen. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
5: Nyárban. Május 30-án nagyon szeretnénk megadni a nyár kezdő hangulatát. Az Észak-Komáromi Erőd színpadán a legangyalibb hang Rúzsa Magdi. Slágerek, libabőr és felejthetetlen pillanatok minden dobbanásban. A jegyek már elérhetőek a vanticket.hu oldalon. Május 30-a Észak-Komáromi Erőd Rúzsa Magdi koncert. Tényleg létezik. Ott találkozunk.
6: Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Karcos a régi napszemüveged? Május 14-e és 17-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább! Most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Esztergom, Kossuth Lajos utca 5, Dorog, Bécsi út 55.
7: A Kék Tigrisek ismét a pályán. Európa Kupa döntőt játszik a MOL Tatabánya KC. Gyere te is kézi meccsre, harcoljuk ki közösen a győzelmet. 2026. május 24-én vasárnap délután 5 órakor az Ohrid együttesét fogadják a Kék Tigrisek.
8: Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók.
7: Szurkoljunk együtt tigriseinknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 4 óra előtt járunk, 3 perccel, szép délutánt kívánok. A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági kőolajtermékkészletből, átadták a Méhes György Nagy Elek Alapítvány irodalmi díjait Kolozsváron, tavaszi egészségnap lesz Komáromban. Jönnek a részletek, a Forrás Rádió híreit Hittaller Andreától hallják. A gazdasági és energetikai miniszter elrendelte 150 millió liter 95-ös kísérleti oktánszámú motorbenzint és 425 millió liter motorikus gázolaj felszabadítását a kőolajtermékek biztonsági készletéből. Kapitány István erről szóló rendelete csütörtökön jelent meg a magyar közlönyben, indoklása szerint üzemanyagpiacot érintő nemzetközi helyzetre tekintettel a biztonsági készlet alkalmazásával biztosítható a zavartalan hazai üzemanyagellátás hatósági üzemanyagárakon, ezért szükséges a készlet felszabadítása. A felszabadított készlet csak hatósági áras üzemanyagként értékesíthető. A rendelet szerint a készlet visszapótlását a szövetségnek haladéktalanul meg kell kezdenie, és legkésőbb 2027. június 30-áig be is kell fejeznie. A szövetség felszabadított készletei értékesítéséből származó bevételeit a készlet visszapótlására kell fordítania. Átadták a Méhes György Nagy Elek Alapítvány irodalmi díjait csütörtök este Kolozsváron. A Méhes György születésének 110. évfordulóján tartott gálán 3 kategóriában tüntették ki a magyar irodalom kiemelkedő alkotóit. Az alapítvány idén összesen 9000 euró értékben adományozott díjakat. Az alapítvány Kárpát-medencei irodalmi életműdíját Szálinger Balázs József Attila díjas költő vehette át kiemelkedő irodalmi munkássága elismeréseként. Az erdélyi irodalmi díjat Vermeszer Levente költő kapta jelentős irodalmi tevékenységéért, az erdélyi magyar irodalom szolgálatában végzett munkájáért. Az erdélyi irodalmi debütdíjat pedig Papsebők Attila vehette át KT című kötetéért. A Vöröskereszt Komáromi szervezete vár minden érdeklődőt a tavaszi egészségnapra, május 16-án 9 és 16 óra között az Arany 17 rendezvényközpontban. A rendezvényen számos egészségügyi szűrésen és állapotfelmérésen lehet részt venni. Mammográfia, meridián szűrés, láb egészségügyi szűrés 3D lábszkennerrel, hallásvizsgálat, szürkehályok szűrés, koleszterin szintmérés, oxigénszaturációs mérés, biorezonanciás állapotfelmérés. Várják az érdeklődőket. Pünkösdi ünnepség lesz Tatabánya Alsógallán. Május 24-én jövő héten vasárnap 9 óra 30-kor ünnepi szentmise lesz a Szent Gál templomban, majd utána térzene. 16 órakor kezdődik a népviseleti felvonulás a templomtól a kultúrig, ahol kidöntik a májfát. A rendezvény folytatásaként a tájház udvarán nemzetiségi műsorokkal készülnek. 18 órakor kezdődik a táncház, a talp alávalót a Laus Buben zenekar szolgáltatja. A program ingyenes.
0: Időjárás.
1: Ma bár napsütés előfordulhat, zömében erősen felhős, borult idő lesz, vármegyénkben továbbra is lehet számítani elsőre is. 16 és 21 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió.
2: És egyben mindig a legtutibb slágerekkel is. Hello, bello, szép délutánt mindenkinek. Hamarosan pedig az utolsó nyertes kiléte is kiderül. Elmondjuk neki, hogy miként, hogyan veheti át az ajándékát, ami ugyebár az esztergomi kaszker kertészeti járóda jóvoltából kerül hozzá 15 000 forintos utalvány értékében. Addig is persze jönnek a slágerek, például Steve Krögerrel, itt az Everyday.

ez még mindig a Forrás Rádió csak slágerekkel. Képzeljétek el, hogy közben megtörtént a sorsolás is, és még tartozom ugye a megfejtéssel is. Akitől hallottatok kettő, egyfajta kezdő és aktuális slágert, az nem más volt, mint David Guetta, a nyertesünk pedig Ildikó Esztergomból, akinek ezúton is gratulálunk, és természetesen tájékoztatunk arról, hogy miként, hogyan jut el hozzád a nyereményed hamarosan. Gratula még egyszer. És persze köszi még egyszer mindenkinek azt is, hogy részt vett ebben a játékban. Szerintem szuper játék volt, és nagyon remélem, hogy ti is élveztétek. Hamarosan pedig készülünk még szerintem újdonságokkal itt, úgyhogy érdemes követni bennünket a folytatásban is. Mint ahogy érdemes hallgatni a slágerek okán is, itt van például Lady Gaga és az Abracadabra. Hey,

0: Trükkös randik. Na így is folytathatnánk akár, én nem trükközöm, én azt ígérem nektek, hogy most biztosan a Buenos Morgan, utána meg egyébként Iszkó következik a Sunny Zappal. Előtte viszont kukkancsunk vissza egy nagyon picit a ma reggelre.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: De szerintem a nagyon szép emberek sokszor unalmasak. Csak mondom.
3: Ilyen sok szép emberrel beszélgettél már?
4: Nem, hát azért nem beszélget velük, mert szerintem unalmasak.
3: Ja, mert szerintem unalmasak.
2: Erről szól, mindenki magyarázza magának a dolgokat. Meg amúgy most gondolj bele, miért jó egy nőnek például az, hogyha alacsonyabb a pasi. Szerintem a nagyon szexi kopasz nőknek, ugye nem látod lentről, hogy kopasz, tehát hogy igazából te azt az arcát látod.
3: És már megint ott tartunk, hogy ugye a férfi nem tudja elfogadni, hogy a nő kopasz. De a nő el tudja fogadni azt, hogy a férfi alacsony. Tehát, hogy azért...
4: Egyébként tényleg tök érdekes. Most nyilván te Ádi kevesebb tapasztalatról tudsz beszámolni alacsony férfiak vonatkozásában. Én ugye így élem az életemet, tehát azért én tényleg én belefutottam olyanba is, aki azt mondta, hogy őt például simán zavarja, hogyha egy pasi alacsonyabb. Sőt, volt olyan csaj, aki például annó azért utasított el, mert azt mondta, hogy egyébként a személyiségemet tökre bírja, de hogy őt zavarja, hogy alacsony vagyok. Egyébként ez volt a kevesebb visszajelzés, tehát ilyenből jóval kevesebb volt. A többséget általában nem zavarta az, hogy alacsony vagyok.
3: És mondjuk visszafelé nézve, hogy téged zavar, hogyha mondjuk magasabban ő?
4: Abszolút nem.
3: És hogyha jóval magasabb, mondjuk ha mondjuk egy olyan magas lenne, mint az Ádi.
4: Hát Ádi azért nagyon magas. Hány centi vagy, Ádi?
2: 193.
4: Na hát azért azt mondjuk tényleg.
3: Jó, oké, de ha mondjuk mit tudom én, ilyen 180 lenne a nő.
4: Az nem, az abszolút nem. Nem.
2: Szerinted le tudnál nyomni úgy egy randit, hogy ne derüljön ki, hogy te vagy az alacsonyabb?
4: Hát nem lehet.
2: Hát de mi olyan helyre hívod, mindig
4: sötét van,
2: felállsz egy padra, vagy
3: hát de mondjuk az
2: megnézed,
3: hamar
2: hol
3: kiderül.
2: Magasak a járdapatkák, és mindig úgy mentek.
3: Az hamar kiderül. A Szexes New Yorkban volt egy ilyen jelenet egyébként, hogy ült a pasi, és ugye a Samantha randizott vele. És akkor volt, amikor így mondta neki, tök jól elbeszélgettek meg minden, és nem figyelte, hogy amúgy a pasi mekkora. És akkor mondta, hogy ki kell mennie a mosdóba, és akkor így leugrott a székre. Azt szabadta meg így nézett, hogy úristen, igen, mekkora.
4: Hát, egy Michael J. Fox filmben volt az, hogy maga nem is olyan alacsony, mint mondták, persze, mert egy bárszéken ülök.
2: De tényleg a kocsival kell menni, te már bennülsz, mondjuk nem nyitott ki udvariasan az ajtót, de ezt még talán elnézik neked, tehát ott már ugye mind a ketten ültök.
4: Hát ha jó a kocsi, akkor elnézik.
2: Amikor megálltok valahol, te előre rohansz, hogy már beülj az étterembe, mire üljön.
4: Hát mennyire életszerű, tényleg elrohansz, hogy te ilyen.
3: És akkor kiabálsz neki, hogy gyere, utálom!
4: Gyere, gyere!
2: Majd a végén, mikor vége a randinak, akkor mondod, hogy te még maradnál, de köszönöm, hogy eljöttél a randira.
4: Én még lemosogatnám a vacsorát.
2: Én még itt elüldögélek, szeretem ilyenkor átgondolni, hogy mi volt, hogy volt, mint volt.
4: Levonom a tanulságokat.
2: Meg amúgy holnap is itt lesz egy meetingem, én már beültem ide.
4: Elalszom a konyhán.
2: Kicsit elfordulnál, amíg elmegyek mosdóba. Ja, jó, nem, ez gyerekek, nem életszerű.
4: Tehát, hogy sose éltem ilyenekkel.
2: És hogyha mondjuk végig lovon vagy, úgy jössz a randira, úgy is mentek bárhova.
4: Mert hogy szűke herceg fehér lovon.
3: Jó, mondjuk, mind a Shrekbe, tudod, van egy ilyen láb, amiben beleteszed a lábam.
2: Csak ne pónin, mert ez gyanús. De a lóhoz képest tűnj nagynak,
4: és
2: a ló az legyen.
4: És még arról sem ér le a lábam, tudod. Jaj. Buenos Morgan, minden hétköznap.

0: túl sok volt a reggeli pörgés, jöjjön valami lazább. Hallgasd a koktélt Zimmerer Tamással. Sok zene, kevés duma. Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
2: A Forrás Rádió bemutatja. Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól, hanem

0: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
1: Mindenki hallja.
0: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
1: www.forrasradio.hu.
2: Ha a régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. Turulkisgép.hu.

0: rendületes ritmusokat. Egy esemény, ahol nem csak hallgathatod, hanem át is élheted a görög kultúra pezsgő világát. Találkozzunk 2026. május 16-án, szombaton 18 órakor Oroszlányban, a Bányász Klubban. Belépő a helyszínen vásárolható. Bővebb információ a bluehill.hu oldalon.
1: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen.
2: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A, www.fortop.hu.
3: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

még mindig a Forrás Rádiót hallgatjátok, és nagyon szépen köszi, hogy itt tesztek. A mikrofonnál továbbra is Bálint Lászlót halljátok. És van itt még egy csomó érdekesség, amiről érdemes lehet beszámolni, de előtte azért, még mielőtt ezt megtenném, egy picit kinéztem az utakra, és azt látom, hogy továbbra is viszonylag járható az M1-es a helyzethez képest. Talán egy picit nyugisabb hétvége elé nézünk, de majd a jövő heti lesz egy kicsit izgalmasabb, ugye ott majd pünkösd lesz, úgyhogy az majd egy picit másként alakul. A főúton egyébként ettől függetlenül nagyon-nagyon sűrű a forgalom, kifejezetten Tatabánya és talán Bicske között, Herceghalom felé már mintha egy picit enyhülne, de azért érdemes itt is közlekedni, úgyis itt is úgy közlekedni, hogy azért plusz nagyjából 10 percet számoljunk rá arra az érkezési időre, csak óvatosan. Crash Adams-szel és Daishan Miag meg Bride-dal pedig már is folytatjuk, mert hogy Hoda Barty Freestyle sem várhat, illetve Justin Bieber, valamint Daniel Caesar és a Peaches is jön 2021-ből egy 5 éves dal. Wow!

Hamarosan az óra vége is beköszön hozzánk, ám addig, amíg ez elérkezik, illetve amíg Andit ismételten meghallgathatjátok a fontos információkkal, még van időnk, egészen pontosan kettő darra, az egyik például a Led Sheerantől a Little More lesz majd, viszont előtte egy hazai kedvenc jön, ami nem más, illetve nem mások, mint a New Level Empire és Dear Henny neveihez köthető. A Neked Valóság 2024-ből forog itt a Forráson.

0: És el is érkeztünk az óra végéhez, mert hogy megint csak ott van az az időpont jelenleg az óránkon kijelezvén, amely szerint Andi most hozza az információkat, tehát hamarosan hírek és infók, előtte egy aprócska szünet. Na meg bemutatom nektek azt a dalt, amivel a következő órát megkezdjük, ami egyben egyébként az utolsó is lesz. Wookie és a Ring of Fire jön mindjárt, mutatom!
1: Session lehetséges mellékhatásai: mosolygás, dúdolás és táncra perdülés bárhol. Hallgasd a Forrás Rádió Mix műsorát minden hétköznap és vasárnap este 8 órától, az ismétléseket pedig hajnali 4-től. Light Session. Legyen tánc! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Hello Tatabánya! Hello Street Food Market! Május 22-én megnyitja kapuit a Street Food Market, ahol egész hétvégén színes programokkal várunk. Pénteken élőzene mellett éjszakai piac 16 és 22 óra között, hangulatos esti vásárral és különleges kézműves sportékákkal. Egész hétvégén finom street foodok és jó hangulat. Vasárnap fellép Herzog Ricsi. További információk és nyereményjáték a Facebook oldalunkon. Ne hagyd ki a nyitó hétvégét! Street Food Market, ahol az élmények kezdődnek.
3: Szeretnéd, ha Black Friday nem csak egyszer lenne egy évben? A Pandorfi Designer Outletben ez lehetséges. Használd ki a május 26-ig tartó extra kedvezményeket, és vásárolj az outlet árnál további 30%-kal olcsóbban kedvenc márkáidnál, mint például a Nike, Pinko, Under Armour és még sok más. Black Friday Spring Edition. Május 26-ig a Pandorfi Designer Outletben.
4: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatást nem teljes körül.
5: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
6: Május 23-án szombaton jön a nagy szezonzáró. Múlatni fog a város Komáromban, hiszen érkezik a komáromi Flamingó lemezjátszói mögé a TikTok kedvenc DJ Vamuze. Házigazdák DJ Bóli és BRK. Kapunyítás 22 órakor, és ne feledd, éjfélig nagy italakció is vár. Tehát május 23-án szombaton Múlat a város Komáromban érkezik Vamuze. Zárjuk egy nagy bulival a szezont. Ottali!
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép délutánt kívánok, 5 óra előtt járunk 3 perccel. Határérték feletti gluténtartalom miatt visszahívták a Dibet márkájú Wofri kakaós ostyaszeletet. Az Ország iskolája 2026 címmel hirdet versenyt a Magyar Színház. Könyvbemutató lesz Esztergomban. Hittal Randreát hallják a mikrofon mögött, hozom a részleteket. Határérték feletti gluténtartalom miatt visszahívták a fogyasztóktól a Dibet márkájú Wofri kakaós krémmel töltött, kakaós étbevonó masszával mártott ostyaszelet fruktózzal gluténmentes, laktózmentes elnevezésű terméket, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal az MTI-vel. A hivatal kéri a gluténra érzékeny vásárlókat, hogy a 30 g-os kiszerelésű Karamell Csoko Kft. Által gyártott 2027. június 26-a minőségmegőrzési idővel rendelkező ostyaszeletet ne fogyasztják. Az Ország iskolája 2026 címmel hirdett versenyt a Magyar Színház általános és középiskolák számára. A videók a Teátrum weboldalán lesznek láthatók, ahol országos szavazás indul, közölte a színház csütörtökön az MTI-vel. A diákoktól azt várják, hogy mutassák meg, mi teszi különlegessé iskolájukat, például a közösség, a tanárok, a hangulat, a hagyományok, az őrült ötletek vagy a közös élmények. Azt kérik, hogy a diákok készítsenek egy videót, amely valóban róluk szól. A verseny június 25-én 23 óra 59-kor ér véget, eddig a határidőig lehet pályázni, videót feltölteni. A szervezők felhívják a figyelmet arra, hogy minél hamarabb fent van a videó a felületen, annál több idő jut a szavazásra. További információ a versenyről a www.magyarszínház.hu oldalon érhető el. A Tátti Könyvtárban ismét várják az érdeklődőket egy jó hangulatú kreatív délelőtre, május 16-án 9 és 12 óra között, a foglalkozás ingyenás. Egy különleges utazásra hívja az érdeklődőket Szilva Szabolcs, aki Utam a felhők közé című könyvének bemutatóján mesél a hegymászás élményeiről, valamint azokról a személyes és családi történetekről, amelyek a kötet lapjain is megelevenednek. A program Esztergomban lesz május 16-án, ami 17 órakor kezdődik a Szent György mezői olvasókörben, a belépés ingyenás.
0: Időjárás.
1: Ma zömében erősen felhős, borult idő várható, vármegyénkbe csapadékot is jósolnak, csak néha bukkanhat elő a nap, 16 és 21 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Időjárás jelentésünket a 15 éves esztergomi Kaszker kertészeti áruda támogatja. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Mindig veled, és mindig a legtutibb slágerekkel. Hello, bello, szép délutánt kívánok mindenkinek, és még mindig a délutáni csúcsot halljátok. Jó, oké, tudom, hogy már csak egy óra van, de azért ennyire még nem rólunk elébe annak, ami következik majd, mint például a Charter, meg ugye a Light Session. Addig is hozom a slágereket. Vuki, valahogy ígértem, pedig már is kezdünk itt.

Selena Gomez és a Single Soul itt a Forrás Rádióban, csak slágerek közepette, hamarosan pedig egy picit visszatekerjük az idő kerekét, mindeközben pedig sztár hírekkel is foglalkozunk, hogy az imént már ennek a magvát elhintettem, ha már magból sláger. Hát volt itt sláger, Britneyvel meg nem tudom mi van, mert hogy ő visszautasította azokat a sajtóhíreket, amelyek szerint egy Los Angeles-i éttermi látogatás során zavartan viselkedett volna, és késsel a kezében megijesztette volna a vendégeket. Az énekesnő képviselője szerint a beszámolók totál túlzóak és félrevezetők voltak. Egyébként a TMZ által idézett szemtanúk azt mondták, hogy Britney hangosan viselkedett, nyugtalan volt, de a közlemény azt mondja, hogy nem. A szóvivő azt is hangsúlyozta, hogy az énekesnő csendes vacsorán vett részt asszisztensével és testőrével, és csak arról beszélt, hogy a kutyája ugatott a szomszédokra. Azt is kiemelték, hogy a szóban forgó kés valójában az étel, azaz egy hamburger felvágására szolgált. A nyilatkozat szerint Britneyt évek óta aránytalanul erős média figyelem övezi, és ez a történet is újabb példa arra, hogy hogyan torzítják a róla szóló beszámolókat. A képviselő szerint pontosan ugyanaz a minta, mint ami 20 éve volt, hogy fokozatosan negatív képet festenek róla. Egyébként az énekesnő nemrégiben spirituális témájú bejegyzéseket osztott meg, miközben továbbra is jogi és mentális egészségi kötelezettségek alatt áll korábbi ittas vezetési ügyét követően, és hát amiket posztol időnként az Instára, hát szóval, hogy azért elég érdekes ez a dolog, meg nagyon két oldala van annak a bizonyos éremnek. Folytatjuk most a halott pénzzel. Itt van a gyerekek, és aztán a Topic A7-es közös All Out of My Head érkezik. Maradjatok velünk!

0: Reggeli vidám pillanatok, és nagyon remélem, hogy a Dunában nincs ott az a, hát fogalmazunk így, hogy zacsipacsizós hal, mert hogy rámászik a férfi embernek az egyik legkényesebb testrészére. És hát, találtak egy ilyet a Dunában. Na, erről beszéltek ma reggel a Buenos Morgenben, ebből jön most egy aprócska részlet.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Hererágó.
3: Oké, meg vagyok.
2: Még egyszer elmondom.
3: És van foga?
2: Van.
3: Jézusom.
2: Olyan, állítólag olyan, mint az emberi fog. Hasonlít.
4: Gyerekek, az...
3: ez, és akkor nem csak,
4: ez veszélyes.
3: Nem csak rágcsál, hanem enni akar.
2: Hát igen, azért mondom, hogy ez ráharap, és így roppant.
3: Te hogy jut be a gatyába?
2: Hát igen, itt azt írják, hogy a nudista strandon lévők vannak a legnagyobb veszélyben. Úgyhogy Lackó azért óvatosan a Dunában.
3: Hogy látod magad előtt, hogy a Lackó kisétel egy hallal magát?
4: Lackó, kapásod van!
3: És amúgy válogattad, hogy az epilát azt szereti?
4: Fazonra megy?
3: Hogy jött minden, ami erre?
2: Nem tudom, nem kérdezték meg tőle, szerintem. Szerintem bármelyikre rámegy.
3: De mi, ezt a Frankon így hívják? Vagy ez a beceneve?
2: Nem, hát ezt adták neki.
4: A művészneve.
2: Ez a művészneve.
3: Próbálom komolyra venni.
2: Ahonnan származik, ott nevezték el így.
3: Halusz Hereditus.
2: Biztos, hogy ő történtek már balesetek, és ezért.
4: Here Harabditus.
3: És mit raksz a horogra? Tehát itt a kukacsal nem mehetsz rá.
2: De nem kell neki. De...
4: tovább megy.
2: Megkerüli.
3: De tényleg, hogy jött? Tehát akkor gatyóba nem jut be, tehát akkor ez egy védelem, az jó.
2: Igen, az védelem.
4: Kivéve a röngel szemei vannak.
2: De nincsen, hát alig lát állítólag. Azért megy rá.
3: Megy és eszik mindent, ami golyó.
2: Ami úgy néz ki, mint egy dió.
3: Betoljok. De oké, tehát akkor nem ez a hivatalos neve.
2: Nem, az a hivatalos neve, hogy Paku.
3: Jó, Paku.
2: Csak azért, gondolom, azért nevezték el így, mert hogy ahonnan származik, ott több ilyen baleset is történhetett.
4: A Neoton família írt is róla dalt.
2: És...
3: meg nálunk van egy fekete.
4: Igen, de ők is gondolták volna, hogy aztán így elszabadul.
3: Jó, és akkor ez hogy került ide? Tehát hol van?
2: Azt a nem Dunában írják, van? Hogy kerül... Igen, a Dunából szedtek ki, meg egy-két csatornából állítólag, de a Dunánál ott lehet rászámítani.
4: Hát azért van a Dunának megyei szakasza, úgyhogy akkor így üzennénk, jó, a Duna parti településeknek, hogy uraim, óvatosan,
2: és... a nudizással.
4: Igen, és masszívan felöltözni a nyáron, jó? Mert azért érdekes helyi hír lenne, nem mondom, hogy nem mondanánk be mosolyogva, hogy hererágó hal.
2: Támadott meg valaki egy férfit.
3: De hogy tegyük azt, most ezt mit kéne legyen a Lackó, hogy megkérdezem tőle, de hogy ez zavarna egy nudistát, hogyha mondjuk maradhat nudista, csak mondjuk szuszpenzorral? Hogy valamit azért úgy fölköt, hogy védje.
4: Hát, de ez akkor már nem igazi, az már csak ilyen félig nudista. Na, nudista az... light.
2: Hát igen.
3: Az lehet még, hogy fölkötöző rádiókat, hogy azt tegye meg előbb. És akkor gyanús, hogyha valami rángat.
2: Ha valami húzogatja, akkor tudod, egy zsinort, amire rákötötted, akkor...
3: gyorsan focista póz.
4: Hát ha van akkor, amire látod kötni, akkor az jó dolog.
3: És mivel...
4: Én Short King Energy-vel élek, tudjátok.
1: Buenos Morgan! Minden hétkül

0: Bocsi. Hangolódj nálunk a bulira! Hallgass a Club Session-t, a Forrás Rádió Mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig. 10-től éjfélig. Club Session. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A Kék Tigrisek ismét a pályán. Európa Kupa döntőt játszik a MOL Tatabánya KC. Gyere te is kézi meccsre, harcoljuk ki közösen a győzelmet. 2026. május 24-én vasárnap délután 5 órakor az Ohrid együttesét fogadják a Kék Tigrisek.
2: Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók.
1: Szurkoljunk együtt tigriseinknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ariana Grande és a We Can Be Friends, egy gyönyörű dal 2024-ből, ti pedig a Forrás Rádiót, benne pedig a délutáni csúcsot hallgatjátok. És most még mindenképpen szeretném felhívni a figyelmeteket arra, hogy holnap is együtt tölthetjük, nem csak hogy azt az egy órát, ami a Tempomatban lesz, hanem hogy már reggel 7-től leszek veletek. De, ami még mindig nagyon fontos, ugye a Tempomat az egy viszonylag új autós műsorunk, olyan nagyjából 2,5 hónappal ezelőtt indult, és hát hogyha valaki esetleg nem tudná, akkor már most elmondom neki, hogy holnap is jelentkezik ezen műsorunk, autókkal és mondjuk, hogy a közlekedéssel is kapcsolatos, hiszen ezeket a dolgokat is fontos ebbe belevonni, hiszen mindannyiunkat érintenek, úgyhogy ezzel kapcsolatban is hallhattok majd érdekességeket dél és egy óra között holnap a Tempomatban, szerény személyemmel, és kivételesen majd előtte is én leszek veletek már 7 órától. Szóval holnap Tempomat, ne felejtjétek, írjátok fel! Lost Frequencies a folytatásban, a Feelinggel érkezik, aztán pedig a Los Tres Bandidos is zenél, mindjárt szól

Kérem szépen, most jött el az a pillanat, amikor már véget ért a délutáni csúcs, és én egyben nagyon szeretném megköszönni nektek a mai figyelmeteket. Az elmúlt órában Bálint Lászlót hallottátok, és remélem, hogy Zimmerrel Tamással is folytatjátok ezt a hallgatózást, ugyanis ő jön a Charterrel, aztán pedig ESB a Light Sessionben 8-tól 10-ig a legjobb mixeket hozza nektek. Én pedig még egyszer köszi a figyelmet, megyek is haza, mert holnap reggel korán kezdünk, 7-kor már itt vagyok, akkor is tartsatok velünk. Sziasztok!

0: szombat estét a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Idő van, készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket! Az egyéni vállalkozóknak, áfás magánszemélyeknek és őstermelőknek mindenképp foglalkozniuk kell a bevallással. Horvátországban korlátozhatják az éjszakai alkoholárusítást az üzletekben, ma leállítják a fűtést Tatabányán. 3 perccel járunk 6 óra előtt, a részleteket Hittaller Andreától hallják. Május 20-a az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az áfa fizetésre kötelezett magánszemélyek SZIA bevallásának is a határideje, akik az adóhivatal által kiajánlott tervezet felhasználásával kívánják teljesíteni a bevallási kötelezettségüket, azoknak mindenképpen be kell küldeniük azt, mert a tervezet nem válik automatikusan érvényes bevallássá, figyelmeztetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal az MTI-hez eljuttatott közleményében. Az idei évtől a NAV az egyéni vállalkozóknak is extra segítséget nyújt azzal, hogy az SZIA a tervezetükben feltünteti az online számla rendszerből és az online vagy e-pénztárgépekből származó bevételi adatokat. Az újítás jelentősen leegyszerűsíti az általány adózó, nem nyugdíjas vállalkozók adminisztrációs teendőit is. Az egyéni vállalkozóknak, mezőgazdasági őstermelőknek és áfa fizetésre kötelezetteknek május 20-áig mindenképpen át kell nézniük, ki kell egészíteniük és be is kell adniuk a NAV által elkészített adóbevallási tervezetet, vagy önállóan kell benyújtaniuk a 25 SZIA bevallást. A turisták okozta éjszakai rendbontások visszaszorítása érdekében Horvátországban a helyi önkormányzatok korlátozhatják az alkoholos italok éjszakai árusítását, írta a Jutarnyi List című horvát napilap. A horvát parlament egy nappal korábban fogadta el a kereskedelmi törvény módosítását, amely lehetővé teszi a városoknak és községeknek, hogy meghatározott időszakokban, illetve a nap bizonyos szakaszaiban korlátozzák az alkoholos italok árusítását az üzletekben, trafikokban és italboltokban. A korlátozás a vendéglátó helyekre nem vonatkozik. A lap szerint Zadar, Makarska és Split már jelezte, hogy élni kíván az új lehetőséggel. A törvény emellett szigorítja az alkoholos és energiaitalok kiskorúaknak történő értékesítésének szabályait is. A kereskedők megtagadhatják az eladást, ha felmerül a gyanú, hogy a vásárló kiskorú. A Tatabányai Tészol ZRT tájékoztatása szerint a távhőtörvény, valamint az üzletszabályzatuk szabályozása alapján a 2025-26-os hivatalos fűtési időszak véget ért. Ennek megfelelően a távhővel ellátott épületekben a mai napon leállítják a fűtésszolgáltatást. A leállás az intézményi és a szabadpiaci fogyasztókat nem érinti, esetükben saját maguk dönthetnek a leállásról. Bajba jutott kisállatokon segíthetünk a hétvégén. Az Országos Állatvédőrség Alapítvány és a Segítő Kéz a Kutyákért Egyesület állateledelgyűjtést szervez a tatabányai ebrendészeti telepen élő kutyák és cicák számára. Május 16-án és 17-én, azaz most szombaton és vasárnap 10 és 16 óra között várják az állatszerető embereket a Győri úti hipermarketben Tatabányán.
0: Időjárás.
1: A folytatásban erősen felhős, borult idő várható, az esti és éjszakai órákban esőre is kell számítani, 11 fokig hűl le a levegő. Holnap többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég, de előfordulhatnak rövid napos időszakok is. Vármegyénkbe esőt is jósolnak, 11 és 17 fok között ingadozik majd a hőmérséklet.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Welcome, my friends.

estét a zenei és a slágerlista őrülteknek, sziasztok! Indítom a forrás charter péntek, van jönnek a klubok legjobbjai és persze a visszatek rovat is. No meg David Guetta, Telly Sims, Stones and I, a Go.

hiszen a Rice és a kettő óráját ma tőle kapjátok. Eva Max, ő is érkezik, regélek róla, és persze Alan Walker, a norvég zseni is képvisel majd valamit.

A 18. Félix Ján és a Shaus Collab Walk With Me, ez a charter, benne a klubok kedvencei, persze a folytatásban mindjárt egy Alice DJ nóta feldolgozással. Jön a Better Off Alone, Better Off címmel már 3 évvel ezelőttről. No, de előtte Alan Walkerről, aki épp most fejezte be a virtuális Walker World turnéjának dél-amerikai szakaszát, április végén Lima és Bogotá közönségét varázsolt el, a héten pedig már Európa felé veszi az irányt. A látványvilág állítólag minden eddiginél durvább lett, igazi post-apokaliptikus mozi élmény. A pletykák szerint pedig képzeljétek, stúdióban nem mással bukkan fel hamarosan, mint Ray Daltonnal. Fú, nagyon várom azt a kollabot, és várom a Better Off-ot is. Dash Berlin, Wakestar és

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hasonmásod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy

0: Iva Max a 14. helyen a Maybe You're the Problem repült feléd. Ez a charter. Én Tamás, köszönöm, hogy velem tartasz, 8-ig tölthetjük együtt az időt. Rögvest Dajcsival. No, de előtte kanyarodjunk vissza a hölgyhöz, Iva Maxhez. Idén sem lassít, kapaszkodjatok, mert május elején végre ledobta legújabb bombáját, a Diamonds and Dance Floors The Remixes albumot. Na, ez nem csak egy egyszerű válogatás, a legnagyobb slágereit olyan nevek gondolták újra, mint Tiesto és Circuit, szóval a nyári bulik himnuszai már úgy gondolom úton vannak, zsebben vannak. Na, és ha ez még nem elég, akkor a pletykák szerint Iva már gőzerővel dolgozik a 4. stúdió albumán is. Egy friss rádió interjúban elárulta, hogy az új anyag sokkal sötétebb és érzelmesebb lesz, mint amit eddig megszoktunk tőle. Nekem mindegy, milyen jön, csak jöjjön. Dajcsi is jön az Anxiety-val, a klubok legjobbjai között a 13. Hi, I'm Dolce. Here's my anxiety.
1: Slágerek. Ez a Forrás Rádió.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép estét kívánok, 3 perc múlva 7 óra. Kedden is kinyitnak a NAV ügyfélszolgálati helyek. Petőfi Sándor nevét viseli ismét a Budaörsi úti laktanya. Május 31-ig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A mikrofon mögött Hittaler Andreát hallják, hozom a részleteket. A NAV Komárom-Esztergom vármegyei adó- és vámigazgatóságának központi ügyfélszolgálati helye, az esztergomi kirendeltsége, valamint a kisbéri, komáromi, tatai NAV ablakok a megszokottól eltérően május 19-én kedden is nyitva tartanak. A központi ügyfélszolgálat 8 óra 30-tól 18 óráig, az esztergomi kirendeltség 8-tól 12 óráig és 13-tól 15 óráig, a kormány ablakokban kihelyezett ügyfélszolgálatok pedig 8 és 14 óra között várják az ügyfeleket. Az Oroszlányi Kormányhivatal ügyfélszolgálata zárva lesz. Petőfi Sándor nevét viseli ismét a fővárosi Budaörsi úti laktanya. A bejárat feliratát ma reggel leplezte le Ruszincendi Romulus honvédelmi miniszter és a laktanya parancsnoka. Ruszincendi Romulus a Facebook oldalán élőben közvetített ünnepségen azt mondta, ígéretéhez híven a Petőfi Sándor laktanya ma visszakapja méltó nevét. Egy laktanya nem csak egy név, nem csak egy tábla a falon, egy laktanya neve örökség, tartás, identitás. A Petőfi Sándor laktanya ilyen volt. A tárcavezető kiemelte, a Petőfi Sándor laktanya nem egyszerűen egy hely, hanem az a pont, ahol a magyar katonák generációi beléptek a szolgálatba. Ez volt az a hely, ahol az első lépés megtörtént. Továbbra is nyitott a jelentkezés a 33. Virágos Magyarország versenyre. Az új határidő május 31-e, így még 2 hét áll az önkormányzatok rendelkezésére, hogy pályázzanak településük zöld felületi fejlesztéseivel, környezetszépítő kezdeményezéseivel és fenntartható megoldásaival, közölte a Visit Hungary az MTI-vel. Kiemelték, hogy a nevezés díjmentes, jelentkezni a program hivatalos weboldalán a virágosmagyarország.hu honlapon lehet. A szervezők célja, hogy minél több városban, községben, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés, és minél több közösség mutassa meg saját megoldásait a fenntartható, élhető környezet kialakítására. Május 16-án folytatódik a Nemzetközi Erős Emberek versenysorozata, ezúttal Tatán ifjabb Fekete László világbajnokkal. Az erőemelő versenyszámok megtekintése ingyenes, a helyszín a Günther Aréna városi sportcsarnok.
0: Időjárás.
1: A folytatásban erősen felhős, borult idő várható, az esti és éjszakai órákban esőre is kell számítani, 11 fokig hűl le a levegő. Holnap többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég, de előfordulhatnak rövid napos időszakok is. Vármegyénkbe esőt is jósolnak, 11 és 17 fok között ingadozik majd a hőmérséklet.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Welcome, my friends.

10. a héten Alok és Bibi Rexa, a Deep In Your Love volt a tiétek. Szép estét kívánok mindenkinek, ma már másodszor sziasztok. Folytatom a Forrás Chartert, péntek lévén a klubok legjobbjai repülnek felét, no és Alan Walkertől a Faded is, mert hogy a Visszatek rovatban hozom. ESB 2 órája jövet, de jön ám uram, 8 és 10 között megkapod a Live Sessionben. Előtte pedig persze, hogy legjobbjaink, itt érkezik mindjárt a Hurts és Purple Disco Machine közös, elsőként pedig Rosé, valamint Bruno Mars a porondon. Az Apathy a 9. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 8 óráig velem és a klubok legjobbjaival rádiózom. Köszönöm, ha itt teszel. Jó szórakozást, kellemes időtöltést!

A 8. a Hertz és Propelis Comanche Call a Wonderful Life, a 7. pedig Adam Porttal és a Move-val találkoztál. Ez a charter, köszönöm, hogy itt voltál, maradj mindenképpen, mondom már a menetrendet. Hétfő Európa, kedde Amerika, szerda hazai legjobbak, csütörtök internet, péntek Dance Chart, ez van ugye ma. Na ezzel robogjunk egészen 2016-ig, Alan Walker dala volt abban az évben, ezen a héten az első. Mutatom, milyen volt a fédélt?

negyedik az ATB Tobig és G7 ez Collab Your Love. Te a chartert hallgatod, benne pedig a klubok legjobbjait felvonultató lista. És hogy mi van utána? Hát persze, hogy mix műsor a Light Session 8 és 10 között, hétfőtől egészen péntekig és még vasárnap is. Na mondom a menetrendjét, DJ Bóli, DJ Yellow, Spider Ghost, DJ Major Gabe, ESB, vasárnap pedig BRK vár 8 és 10 óra között. Utána indul a Light Session, akkor pedig Norbert van Dél lesz veletek 2 órában. Na és ne felejtjük el a szombatot sem, DJ Hubik közreműködésével a Saturday Light Session pörög 8 és 10 óra között, aztán pedig jön a Club Session, például Robin Schulz-szal, de egyébként az aktuális fellépőket a közösségi felületeinken megtaláljátok. Itt pedig Accent, Sarah és Misha Miller közösét, a Don't Leave a harmadik.

0: Tudni zenével, és Light Session-nel teli kellemes éjszakát kívánok mindenkinek. Apropó Light Session, a mai estén ESB lesz itt veletek. Holnap hajnali 4 és 6 között ismételjük, héttől pedig indul a szombat délelőtti program. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen ez idáig velem rádióztatok. Köszönöm nektek, ciao ciao mindenkinek a viszont hallásra az éjszakás műszaknak. Jó munkát, kitartást, a Light Session-höz pedig csúdió szórakozást. Sziasztok!
1: A Forrás Charternek már a vége, de holnap este 6-kor Tamás újra vár benneteket. Jó éjszakát!

0: Forrás Rádió mindig veled. Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jókedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissítő. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este Forrás Charter. Top listák, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session rász fel. Ez a Forrás Rádió, csak slágerek, minden hétköznap. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
1: Szép estét kívánok! Május 20-a az SZJA a bevallási határidő. Megtelt a környei művelődési ház az immár 25. Kisfaludi gálán. Paratriatlon, világkupa és elit Európa kupa futamoknak ad otthont Tata. Itt Talar Andráját hallják a mikrofon mögött. Már is hozom a hírperceket. 2026. május 15-én, pénteken este 8 órakor. Május 20-a az SZJA bevallási határidő. Előfordulhat, hogy adó visszatérítése vagy befizetendő adója lesz valakinek. Hogy mi ilyenkor a teendő, arról Tulai Anita, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Komárom-Esztergom vármegyei adó és vámigazgatóságának ügyfélszolgálati referense, sajtóreferense beszélt rádiónknak.
2: Hogyha adó visszatérítésünk lesz, a nagyon egyszerű, hiszen az SZIA felületen is megvan a visszatéríthető adó fülön, az a lehetőség, hogy a teljes összeget visszakérik, vagy részben kérik vissza, hogyha mondjuk más adónemben van valami tartozásuk, akkor ugye arra másik adónemre át is lehet vezettetni. Nagyon fontos, mint ahogy az előbb is elmondtuk, a bankszámlaszám feltüntetése, vagy hogyha nincs bankszámlaszámunk, akkor lakcím feltüntetése, vagy legalábbis egy olyan elérhetőségi cím feltüntetése, ahol 30 nap múlva meghallgatjuk. Kaphatjuk a pénzt, ahol még elérhetőek leszünk. Fontos, hogy nem lesz kevesebb, mint 30 nap, pontosan, lehetőleg pontosan tartjuk ezt a 30 napot, előtte, mielőtt kiutalásra kerülnek a pénzösszegek, mindig lefuttatunk minden adózóra egy ellenőrzést, hogy igen, minden tartozásának eleget tett, nem fogjuk visszaküldeni úgy a teljes egész összeget, hogyha valami fennakadás vagy fennálló tartozást tapasztalunk. Hogyha valami ilyenről tájékozódunk a bevallások vagy a kiutalás előtt, erről határozatban tájékoztatjuk az adózót, hogy bizony azért nem kapta meg a teljes egész összeget, mert valamelyik más adónemen tartozást tapasztaltunk, és azt visszatartottuk a fennálló tartozásra az adott összeget. Ha befizetendő adója keletkezik az adózónak az SZIA bevallás során, akkor pedig az SZIA bevallásban van egy olyan lehetőség, hogy mert 12 havi automatikus részletet tud rá kérni, tehát 500 ezer forint alatti tartozásra 12 havi részletet tud kérni. A 12 havi részletnek az első befizetési határideje május 20-a, és innentől minden hónap 20. napja az, amikor be kell fizetni a fennálló részletet. Nem kell, nem kötelező 12 hónapra megkérni, lehet ezt 3-ra, lehet ezt 5-re, az adózó dönti el. Ez nem jelenti azt, hogy mondjuk májusban, júniusban befizetek 2-t, utána 3 hónapig nem fizetek, és utána majd megint elkezdem fizetni, hiszen ez egymásra épül, tehát minden hónapban a rendszer fogja várni azt az adott részletet, és bizony, ha nem lesz meg, akkor fennálló tartozásként, és akár késedelmi pótlék fennállásával is fogjuk büntetni az adózót adott esetben, mondjuk nem büntetésnek mondanám, hanem a késedelmi pótlék előírásokkal is jelezzük majd az adózónak, hogy bizony itt egy fennálló tartozás keletkezett. Úgyhogy érdemes odafigyelni, de az első fizetés május 20, még hogyha most érkezik be mondjuk a mai nappal az adózó, akkor is május 20 az első fizetési határidő, az első részlet fizetési határideje.
1: Megtelt a környei művelődési ház színházterme a jubileumi, immár 25. Kisfaludi gálán. A szülők, nagyszülők, rokonok és barátok vastapsal jutalmazták a közel 2 órás, ezúttal szünettel elválasztott, 2 részre bontott műsor minden produkcióját, amelyben a zene, a tánc, a humor és az irodalom egyaránt főszerepet kapott. A hagyományoknak megfelelően a Kisfaludi gála keretében ismerték el az iskola legkimagaslóbb teljesítményét nyújtó 4. diákjainak és végzős tanulójának eredményeit. Kisfaludi oklevelet az a 4. osztályos tanuló kaphat, aki 4 éven keresztül kimagasló munkájával, szorgalmával, versenyeken elért eredményeivel öregbítette az iskola hírnevét. Idén Polovicer Anna és Román Szofi vehette át. Kisfaludi díjat az a 8. osztályos tanuló kapott, aki 8 éven keresztül kimagasló tanulmányi és közösségi munkájával, a versenyeken elért eredményeivel öregbítette az iskola hírnevét, idén Hamburger Gréta vehette át. A gálához kapcsolódóan a Művelődési Ház nagytermében a grafika tanszak 45 diákjának műveiből nyílt kiállítás Nedves Péter tanszak vezető összeállításában, számolt be Környe a honlapján. 45 éves a Komáromi Feszti Árpád általános iskola, amely ünnepi gála műsorral emlékezett meg a jeles évfordulóról. Köszöntőt mondott Vereckei Judit tankerületi igazgató és Simonicsné Lődör Melinda igazgató. Az eseményen részt vett dr. Molnár Attila Komáromváros polgármestere, Vajda Bence alpolgármester, Zsédenyiné Horváth Krisztina önkormányzati képviselő, László Beáta a Feszti kuratórium elnöke, továbbá korábbi pedagógusok és más szintén Komáromban működő oktatási intézmények vezetői is. Az ünnepi eseményen a színvonalas gála műsorban, melyet a Garabonciás táncegyüttes műsora nyitott meg, egykori és jelenlegi feszti diákok is felléptek. Közreműködtek Zemplényi Zsófia, Tóth Dorottya, Pusztai Máté, Szabó Hanna, Szabó Máté Ferenc, Homonnai Kende Zétény, valamint a Komáromi Mazsorett együttes Kristály csoportja. Műsort adott továbbá Hornyacsek Jázmin, Kutruz Anna, Szalai Zóra, Havasi Hédi, Szőnyi Adél, valamint az Ördöngős Népzenetanoda növendékei is. A Táti Könyvtárban ismét várják az érdeklődőket egy jó hangulatú, kreatív délelőtre május 16-án 9 és 12 óra között, a foglalkozás ingyenás. Egy különleges utazásra hívja az érdeklődőket Szilva Szabolcs, aki Utam a felhők közé című könyvének bemutatóján mesél a hegymászás élményeiről, valamint azokról a személyes és családi történetekről, amelyek a kötet alapján is megelevenednek. A program Esztergomban lesz május 16-án, ami 17 órakor kezdődik a Szent György mezői olvasókörben, a belépés ingyenás. És végül sport. A Futur Futó Kerékpáros és Triatlon Sport Egyesület május 12-én délután szervezett sajtótájékoztatót Tatán az Eszterházi Kastélyban, ahol az idei Tatai Triatlon hétvégéről árultak el részleteket. A július 18-ai Paratriatlon Világkupa és Elit Európa Kupa futamok versenyeire nagyságrendileg 300 sportoló érkezik majd a városba. A Futur SE idén már 10. éve szervez magas színvonalú, népszerű triatlon versenyeket Tatán. Az idei Tatai Triatlon hétvége tulajdonképpen már július 17-én pénteken elkezdődik, pályabejárásokkal, technikai feladatokkal, a versenyzők érkezésével. Utóbbiak bázisa az olimpiai edzőtábor lesz. A Paratriatlon Világkupa július 18-án szombaton reggel rajtol, és a tervek szerint 11 óra 30 perckor zárul. Az Elit Európa Kupa esetében a női versenyzők 16 órakor, a férfiak pedig 17 óra 30 perckor rajtolnak majd. A versenyek a városon belül zajlanak, most is kiemelt szerepe lesz a Kastélytérnek, a Kossuth térnek, a Május 1 útnak, és emellett a korábbinál jóval nagyobb hangsúlyt kap az Eszterházi kastélykertje, számolt be honlapján Tata városa. A hírperceket hallották itt Taller Andreától, további szép estét kívánok, a folytatásban pedig jó rádiózást!
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Esti mese helyett. Legyen tánc! Indul a Light Session a Forrás Rádió.

szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még? Legyen tánc! Folytatódik a Light Session a Forrás Rádió

0: mára ennyi volt a Light Session.
1: A party hangulat azonban hajnalban még visszatér. Ha felbörgetnéd a korai kelést, tarts velünk minden hétköznap reggel 4-től 6-ig,
0: amikor jön a Light Session ismétlése. Lemaradtál egy izgalmas beszélgetésről?
1: Hallgasd vissza online! Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Most pedig vissza a legjobb zenét!

0: hangerőd fel, jön egy újabb hazai kedvenc. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságot.

aki beszélni akar, hívja fel a barátait. Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra. Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

tévémoci nem hoz lázba, míg este is pörögnél, mondjuk a megoldást. Forrás Charter. Benne a világ és Magyarország aktuális kedvencei. Minden hétköznap este 6-tól 8-ig Zimmerer Tamással.

0: feledkezünk.
1: Forrás Rádió, mindig veled. Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jó kedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissítő. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este Forrás Charter. Toplisták, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session rász fel. Ez a Forrás Rádió. Csak slágerek, minden hét.

félve késett ébredés, téves kényszer képzel, gondolatban kicsim kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg, szemkontaktus mossa, mindenség mocskát le, külvilágom hangos zajában, hittem ring vele. Utolsó első lépés, nyúlik a végtelenben, egyé válunk te és én magam képben. Félve késett ébredés, téves kényszer képzel, gondolatban kicsim kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg, szemkontaktus mossa, mindenség mocskát le, külvilágom hangos zajában, hittem ring.

Könny örömmel szólok, ha ma jól leszek, szóval max jövőre. Te is behálóztál, és egy olyan dolog lettél, amiről fogalmam sincsen majd, hogy hogyan jövök le. Keep me high, nem tudom, mit csinálsz. Ha veled voltam, soha nem adtam a minimál. Ezek belső kritikák, miket megtestesítesz. A dózis a fogva tartóját szeret.